jársz és kivel? Hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel? Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen?

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Béremelést kaphatnak a gyermekvédelmi dolgozók, segítik a nyolcadikosok pályaválasztását, a Csendes Barát Magyarország Oscar jelöltje. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Benne lesz a jövő évi költségvetésben a családi pótlék nagy arányú emelése, és a gyermekvédelem is többletforráshoz jut. Erről is beszélt a miniszterelnök a közrádióban. Magyar Péter azt mondta, a hiány csökkentése most a legnagyobb feladat. Kitért arra is, hogy a gyermekvédelmi dolgozók 20-25%-os béremelést kapnak két lépcsőben. Az első felét novemberben, a másodikat pedig januárban. Több mint 620 millió forint munkavédelmi bírságot szabott ki a munkavédelmi hatóság az év első felében. A Szociális és Családügyi Minisztérium közlése szerint 80 súlyos munkabaleset történt, ezek közül 33 volt halálos, és 31 esetben súlyos sérülés történt. A szakemberek több mint 6400 vizsgálatot folytattak le több ágazatban. A munkáltatók majdnem 75, a munkavállalók több mint 60%-ánál tártak fel szabálytalanságot. Kezdődik a 8. évfolyamosok kötelező pályaorientációs vizsgálata szerdán. Idén várhatóan mintegy 2400 intézmény, nagyjából 67000 tanulója vesz részt a mérésben október 9-éig. Az általános iskolás végzős diákok a vizsgálat segítségével képet alkothatnak érdeklődési körükről, erősségeikről, képességeikről, és megismerhetik, milyen ágazatok, szakmák állnak közel hozzájuk, közölte az oktatási hivatal. Néhol még mindig küzdenek a szúnyogokkal. A héten 3 megye 38 településén írtják a vérszívókat. A balatonparti települések jelentős részén, valamint Kaposváron továbbra is a tigris szúnyogok okoznak kellemetlenségeket, míg egyes drávaparti lakóövezetekben a honos szúnyogokból van sok. A szakemberek este és éjszaka permeteznek platós kocsikról. A Csendes Barátot jelöli Magyarország az Oscar-díjra. Enyedi Ildikó filmje a nemzetközi mezőnyben képviseli hazánkat a 99. Oscar-versenyben, közölte a Nemzeti Filmintézet. Az öt legjobbat majd az Amerikai Filmakadémia választja ki. Ezek az alkotások versenyezhetnek a díjért. A jelöltek listáját januárban hozzák nyilvánosságra, az Oscar-díjakat pedig március 14-én adják át Los Angelesben. A ködfoltok feloszlása után az ország nagy részén napos, gomoly felhős idő lesz. Estére már mindenütt kiderül az ég. Csak keleten fordulhat elő elvétve zápor, zivatar. A szél gyenge marad. 22-26 fok között alakulnak a csúcsok, hajnalra 8-15 fok közé hűl a levegő. Holnap folytatódik a kellemes idő, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Eső nem lesz, csak a szél élénkülhet meg időnként. Szerdán általában 22-27 fok között alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Véleményezhetik iskolájukat a gyerekek, néhány megyében még írtják a szúnyogokat. Késő nyári időnk lesz ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Estartolt a Gyermekek és Diákok Hangja projektnap, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. Október 22-ig óvodák, iskolák, szakképző intézmények tarthatják meg a programot. Itt a gyerekek, fiatalok elmondhatják, milyen óvodában, iskolában érzik jól magukat, hogyan szeretnének tanulni, mozogni, pihenni és közösségben lenni. A lebonyolításra nincs kötelező módszer. A szaktárca kínál ugyan terveket, de az intézmények maguk is kialakíthatják a programot. Ma van a limfóma világnapja, a nyirokrendszer sejtjeiből kiinduló daganatos betegség felismerése nem egyszerű, mert nincsenek jellegzetes tünetei, mondta a rádiónak Rozványi Balázs, a Magyar Rákellenes Liga elnöke.
3: A leggyakrabban jelentkező ilyen tünet az, hogy a nyaka, unaj vagy az ágyék nyirokcsomói megduzzadnak. Lehet egy tartós fáradtság, ezek a leggyakoribbak. Vagy egy megmagyarázhatatlan súlycsökkenés, vagy éjszakai izzadás, de olyan izzadásra tessék gondolni, hogy csatakosra izzadja magát az ember. Láz vagy hidegrázás, akár az egész testfelületre kiterjedő viszketés, étvágytalanság. Hogyha ezek a tünetek két hétnél tovább fönnállnak, mindenképpen érdemes kivizsgáltatnia magát az embernek.
2: Néhol még mindig küzdenek a szúnyogokkal. A héten 3 megye 38 településén írtják a vérszívókat. A balatonparti települések jelentős részén, valamint Kaposváron továbbra is a tigris szúnyogok okoznak kellemetlenséget. Még egyes drávaparti lakóövezetekben a honos szúnyogokból van sok. A szakemberek este és éjszaka permeteznek platós kocsikról. Sosem volt még ilyen kevés Szardínia az Adrián, ezért Horvátországban az isztriai térségben a halászok szeptembertől évvégéig havonta mindössze 5 napon át foghatnak ilyen halakat. A csökkenés megállításához azonban az Adria egészére kiterjedő, összehangolt korlátozásokra lenne szükség. Az állomány visszaesését a túlhalászás mellett a tenger felmelegedése is okozza. Hamarosan egy kis segítség az úton lévőknek, de előtte nézzük, hogy milyen időre számíthatunk ma és a következő napokban. Kellemes késő nyári időnk lesz ma. Már többet látjuk a napot, de időnként még beborulhat az ég. Számottevő csapadék azonban nem várható. 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep. Az élénk szél mellett már 25 fok felett lehetnek a maximumok. Csütörtökön aztán egy hideg front érkezik északnyugat felől, így a Dunántúlon kisebb eső, zápor is kialakulhat. Az ország keleti felén viszont sok napsütésre számíthatunk. A hét második felében is.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópályán folyó hídépítés kapcsán az 1-es főúton teljes zárat vezettek be Biatorbágy közelében a 13-as kilométernél. Délelőtt 10 óráig az M1-es autópályára terelik a forgalmat. Közben az 55-ös főúton Szeged átkelési szakaszán csütörtökig lezárták a 2-es kilométernél lévő vasúti átjárót, mert azt felújítják. A forgalmat kijelölt terelőútra irányították át. Végül az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra kell készülni. Vezessenek figyelmesen!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 6 óra, 8 perc. Jó reggel, szevasztok, drága hallgatók, kezdjük ezt a párás reggelt, majd mindjárt mondom, miért mondom. Jó reggelt, Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Jó reggelt, Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Anett, neked is jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Na, mindenki jól van? Mindenki, látom, hogy te a nadrágodban nyúlkáltál, mielőtt elkezdtük a műsort.
3: A derekamat tettem be, mert kilógott, és fázik a derekam. Nekem
0: helyes,
3: fázik.
0: Helyes. Már. Lacika azt mondta, hogy tegnap még egy kézzel szórakozott, most több kézzel szórakozik, mert velünk van.
2: Valahogy mindenki a nadrágjában próbál.
0: Igen, valahogy mindenki. Na jó, érezzétek jól magatokat, kezdjük el.
2: Tedd vissza te is, Lacika, nyugodtan.
0: Kezdjük el. Viszonylag gyér az SMS, nem tudom, mi van McLaren-essel, lehet, hogy Zalán atyával fetreng valahol, de nem írt, ma reggel nem írt. Jó reggelt, felétek is lecsapódott a pára, rég volt ilyen ücsbődi Szabi.
1: Igen,
3: hajnalban.
1: Nagyon komoly.
0: Igen, egy olyan jelenség, amelyre megkeresed az autódban azt a gombot, amire rá van írva, hogy rír, rear, és akkor ilyen hullámok vannak egy kockában. És az az a hátsó szélvédő fűtő.
1: Igen.
0: Semmi, ennyi. Megtaláltad?
1: Megtaláltam, de én nekem még be kellett kapcsolnom ami van oldalt. Milyen tükörnek
0: hívják? Hát visszapillantó tükör.
1: Visszapillantó. Az is nekem teljesen be volt párásodva, és be kellett a fűtést kapcsolnom rá, hogy lássak.
0: Neked a tükörben is van fűtés?
1: Hát ez egy ilyen autó, de
0: ugye... De jó. Jó, most nekem nem mindegyikben.
1: Nekem sem mindegyikben.
2: A belsőben ott felül nincs.
4: De egyébként ez az a jelenség, amikor az ember érzi, hogy visszafordíthatatlanul arcon csapja az ősz. Tehát, hogy ez mindig akkor van, amikor már ebből már nem lesz nyár. Nem,
0: nekem ez egy lelki harc. Ugye, mikor záratom be a medencét, ugye télire, tehát még mindig hiszek abban, hogy lesz egy utolsó nap, és szerintem a mai lesz az. 25 fokot ígérnek napsütést, és közben megy a fűtés. Nem kapcsoltam be reggel, hogy fölfűtsem rendesen. Na mindegy, és akarok egy utolsót fürdő, és úgy búcsúzni, nem úgy búcsúzni, hogy már nem mehetek ki oda.
2: Igen.
3: Azt hiszem, hogy még holnap is kimehetsz, de csütörtöktől már nem.
0: Jó, köszönöm. Szívesen. Jó, akkor igyekszem.
1: Igen, jó? Most már jön nagyon az ősz.
0: Nem jössz? Emlékmedencébe egyet pancsizni? Ma nem.
2: Megvárod a következő szezont.
1: Így, igen.
0: Na, szóval valóban lecsapódott a pára. Drága Évi.
1: Én.
0: Kérdezi tőled valaki azt, hogy meg tudod határozni azt a pillanatot, mikor rájöttél, hogy jó leszel a reggeli rádiózásban? Mert már túlnőttél sok más ebben a műfajban ügyködőt. Bocsi, méltó párja lettél pár hónap alatt, és ha, reméljük minél később, úgy dönt, hogy nyugdíjba megy, nyugodtan átveheted a sávját, csak ki tovább, mentődsz Jani, nem Laci, akinek mindig konzekvensen nevezel. Tényleg én nem tudom, miért nevezlek Lacinak, de tényleg Jani, most már látom. Na?
1: Mit mondjak erre?
0: Hát a kérdés a válasz. Hát,
1: értettem a kérdést.
0: Mikor jöttél rá?
1: Nem jöttem rá.
0: Azt ez a pillanatot keresi. Ez a Gyuri szokott ilyen szerkesztői kérdéseket feltenni. Mikor döntöttél úgy, hogy mit tudom, gitáros leszel? És akkor érted, 1974, április 7.
2: Ez a pszichológiai vájkálás, így van.
0: Igen. És akkor mi történt? Nem lettünk gazdagabbak az információval. Tehát nem a mikor a lényeg, hanem...
2: A pillanat maga. Hogyan?
0: A felismerés.
1: Honnan? Nem tudom, hogy honnan jött ez a tény. Az biztos, hogy ebbe a csapatban nagyon jó dolgozni, és nagyon sokat segítenek a fiúk, és szerintem ez kell ahhoz, hogy ez kijöjjön. Tehát, hogy ez
0: jó.
1: Én ezt gondolom, de nem menjünk mélyen bele egy beszélgetésben, vagy valaki akar készíteni egy mély interjút
2: ez
1: velem.
2: Ez a 3-4 diplomatikus mondat mindig jó erre, meg más.
1: De nem, Gyuri, hát most érted, lehet, hogy más csapatban ez nem benne ilyen jól.
0: Hát voltál más csapatban, hogy ment?
1: Nem is. De, na jó, ezért ezt nem mondjuk így. Azóta is visszasír az a 4 hallgatót.
0: Igen, meg a volt kollégáid is nyilvánvalóan, de hát nem lett a tehetséged rendesen kiaknázva.
1: De ott is nagyon jó voltam, csak ott más volt a feladatom.
0: Egyszer majd megmutatod?
1: Neked nem.
0: Mi mehetett ott? Hát ez közszolgálati volt, ugye?
1: Hát közszolgálati volt, igen.
0: Nem, csak hogy a pénz honnan jött. Hát nem a piacról, hanem...
1: Nem is mondták, hogy hozzunk a piacról bármit.
0: Jó. Na, jó reggelt, tankcsapdás Pityu, üzente ezt nekünk, és sziasztok, szép reggelt mindenkinek, szia Bocsi, szia Évi, szia Laci, szia Anett, jó reggelt nektek, az utakon óvatosan ködös viszonyokra lehet számítani.
2: Gyuri vagyok amúgy, csak.
0: Igen.
2: De mindegy. Kicsit sértő volt, de mindegy, adjuk.
0: Szóval ködös viszonyokra lehet számítani. Miskolcon jelen pillanatban 11 fok van, elkil a réteges öltözködés, legyen szép napja mindenkinek, sofőr Krisztián. Krisztián, te sofőr vagy, és nem tudod, hogy egyet felírják?
2: Sofőr, ezt írta?
0: Sofőr.
2: Jó, hát lehet, ő rapper közben, nem tudom.
0: De köszönjük ezt a, ezeket a figyelmeztető mondatokat, nagyon-nagyon kedves. Olyan, mintha Anett írta volna az esernyőt.
3: Igen. Igen, én is azt figyeltem, hogy valaki megpróbál utánozni engem.
0: Igen, de most látom, hogy te már ilyen

0: Járás Anettől. Többet látjuk ma a napot, de időnként beborulhat az ég. Állítólag nem fog esni. A reggeli 13-15 fok után 25 fok is lehet délután. Holnap is kellemes késő nyári időnk lesz.
1: Igen. Szuper.
0: Ez tök jól hangzik.
1: Jó.
0: Enikő és Melitta névnap van ma. Ma van a demokrácia napja. Na mindenki mondjon egy gondolatot a demokráciáról.
1: Hát, hogy maga én vagyok a demokrácia. Na?
0: Szépen elintézted. Méltó utódom leszel. Gyuri?
2: Szeretem a demokráciát.
0: Hey, azt a rohadt életbe.
1: Szép vagy, Gyuri.
0: Mikor láttál utoljára a demokráciát? Hol láttál? De most mi van? Miért fordulsz hátra
2: nekem? Ja, azt hittem már Anett jön. Elmondtam az egy mondatomat.
0: Szeretem a... Anette?
3: Hát jó, hogy demokráciában élünk.
0: Ez biztos?
3: Remélem.
0: De nem, de ez mindig relatív. Ezért kérdezem.
3: Igen.
0: De a demokrácia napja van, ez azt jelenti, hogy tök jó. Tudom, mondták sokan azt, hogy nem tökéletes, de jobbat nem találtak ki annál. Ugyanakkor mindig relatív, hogy ez most mennyire az.
2: Kinek mi a demokrácia?
0: Kinek igen. Mi a demokrácia? Hát igen. Jó, most látom, mindenki elgondolkodik.
2: Igen, ki mennyire nyitott a világra, vagy kinek milyen ideológiai vannak, ez mind befolyásolja.
0: Hát hogy lehet, ez fejlesz? A szó, ez annyiszor visszaéltek vele, hogy ez elképesztő. Gondolj bele, a volt Kelet-Németország, német demokratikus köztársaság. Mi volt abban demokratikus? Nézd meg Észak-Koreát. Koreai népi demokratikus köztársaság, ha jól tudom.
2: Igen. Igen. És ezért trükkös, mert szerintem
0: ezért baromi trükkös, így van.
2: Nincs olyan, hogy egy egész nép mindig ugyanúgy érzi a demokráciát.
0: De azt nem is kell, hogy a demokráciát, bocsánat.
2: Igen. Tehát, hogy ugyanazt a demokrácia érzést érzi az egész teljes nép. Szerintem olyan nincs.
0: Szerintem egyébként több országban ez van. Szerintem az amerikaiak többsége érzi a demokráciát, a németek többsége érzi a demokráciát, talán még a franciáké is.
2: Igen, de lehet, mivel hogy mindenkinek más egy kicsit a demokrácia érzéke, ezért valószínűleg nem ugyanúgy.
0: Nem, máshogy mennyire valósul meg a saját országodban, így van. Na jó, ma van az Európai Mozdonyvezetők napja is, csak hogyha ezzel többet tudtok kezdeni, mert látom, ez a demokrácia nem ment nektek.
1: Hát a mozdonyvezető.
3: Az a mozdonyvezető, akivel egyszer beszélgettünk.
1: A benzines.
0: Így van. Ő
2: a demokráciát kitárgyaltuk. Mi a bocsival, a mozdony a tiétek, hajrá.
0: 42 éves Harry herceg, a harmadik Károly brit király és Diana hercegné kisebbik fia, tudjuk ki őt. 70 éves ma Maggie Reilly. Maggie Reilly, ő az, aki a Mike Oldfield-dal énekelt.
3: Igen. Hát igen, én csak egy dalát is, de lehet, hogy több dalt is.
0: Moonlight Shadow, vagy melyik?
3: Igen,
0: volt az?
3: Én azt ismerem.
0: Igen, 80 éves Oliver Stone, Oscar-díjas filmrendező, aztán 80 éves Tommy Lee Jones, amerikai színész. Őt nagyon bírom.
1: Azt a mindenit.
0: Igen, Men in Black-ben például. Jó, 55 éves a Greenpeace. Na, a Greenpeace, ez is egy érdekes kérdés.
2: Hogy szeretjük-e?
0: Igen, szeretjük-e vagy sem?
2: Jó kérdés.
3: Hát néha, igen, néha. Tehát azt gondolom, hogy így megosztja az embereket.
0: Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy van.
3: Így van.
0: Tehát, hogy baromi fontos, hogy van, hogy olyan dolgokra hívja fel a figyelmünket, amire más nem, amit politikusok próbálnak elhomályosítani, eltussolni, vagy cégek, iparosok, stb. Ugyanakkor a módszereik, azok számomra megkérdőjelezhetők.
2: Igen. Meg amikor rászállnak a hétköznapi emberekre ezekkel a módszerekkel.
0: Igen, akár igen. Tehát fontos, hogy van, a módszerek azok igen. Néha aggályosak. 136 éve született Agatha Christie, mindenki egy gondolatot Agatha Christie-ről. Jó, nem megy.
2: Nem dobod be, hogy Agatha Christie én vagyok? Nem van?
1: Nem. Mondom, most nem tudom betenni magamat.
0: Na, Gyuri így hátradőlt, és úgyis azt fogom mondani, hogy szeretem Agatha Christie-t.
2: Szeretem.
0: 110 éve használták először csatában a tankot, mint olyat. A britek a németek ellen. Franciaországban a Somme csata idején.
1: Na, például tankot vezetnék. Kíváncsi lennék, hogy az milyen. Tehát ezért
0: nem
1: kipró.
0: Jó.
3: Nem könnyű.
0: Nem jó, nem könnyű.
1: Ti vezettetek már?
0: Hát én vezettem nem tankot, ültem tankban.
2: Vittek is minket
0: tankban, és azért az egy, tehát amikor nem ablakon nézel ki, hanem gyakorlatilag ilyen periszkópszerű vagy monitorszerű dolgokkal navigálsz, és hát az egész nem úgy működik, mint egy autó. Tehát nem úgy fogod a kormányt, és nem tudom, de egy komoly szerkezet.
1: Azért mondom, tehát én egyszer kipróbálnám. Meg így átmennék egy másik autón. Tehát, hogy
0: ez a rombolás, igen.
1: Abszolút.
0: Időjárás a Gyuritól, Nyíregyháza 14 fokos, és 23 lesz ma ott a csúcs és napsütés. Tamási 14, 24 lesz majd napsütés mellett. Kálgári már 2 fokos kezd nagyon hűlni, 10 fok a max és felhős idő. Tapolca 15 fokos, 25 lesz ott és napsütés.

0: Napsütés. Budapesten is 15 fok van, nálunk csak 24 lesz a Gyuri szerint, de itt is napsütés. Jó, ezek lesznek, gyerekek. Nagyon-nagyon izgulunk, már mindenki a turnéról beszél, és indulunk 21-én hétfőn Miskolcon, és ott lesz velünk a Zenemi.
1: Kedden Szegedre megyünk, a Dugonis téren leszünk, és jön velünk a Hűvös Együttes.
2: Észre nyitott ablaknak, erős dohányszag, arrébb is csúszhatnád talán, de te nem ilyen vagy.
0: Jó ez a dal, nagyon jó ez a dal. Megyünk szerdán Pécsre, és fellép velünk a G-Master. Azzal a híres cintányéddal. Igen, igen. Ezt meg lehet szeretni ezzel. Én amikor tini voltam, és valami zenekarban játszottam, és fölvettük Magnóra. Az szólt így.
3: Hát ők tinik, és így játszanak.
0: Ez oké. Okay. Tehát azért mondom, hogy mert kiraksz egy mikrofont a garázsba, és a dobos üti a izét, az így szól.
3: Lehet, hogy Magnóra vették ők is, és azt kaptuk meg.
0: Lehet. Jó.
1: Csütörtökön Székesfehérvárra megyünk, a Palotai kaputérre leszünk, és jön az End of Paradise.
0: Ez Anett balladája.
1: Himnusza.
0: Jó, ez lesz Fehérvár csütörtökön, és akkor zárunk pénteken, Győrben, és alig várjuk, hogy találkozzunk velük a Rock Milédivel.

0: Aj, de jó.
1: Jó lesz ez. Igen. Jó lesz ez. Várunk benneteket szeretettel. Te elmondtad a helyszíneket,
0: igen,
1: ugye?
0: Igen, elmondtam mindenhol,
1: jó,
0: a helyszínt.
1: Én nem. De nem baj, majd elmondom még. Nézzük, hogy mivel foglalkozunk ma. Hát ez annyira helyes, ez tegnap olvastunk egy cikket arról, hogy Budapesten léteznek gerilla táblák. Na most ezzel nyilván ezzel a fogalommal nem tudtok mit kezdeni, de azt biztos mindenki tudja, hogy különböző városokban, ilyen, főleg ilyen kapu aljak mellett a külső homlokzatra felszerelnek egy táblát, hogyha ott lakott például egy híres ember.
2: Ilyen itt élt és alkotott, általában így kezdődnek ezek a táblák, és azok ott maradnak akár 100 évig, 150 évig, vagy ki tudja.
1: Igen.
0: Igen, nagyon sok ilyen van a belvárosban.
1: Rengeteg van, és akkor az tök jó a járókelő. Elmegy mellette, elsétál, fölpillant, és akkor tényleg itt lakott Móricz Zsigmond, itt lakott, nem tudom, Kellér Dezső.
0: És vannak ilyen túrák is, tehát, hogy végig lehet menni, hogy ki hol lakott, ez egy ilyen másfél-két órás séták, igen.
1: Na most a gerilla táblák, amiről beszéltem, azok olyan táblák, amelyre nem kért senki se engedélyt az önkormányzattól, hanem úgy gondolta, hogy az ő emlékét szeretné ott a kapuaj mellett a homlokzaton megőrizni egy emléktáblával, például, hogy az első csók ott csattant el.
2: Igen, vagy egy lánykérés emléke valahol megőrzi az utókornak is.
1: És van, aki fölszereli ezt a táblát.
2: Bizony, bizony. Nem olcsón egyébként. Ezek nem általában, olcsón. Hát gyönyörű márványtáblák általában.
1: Hát mennyi egy darab márvány, menj a Obibbal, nem olyan izé.
0: Hát azért drága.
1: Mi?
0: Márvány.
1: Mi van? Hát egy egész konyhapultot szoktak venni. Igen, hát abból ott hány emléktábla jön ki?
0: Így van, és nem is a minimálbérből.
2: Nem is olcsó, igen, a márványtábla.
1: Én nem azt mondtam, hogy mindenkinek jár egy márványtábla. Én azt mondom, hogy azért az megfizethető egy ilyen 20-szor, vagy 30-szor 20-as márványtábla. Azért az nem olyan, nem a világ.
0: Ebben az esetben igazad van, de drága.
2: Ja, megadják a módját, így ez van. A lényeg, igen.
1: Nekint megadják a módját, így van. Első csók tábla, első randi tábla, ahogy mondja a Gyuri. Tehát mindenféle emléktáblák vannak Budapesten elhelyezve, és ezekről majd beszélünk, egy párat majd bemutatunk nektek. De az jutott erről eszünkbe, hogy ezeket egyébként mi is megtehettük volna, vagy megtehetnénk még mindig. Tehát például az első szexuális... nem tudom, eseményed táblája.
2: Igen.
1: Igen. Hogy azt nem fogom megkérdezni a részleteket, Gyuri, de a hovát azt meg fogom kérdezni.
2: Jó, jó.
1: Hol van a te táblád? Anett, tőled is.
2: Az első szexuális
0: Na ezt még nem hallottam.
2: Hova kerülne a tábla?
1: Igen. Hát az nem az a tábla, hogy az első szexuális tehát nem ez, hanem a wow tábla. Az hova szereled, Anett? Gondolkozz, van időd?
3: Jó, van. Akkor még kitalálom.
1: Megtaláld ki, tud. Hát ezt tudnia kell.
2: De fontos, csak egy táblád van, egy táblád van.
3: Jó.
1: De most is, hogyha beszélünk róla, a fejedben van az első szexuális wow.
3: Az igen.
1: Na, és annak van címe?
3: Van, persze, de nem fogom most elárulni, hát akkor miért hallgatnának a hallgatók benne?
1: Nem kell most elárulni, de hogy megvan?
3: Megvan, persze, hogy megvan. Minden megvan, minden kérdésedre a válaszom.
1: Jó. Ennyire felkészült-e?
3: Ma igen.
1: Kikeresem a Google Earth-en. Az első szexuális tábládat az Earth-en.
3: Hajrá.
1: De nem csak ez, na jó, gyerekek, nem csak ez az irány, ez nagyon-nagyon egyszerű lenne is. És olcsó.
3: Köszi.
1: Csak erről beszélnénk. Jó, szóval gerilla táblákról fogunk beszélni, ki mit helyezne el, a mi ilyen első csók táblánk hol lenne, első táblánk hol lenne. Mi van?
3: Elég sok mindenre gondolok én is.
1: Te is?
3: Igen.
1: Tehát neked is vannak címeid.
3: Képzeld, átestem pár dolgom.
1: Oké.
3: Megvagyok. Én is készültem. De a tiétekre kíváncsi vagyok.
1: Éppen nem készültem.
2: Nem, én sem. Majd jön, hogy jön.
1: Hát szerintem is majd jön.
3: Miért? De remélem, legalább az elsőt tudjátok.
1: Első mit?
3: Hát például wow.
2: Nagyobb átéléssel évi. Wow.
3: Hát wow. Wow.
1: De most azért lekezelő velünk az évi, mert nála biztos, hogy valamilyen szöuli tábor volt, vagy nem tudom.
2: És hallottad ilyen élmény, hogy wow. Hát meg, ennek is állított táblát.
3: Megint jön az Atlanta.
1: vagy Atlanta, bocsánat. És aztán wow, és aztán ott ad a gyárfást üvöltél, takarodó. Jó, ez lesz az egyik. A másik témánk pedig, hát ez annyira összecsenget mindenkinek az akaratával, mert egy illúzionista jön hozzánk ide a stúdióban, méghozzá Kis V. Balázs. És Évi, azt hiszem, hogy te nézegetted a videóit, ugye?
0: Igen, én már nyáron elkezdtem követni, mert hogy ugye a közösségi médiában ő nagyon sok videót tesz fel, és akkor járt a fesztiválokra, és akkor zenészeknek csinált ilyen trükköket, és gyakorlatilag mindig meg akartam fejteni, hogy ezt hogy csinálja, és minden
1: igen.
0: És nem jöttem rá.
2: De iszonyat profi, tehát ő tényleg ez a teljesen új generációs, és bár pillanatok alatt csinál valami olyat, amitől egyből mindenki sikít fogja a fejét, hogy ez hogyan. Tehát ez valami nagy hatásokat ér.
1: És nagyjából ugye ez az a műfaj, csak tudni akarom, ez az a műfaj, amit Dynamo-tól ismerünk, ugye?
2: Valami egy olyan stílus.
1: Hát az a utcán oda megy hozzád, leszólít, spontán valamit csinál, és eldobod az agyad. Igen. Én viszont Dynamo-t imádom. Tehát én egy időben annyit néztem, hogy az valami elképesztő, és ugye ezek a úgynevezett trükkök, vagy illúziók, ezek akkor jók, hogyha ez nem kameratrükk. Mert kamerával mindenki tud trükközni, hogy oké, ide rakom, oda rakom, greenbox, nem greenbox, tök minden. Tehát, hogy ez tényleg megtörtént, mert akkor viszont az illúzió zseniális.
0: És ezért gondoltam, hogy behozom témának, mert kíváncsi voltam, hogy ugye ezeket mind videón láttam, de hogyha majd élőben ugyanúgy megcsinálja, akkor
1: de mi tudjuk, hogy mi nekünk meg kell védenünk Kis V. Balázs tőled, mert te trükköt akarsz leleplezni, tehát ezt már elmondtad, mint egy ilyen kisgyerek tegnap, és mögé akarsz bújni, amikor éppen valamit varázsol, tehát te ki akarod kapni a kezéből a nyulat, hogy ez döglött!
2: Ide hoztad döglötten?
0: Igen. Hát szóval... de miért titeket nem érdekel, hogy
1: nem. Jó. Nem, én hát érdekeli, persze, hogy érdekelne, de nem fogom ütni-verni a csávót.
0: Egyet nem ad meg, de nem akarok. De
2: rád gondolt ez a lévő.
0: De nem fogom ütni.
1: De nem azért hívom, hogy én elvarázsolódjak. És nem azért hívom, hogy megtudjam.
0: De te akkor ti nem vagytok kíváncsiak.
1: Nem, ó nem. Ó, de hogy. Nem is ismerem ezt a szót.
0: Azért mondom. Na mindegy, hát akkor majd te beszélgetsz vele.
1: Jó, én beszélgetek vele, vállalom, de te is beszélgethetsz vele, de fel ne tedd a kérdést, a hogy csinálod. Jó, azt nem lehet.
0: Adáson kívül se?
1: Jó, Évi. Kivel beszélünk ma? Horthy Gáborral, igen. Képzeljétek el, ez mi ez, hogy a Messi csapattársa beleállt Lewandowskiba? Ezt hogy kell elképzelni?
2: De együtt játszottak, mármint egymás ellen, és ott volt egy konfliktusok, és azóta megy az üzengetés, és erről jutott eszébe a Gábornak egy pár...
1: Bocsia, a Lewandowski most az amerikai ligában
2: van? Okay. Így van. És erről jutott eszébe a Gábornak egy pár nagy focista konfliktus, ami így a bulvárba is bekerült, és ment az egymásnak üzengetés, és hogy melyikből mi lett. Ezeket foglalja majd össze a Gábor.
1: Híres focista konfliktusok,
2: igen,
1: ezt tetszik?
2: Csomót fog hozni.
1: Jó, okay. Na jó, a tegnapi nap legjobb pillanatai. Évi?
0: Igen, olvastunk egy cikket, hogy a kínai után gyártott légzsák mennyi balesetet okoz itt, és akkor elkezdtünk beszélgetni, hogy mit tudunk mi igazából a légzsákról, és rájöttünk, hogy nem sokat, ezért hívtuk Bazsó Gábor karottát segítségül.
4: Az előző rész tartalmából.
1: Képzeljétek el, a légzsák most itt az egyik fő témánk, de igazából az után gyártott alkatrészek az autókhoz, elmondom miért. Itt... az történt, hogy az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság 14 olyan esetet regisztrált mostanában, amikor kínai, azaz utángyártott légzsák kinyílás helyett egyszerűen felrobbant az utastérben. 14 eset, ebből 11-en meghaltak. Tehát, hogy ennyire komoly sérülést okozott, és hárman nagyon komoly sérüléssel, de túlélték, és azt mondják a hatóságok, hogy ezek olyan balesetek voltak, amelyek, hogyha normálisan működő légzsák lett volna az autóban, akkor könnyebb sérüléssel megúszhatták volna.
0: Nagyon komoly.
1: Ez nagyon durva, ebben nem is gondoltam még soha bele, mert egyszerűen én veszek egy autót, újat, vagy használtat, oda van így, vagy SRS, vagy régebbi esetben airbag, és akkor meg vagyok nyugtatva, hogy az ott a gyár az belerakta, ő tudta, hogy kell.
2: Igen, és remélet, hogy soha nem kell használni, vagy soha nem lesz olyan, hogy ezt neked ki kell próbálni a gyakorlatban, és ennyi nagyjából.
1: Csomó laikus kérdésünk van, és ezért hadd beszéljünk újra jó barátunkkal, Bazsó Gábor karottával, autós szakújságíróval. Gábor, szia, jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt!
1: Na, azon is, vagy elcsodálkoztunk, vagy rácsodálkoztunk, hogy van olyan, hogy utángyártott légzsák. Hogyha az autó szenved, valamilyen elszenved egy balesetet, és kinyílik a légzsák, az autó attól még helyrehozható, az autó attól még jó. Normális esetben hogy kerül abba újra légzsák, Gábor?
5: A leggyakrabban egyszer az szokott történni, hogy amikor valaki becsülettel megjavít egy alapvetően nem drága autót, akkor abba bontott légzsákot tesznek, és a bontott légzsákkal nincs baj, hogyha becsületes helyről származó, valódi bontóból, valóban odavaló, tényleg olyan. Az oké tud lenni. A veszélyek azok nyilván onnan kezdődnek, hogyha a bontott az valamilyen gagyi, vagy rosszul tárolt, vagy igazából nem abba való, hanem össze-vissza ügyeskedett. És mivel ez egy elég rizikós sztori tud lenni részben azok miatt, amiket mondtatok, tehát nyilván a legkisebb baj az, ha nem nyílik ki a következő balesetnél, annél sokkal nagyobb baj az, hogyha valakinek lerobbantja a fejét, az, hogyha valamilyen nem odavaló volt. Viszont azért ez egy nagyon speciális, tehát az a sztori, amit most fölkapott az amerikai sajtó, az Európára igazából nem jellemző, ez arról szólt, hogy Amerikában bizonyos csatornákon keresztül jutott be az országba kínai utángyártott légzsák inflátor, úgy hívják ezt a modult, tehát ez az a része a légzsáknak, ugye a légzsák az alapvetően két részből áll, van maga a lufi, és van valami, ami felfújja a lufit. Ez az, amit inflátornak hívnak, ez egy piropatron, tehát jól keresgéltétek a megfejtést, mint ahogy egy petárda is ugye attól puffan, hogy hirtelen gáz keletkezik benne, és annak a nyomása van, meg ugye egy csomó minden robbanóanyag is ugyanígy működik. Itt az történik, hogy belerobbantanak egy picit abba a zárt térbe, ami a lufi maga, a légzsák testébe. Tehát olyan, mintha egy nagyon hirtelen belepukizna valaki egy zárt területre.
1: Minden metafora érdekel, Gábor.
5: Na, örülök.
1: De értem is, és ez túl nagyra sikerült ez a töltet? Tehát ez úgy néz ki, hogy ezekben az esetekben maga a robbanó volt túlméretezve a lufihoz képest?
5: Ha a kínai forrás kérdezed, ez egy elérhető vállalat, tehát hogy az vagy, ez egy létező cég volt, ami meg tudott szólalni ebben a hivatalos ügyben, tehát nem teljesen arról szólt, hogy valaki egy ilyen Isten háta mögötti sufniban matricázott volna mondjuk tűzijáték rakétákat légzsák feliratta és adta el, hanem ez egy cég volt, ahonnan vásároltak amerikai szervizek jellemzően utángyártott légzsákpatront. Európában nem tudunk arról, hogy ez valaha történt volna, és egyébként nagyon ellene is van az európai szabályozás ennek, tehát itt ezt az ős forrásból kell mindig megvenni. Ráadásul, és azt mondja egyébként a kínai cég, hogy azok a patronok, amikkel a bajok voltak, azok hamisítványok. Tehát azzal védekezik az utángyártó, hogy ezek nem az ő olcsó utángyártott patronjai voltak, hanem az ő olcsó utángyártott patronjaiknak a hamisítványai voltak azok, amik a baleseteket.
1: Ki tudja, hogy került oda? Ez gyönyörű.
5: De az a lényeg, hogy ez nem olyan problémánk.
1: Használt autóvásárlók hogy tudnak meggyőződni arról, hogy egyáltalán van légzsák az autójukban? Tehát nekem is van régi autóm, tök jó, rá van, vagy SRS, majd azt is mondja, hogy ez mit jelent. És fogalmam sincs, hogy benne van. Olyan jó érzés, és benne van, még a utas mellett is van, ez egy oldtimer autó egyébként, vagy egy youngtimer, tök mindegy. Tehát én nyugodt vagyok, mert oda van írva, de nem vagyok benne biztos, hogy tényleg benne van.
5: Igen, és ez teljesen indokolt is, hogy ezzel kapcsolatban bizonytalanságot érzel. Ugyanis, ha most így rá szabadultok az AliExpressre, akkor azt fogjátok látni, hogy légzsákot, meg kamu légzsákot azt igazából szerencsére nem nagyon találtok könnyen, tehát az nem egy jellemző termék. Viszont a légzsák emulátor, ami egy elektronika, ami azt hazudja az autó központi elektronikájának, hogy igen, persze, itt vagyok, tehát ugye amikor ugye elindítod, ráadod a gyújtást, akkor felvillan az SRS lámpa, az akkor van, amikor az autónak a központi elektronikája körbe kérdez, mint amikor névsorolvasást tartanak az isiben, hogy na, ahó, vezetőoldali légzsák, itt vagy, és akkor mondja, hogy itt vagyok, hozzá légzsák, itt vagyok, és ezt nem csak a légzsák tudja kiabálni, hanem meg tudod vásárolni ilyen néhány ezer forintokért, tízes, százas, kilós kiszerelésben azokat a különböző kis csipecskéket, amik autospecifikusan azt mondják ilyenkor, hogy igen, persze, itt vagyok, de igazából maga a légzsák nincs ott, mert ugye a légzsák az egy valahány tízezertől valahány százezerig terjedő forintos alkatrész, a chip meg fillérekbe kerül, És ezért azokat az autókat, amiket így tessék-lássék visszajavítottak eladásra jellemzően valamilyen balesetből, azokat időnként nem légzsákkal látják el, hanem ilyen légzsákemulátorokkal.
1: Azt a mindenit.
5: És annyit akartam még röviden elmondani, mert az egy fontos kérdés, amit az előbb felvetettél, hogy mi az az SRS lámpa és miért SRS. Az az angol nevéből van, ami a Supplemental Restraint System-et jelenti, ami a kiegészítő utas visszafogó rendszer, és azért rohadt pontos, és csak azért akartam visszaugrani rá, mert kritikusan benne van, hogy ez egy kiegészítő rendszer. Tehát sokan azt hiszik, hogy amiben légzsák van, ott nem kell bekötni magát, vagy beköti a háta mögött az övet, hogy ne csipogjon, mert hiszen úgyis ott van a légzsák. De a valóság ezzel szemben az, hogy a légzsák, mint ahogy beszéltünk is róla, ez ugye úgy működik, hogy felrobban benne egy picike patron, és úgy van kiszámolva ez az egész. Tehát az, hogy mikor indítja a légzsákot, mekkorát robban, milyen sebességgel nyílik ki, mikorra van kész az arcod előtt, az ahhoz van méretezve, hogy abból indul ki, hogy a te testedet azt lassítja a biztonsági öv maga, és pozícionálja a légzsákra. Hogyha ez nem történik meg, mert nem viseled az övet, akkor az van, hogy sokkal erőbb érkez oda, és tök máshogy, és pont telibe az arcodba robban. Tehát a létező legrosszabb kombó, amit csinálni lehet, hogy ezek gyönyörűen működnek együtt, és rohadt biztonságosak tényleg. Elképesztően sokat segítenek a túlélésben, meg a nem megsérülésben. De hogyha az egyik felét kihagyja valaki, akkor azzal pont a lehető legrosszabb irányba tolja el ennek az egész rendszernek a működését, hiszen nem akkor robban, nem oda, nem úgy, és nem akkor fújódik, ahogy kell.
1: De a legfontosabb záromondat. Nagyon szépen köszönjük. Gábor, mindig öröm, köszönjük szépen, öröm veled beszélgetni, úgy értem. Köszönjük szépen, szép napot.
5: Én is köszi,
1: sziasztok. Köszi, Bazsó Gábor Karotta, szia.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
2: És a finom görög ízekre?
1: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
2: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
3: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Gyéko full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 ezer forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Super hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Gyéko. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodagyeko.hu weboldalra.
4: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM appban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
5: Egy szemüveggel minden távolságra, cserélgetés nélkül. Vásároljon új szemüvegébe multifokális lencsét. 82 ezer forint helyett, most 42.500 forinttel pár áron Ofotért üzleteinkben. Ráadásul további lencséinkre akár 40% kedvezménnyel segítünk megtalálni az ön számára legjobb megoldást. Részletek a weboldalon. Ofotért.
6: Kun, több mint munkagépek. Megoldások a modern mezőgazdaság minden területére. Kun, a növénytermesztés és az állattartás megbízható partnere. Kun.co.hu.
7: Hogy van szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
8: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
7: Mit is mondott? Artrevin?
8: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
7: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
8: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
9: Tök sétány, tökös ételek, tök jó koncertek, tökös programokkal. Valmár, Halott Pénz, 4 Street, Horváth Tamás, Bagosi, Parnograsz. Rácsalmási Tök Fesztivál, szeptember 18-19-20.
10: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
11: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
12: A szív útjai kifürkészhetetlenek. A tejszív viszont mindig a megbízható, hazai termékekhez vezet téged bevásárláskor. Keresd a csomagoláson a tejszív vagy sajtszív védjegyet. Így biztos lehetsz benne, hogy kizárólag magyar tejből készült, kiváló minőségű termék kerül a kosaradba, amivel a hazai tejipart és gazdálkodókat is támogatod.
0: A reklám után...
13: Hírek a Retrorádióban.
14: Egyre kevesebb papírt használnak a vámosok, jön az országos nyitott piacok napja. Borongós napok előtt állunk. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Alaposan visszaszorította papír felhasználását a NAV. A vámszak területen egy év alatt mintegy 40%-os megtakarítást értek el, azaz csaknem 350 ezer lappal kevesebb fogyott. Ehhez hozzájárult, hogy bevezették a helyszíni ellenőrzések digitalizációját szolgáló rendszert. A munkát jelenleg mintegy 150 táblagép segíti. Történelmi mélypontra került a magyar diákok szövegértési teljesítménye a nemrég nyilvánosságra hozott 2025-ös PISA felmérés szerint. A gyors néhány másodperces tartalmak világában egyre kevesebb figyelem jut az elmélyülést igénylő hosszabb szövegekre. Arról, hogy hogyan lehet ma a fiatalokat közelebb vinni a szép irodalomhoz, azon belül is a költészethez. Luther Imre, a Magyar Versmondók Egyesületének elnöke beszél.
15: Az elmúlt időszakban felértékelődött a közéleti témájú költészetnek a szerepe, és nagyon sokan veszik elő az ilyen témájú verseket. Itt az a nagyon nagy kérdés, hogy mennyire és milyen módon tudjuk őket elérni a közösségi médián, az ott szereplő platformokon keresztül, tudnélik, nagyon sok esetben silány minőségű szövegekhez jutnak hozzá. Hogy ez változni tudjon, ahhoz ugye nagyon fontos az a fajta kompetencia fejlesztés, ami szakmai szervezetekkel együtt muszáj elindítani az országban, ezt mutatják a felmérések is. De én azt gondolom, hogy ha sikerül hozzájuk az igényes költészetet eljuttatni, és az megfogja őket a mai világban, akkor igen, nyúlnak hozzá.
14: Rengett a föld a magyar-horvát határon, Seje közelében észlelték a Richter skálán 2,5-ös erősségű földmozgást. Károkról vagy sérültekről nem érkezett hír. Országszerte 26 helyszínen tartják meg idén az országos nyitott piacok napját. Péntektől vasárnapig piaci reggeliken, szüreti forgatagon, kóstolókon, koncerteken, látványfőzéseken, valamint közönség találkozókon, vezetett sétákon, családi és szakmai programokon vehetnek részt a látogatók. A szervezők azt szeretnék bemutatni, hogy a piacok nem csak bevásárlóhelyek, hanem találkozási pontok, közösségi terek és a helyi ízek otthonai is. A hűvös reggel után napközben ma sokat látjuk a napot, de hogy mit hoz a folytatás, az most kiderül. Kellemes késő nyári időnk lesz ma, már többet látjuk a napot, de időnként még beborulhat az ég. Számottevő csapadék azonban nem várható, 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, az élénk szél mellett már 25 fok felett lehetnek a maximumok. Csütörtökön aztán egy hideg front érkezik északnyugat felől, így a Dunántúlon kisebb eső, zápor is kialakulhat. Az ország keleti felén viszont sok napsütésre számíthatunk, a hét második felében is.
13: Retro Rádió közlekedési hírek.
14: Az M3-as autópályán átépítették a terelést Gyöngyös térségében a 68-as és a 71-es kilométer között. A külső és a leálló sávot lezárták aszfaltozás miatt. A forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. A munkálatok a Gyöngyös nyugat csomópontot is érintik. Közben az M5-ös autópályán Kecskemét térségében meghosszabbították a terelést. A 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Röszke irányába a külső és a leálló sávra terelik a járműveket. Adta hírul az Útinform.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a
1: Bocskor! 7 óra lesz 10 perc múlva. Na, valaki azt üzeni, hogy bocsi, a Dynamo lebukott, vagy bebukott, csalt, beszervezett, lezsírozott szereplőkkel dolgozott, azért nincs már a kanyarban sem. Nem hallottam, nem olvastam, lehet, hogy így van, fogalmam sincs.
2: Hát attól még egyébként, amit laikusként látott az ember, az zseniális volt. Tehát maga a szórakoztatás az nagyon megvolt, hogy hogy csinálja.
1: Igen, csak ezek utcai kvázi spontán jelenetek voltak, és hogyha ezek úgy voltak, hogy már előre preparálva voltak dolgok, előkészítve, akkor nem érdekes.
2: Igen, de hát egyébként meg azt mindenki tudta, hogy nem varázslat, tehát hogy valami trükk van benne.
1: Ezt mindig tudni kell, de nem úgy, érted? Tehát hogyha azt az illúziót valóban ott tudja kelteni, anélkül, hogy mondjuk az egy filmtrükk lett volna.
2: Ja, persze.
1: Érted? McLarenes barátom írt, és szeretném jelezni felétek, hogy jól van. Jelenleg Görögországban van, és egy halászhajón tölti az idejét. Köszönjük szépen, és Évi, nekem is bakancslistás a tankvezetés, meg is kérdeztettem a kisfiammal, mikor nyílt napon volt a Hódmezővásárhelyi laktanyában, hogy van-e rá lehetőség, sajnos ott nem lehet. Szólj, ha találsz egy tankot. Puszi, Évi, Algyőről.
3: Azonnal szólok, most még nem találtam. De egyébként majd lehet, hogy lehet vezetni, nem? Tehát, hogy biztos vannak ilyen katonai napok.
1: Az egy tankot nem adtak a civil embereknek.
2: Te vadászgépet sem fogsz tudni vezetni. Tehát ezért
1: pedig nem érdekes.
2: Szól. Ja.
1: Minden, én vezettem.
3: És mi lenne, hogyha most a következő... De én beférek egyébként egy vadászgépbe, akkora?
1: A Gripenbe?
3: Mindegynek minek hívod.
1: Ez egy jó kérdés, hogy beférsz-e.
3: Igen, nagyon fontos.
1: Nagyon szűk.
3: Így tudom, és látom magam. Tehát, hogy egy Forma 1-es autóba tudom, hogy nem férek be. És az is egy nagy álmom.
1: Annál egy fokkal tágasabb, de...
3: Igen, tehát, hogy nem lehet kipróbálni? Nem lehet egy én is...
1: Hogy tervezed ezt a napot? Tehát reggel lemész Kecskemétre, és ott áll bemelegítették már?
3: Hát csinálok pár karkörzést, felveszem azt a zöld ruhát, felveszem azt a nagyon nagy sisakot, és akkor elmondják, hogy
1: hol a gáz, hol a...
3: Nem, hát jöjjön velem valaki.
1: Ja, jöjjön valaki.
3: Vezeti.
1: Nem, igen. Mondtad.
3: Igen, igen, de azért ott a levegőben majd megfoghatom azt a kormány, nem? És akkor meghúzom, akkor fölfele megy, lefele megy.
1: A kérdés, mennyire bíznak benned? Bennem bíztak.
3: Hát azért bennem is lehet bízni. Autót is vezetek.
1: Na jó, hagyjuk, Évi, ennél ez egy komolyabb dolog.
3: Jó, most erre nem mondok semmit. Lehetnek, csinálhatunk olyat, hogy nem vagyok rá képes. Ezekből azért már elértem pár dolgot.
1: Igaz, igaz.
3: Na jó, viszont akkor...
1: Mit találtál? Még
3: egy dolgot, a turnéról meséljetek már nekem. És én azon gondolkodom már tegnap óta, hogy ez nekem olyan, mint az edzőtáv, vagy a versenyek, hogy elmegyünk, és akkor egy nagyon feszített tempóba vagyunk, hogy igazából mire készüljek? Tehát lesz szoba beosztása. Lesz olyan, hogy este mikor fekszünk lealudni? Tehát, hogy milyen ruhákat kell vinni? Tehát egy kicsit készítsetek már...
1: Ez most nem egy olimpia a rendszerváltás előtt.
2: Az lesz a következő, hogy az útra vigyél a chipset, meg szendvicset, meg teát?
3: Tehát egy igen, hogy például ugye megyünk, tehát indulunk Miskolcra vasárnap. Oda vigyek-e kajcsit az úton, és akkor mit fogunk csinálni? Mit csinálunk?
1: Egy grillcsirke legyen nálad.
3: De mit csinálunk együtt három órát a kocsiba?
2: Egy jó emergency grillcsirke, amit el tudsz fogyasztani, hogyha dugóba kerülünk.
1: Évi, minden nagyon-nagyon pontosan meg van tervezve. Tehát az, hogy hánykor indulunk a szállodából a helyszínre, hogy a bőröndök akkor már összepakolva, hogy a következő helyszínre hogy megyünk, mikor érkezünk mi egymás, útközben, abban a buszban csak te leszel, a Gyuri meg én, meg a sofőr,
3: igen.
1: És ott dolgozunk, a másnapot készítjük elő, témákat keresünk, megbeszéljük, stb. Talán alszunk is, útközben, ha ilyesek vagyunk, megállunk, ha nem.
2: De ehhez közben grill csirkét, miközben dolgozunk, tehát ez nincs.
3: Igen, de például oké, akkor mit csinálunk délután? Mit csinálunk este? Együtt leszünk végig? Egy hetet
1: veletek? Nem muszáj együtt lenni, mindenki azt csinál, amit akar, mindenkinek van egy saját szobája, tehát nem úgy, mint a Fennyáni olimpián. És... saját szobájában, és mindenki azt jelen, amit akar. Ennyi. Van olyan kaja lehetőség, amit azt hiszem, hogy kifizettek előre, ugye?
2: Igen, olyan
1: ilyen
2: is van,
1: de olyan is van, hogy bemegyünk a városba is. Egy étteremben eszünk, saját költségem.
2: Igen, valahogy esténként megiszunk együtt valamit, és akkor közben...
1: Van, ahol nem, de nem kötelező. Tehát igen. Te nyugodtan bezárkózhatsz délután 4-kor, és találkozunk reggel a busznál.
3: Tehát lehet ez a program.
1: Lehet ez a programod, igen.
3: Jó, és akkor semmi olyan program nem lesz.
1: Nem kell levetkőznöd, nem kell...
3: Semmi ilyen.
1: Na mondjad, mi a kérdés?
3: Nem, csak az a kérdés.
1: Van témád is, vagy ezzel akarod kihúzni az időt?
3: Nem, van témám egyébként, van témám, mondhatom azt is, csak én kíváncsi voltam, meg én, engem érdekel, meg nyilván a hallgatókat is érdekli, és én ugye a hallgató vagyok, én nekem ez egy teljesen új dolog, hogy mivel fogjuk eltölteni az időnket.
2: Javasolsz valamit?
3: Hát annak példák.
2: No.
3: Mi például edzőtáborban üvegeztünk. Vagy...
1: És mi volt, amikor rámutatott neked a Traubi szóda szája?
3: Csalacira.
1: Csalacira vagy rád.
3: Nem, hát nekünk voltak egy csomó ilyen program.
2: És megkérdezted a gyárfestemest, hogy felesz vagy mersz?
3: Ez... Nem, őt nem ültettem oda.
1: Felesz vagy mersz. Van témád, vagy...
3: Igen, Donald Trumpot hoztam.
1: Igen?
3: Donald Trump, képzeljétek el, hogy beszólt mindenkinek, egy amerikai cég vezérigazgatója felhívta a figyelmet a szakembereknek, már a mérnököknek is, hogy az AI rohamosan átveszi a hatalmat, és hogy lassítsanak a tempón. Na erre Donald Trump, képzeljétek el, a közösségi médiában üzent neki. Az egyetlen ellenőrzési mechanizmus, vagy biztonsági korlát, amelyre a mesterséges intelligenciának szüksége van, az egy erős és okos, magas IQ-jú elnök.
1: Tehát
3: és az USA-nak az elnöke.
1: Ilyen, igen.
3: Tehát, hogy képzeljétek el, hogy Trump ilyet ír, és pont az jutott eszembe, hogy ennek az embernek van-e kontroll az életében, valaki tudja kontrollálni, vagy ő tényleg elhiszi, vagy ez már egy generált történet. Nem tudom eldönteni, hogy amerikai elnök megtehet egy ilyet.
2: Néha viccele egy ilyen
3: kiszólással. Igen, hogy nem tudom eldönteni ebben is, hogy ez egy poén volt, vagy ő tényleg azt hiszi, hogy a mesterséges intelligencia fölött
1: áll. Az a baj, hogy ez a téma, ez komolyabb annál, mint ahogy ezt most itt két percben ki tudjuk vesézni. Tehát, hogy én is azt gondolom, hogy komolyan gondolja-e valaki azt, hogy a világ bármely országát maga alá gyűrheti. Akár komolyan eljátszik azzal a gondolattal, hogy az amerikai kontinens az mind Egyesült Államok lesz. Izlandot egyébként beleértve. Tehát, Grönland beleértve. Tehát, hogy ezek komoly dolgok-e, vagy tényleg a trollkodásnak egy ilyen helyes jópofa vetülete. A mesterséges intelligenciával kapcsolatban én egyébként szeretném, hogyha foglalkoznánk ezzel a témával, Rabárpit föl kéne hívni, hogy valóban, ugye a laikus mondta mindig azt, ha majd a számítógépet, ha majd a mesterséges intelligencia, majd átveszi a hatalmat, stb. Mindig a laikus, a hétköznapi, az átlagember mondta. A tudósok azt mondták, hogy nem lesz ilyen. Most a tudósok mondják, hogy bizony, ez be tud következni. Ennél talán egy, hogy is mondjam, szofisztikáltabb gondolat kéne egy elnöktől, mint hogy egy olyan magas IQ-jú elnök, mint ő, ezt meg tudja akadályozni. Amúgy semmi más nem állhat az útjába, de ő megakadályozza. Hogy ez mennyire trollkodás vagy sem, azt nem tudom, ha komolyan gondolja, akkor egy valamit kéne megfontolni, és nem tudom, hogy egyébként különböző országokban ez hogy van. Hogy az elme állapotát egy ország vezetőjének hogy lehet függetlenül és kötelezően megvizsgálni? Ezt tök komolyan kérdezem. Más országra is ráfér egyébként.
2: Hát, hogyha most laikusként szerintem... kérdezel, akkor erre nagyon nem tud protokoll lenni, mert mi számít függetlennek egy
1: De
2: ilyen
1: Gyuri,
2: helyzet?
1: Az a nagy baj, ha valakinek elmegy az esze elnöksége alatt, és így cselekszik, az baj. Az veszélybe sodor embereket. Tehát, hogy kell, hogy legyen egy olyan, aki azt mondja, hogy nem, ez nem megy, és beavatkozik. Van-e ilyen? Kérdezem.
3: Szerintem nincs. És nem is lehet, ahogyan a Gyuri is mondja. Gondolj bele, egy független szakértők megállapítja egy államvezetőről, hogy nem alkalmas a munkavégzésre.
1: Így van, akkor az nem független. Már is egy izé, és fake news, és minden.
3: Így van, fake news, és ellenzékhez tartozik, és akkor ellehetetlenítik, mert egy kis emberről beszélgetünk. Ugye a hatalom és a kis ember története. Tehát szerintem nincs ilyen. Pont azért tart itt a világ.
2: Döntések tettek nyomán lehet ilyen bizalmatlansági indítványt intézni bármikor is, bármilyen.
1: Igen, kinek a szakvéleményét fogadod el?
3: Hát ki mer ebbe beleállni?
1: Tehát tegyük fel, egy bizalmatlansági indítvány elindul, és azt mondja, hogy jó van, akkor most Trump úr, vagy bárki, akkor most magát megvizsgáljuk, mert bizalmatlanak önnel szemben az ország, nem tudom, több politikusa, vagy állampolgárai, teljesen mindegy. Akkor ki az az orvosi bizottság, aki fölállhat, és ezt megvizsgálja, és elfogadják, hogy igen, ez a szakvélemény, ez valós. Mert aki demokrata érzelmű, az azt mondja, hogy elmebeteg, aki republikánus érzelmű pszichiáter, az azt mondja, hogy teljesen rendben van.
2: Mint ahogy ez most is van. Működik a világ amúgy.
1: Így van. Így van.
2: És ezért kezdődik itt a bonyodalom, és szerintem nincs ilyen. Tehát nem tud ilyen lenni, hogy egyszer csak ilyen valaki.
1: Hogy akkor kell, hát megülhet valaki időközben.
3: Kell, te a kontrollról beszélsz.
1: Én kontrollról beszélek.
3: Hol az a kontroll, amikor a hatalom mámorában az emberek elhiszik, hogy mindenhatóak?
1: Ez azért már előfordult egy párszor a világtörténelemben. A lényeg az, hogy a kontroll tud-e egyáltalán működni.
3: Elgondolkodtam.
1: Most komoly téma, most azért mondom, hogy ezt két perc alatt nem lehet így kitárgyalni.
3: Jó, mindegy, ha úgy van, egyszer foglalkozunk ezzel, mert szerintem ebben elég komoly téma van.
1: Jövünk vissza, és képzeljétek el, egy nagyon-nagyon helyes kis jelenséget szeretnénk bemutatni nektek. Ezek a gerilla táblák Budapesten, ezek emléktáblák. Ezek olyan emléktáblák, amiket ismertek egyébként híres emberekről is, ott van a kapu mellett, itt élt és alkotott XY. És a gerilla táblákat pedig egyszerűen hétköznapi emberek csinálták, engedély és felkérés nélkül, többnyire saját magukról, itt csókolóztak először ebben a házban.
2: Igen, és nagyon hasonló stílusban egyébként, mint amilyenek a híres emberek, költőknek, íróknak a táblái, és kiderült, hogy Budapest ebben nagy hatalom.
1: Így van, és egy párat ezekből bemutatunk nektek, meg hát beszéljük meg azt is, hogy a mi különböző életünknek fontos állomásain, eseményein hova tennénk, és milyen szöveggel egy-egy emléktáblát.
3: Nagyon komoly lesz.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban.
4: Műsorajánló.
0: Ugye mindenki hallja? Már épül a Rock City. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
4: Jövő héten elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
5: Jön a Bocskor!
0: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait. Készüljetek, mert hatalmas show-val érkezünk.
1: És végre bemutatjuk nektek személyesen Risto Vévit is.
0: Hétfőn Miskolcon a Városháza téren.
1: Ott lesz a Zenemi.
0: Kedden Szegeden a Dogonics téren.
1: Velünk lesz a Hűvös.
0: Szerdán Pécsen a Zsolnai Vilmos utca Lánc utca sarkán.
1: És a G-Master zenél.
0: Csütörtökön Székesfehérváron a Palotai kapu téren.
1: Ahol az End of Paradise a vendég, meg a Voga.
0: Pinteken Győrben a Városháza téren.
1: A Rock Me Lady-vel zárjuk a hetet.
0: Gyere a helyszínre, légy a műsor részese, vagy játsz!
4: A napi több mint 100 000 forintos tényeremény. A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
0: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
4: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
0: Rock City! Jövő héten indul a Bocskor Rock City turné Bocskor Gáborral és Risto Vivivel élőben. Itt a Retro Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.

0: Elkezdett a Riprop Kentucky stílusú csirkemell a Marneval-tól.
1: Magyarország, készülj! Október 3-án DJ Bobo eddigi legnagyobb showja érkezik az MVM Dome-ba. Monumentális színpad, elképesztő látvány. A jegyek több mint 90%-a már elkelt. Ne maradj le! Funkód.hu.
2: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
4: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
5: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
6: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
7: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
8: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
9: Önnek a Protexin kell.
10: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
11: Vásárolj okosan és tudatosan. Keresd narancsárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
12: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
13: A reklám után.
14: Hírek a Retro Rádióban.
15: Ma van a limfóma világnapja, mélyponton a Szardínia állomány az Adrián. Felhős napos időnk lehet ma. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Elstartult a Gyermekek és Diákok Hangja projekt, nap között Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. Október 22-ig óvodák, iskolák, szakképző intézmények tarthatják meg a programot. Itt a gyerekek, fiatalok elmondhatják, milyen óvodában, iskolában érzik jól magukat, hogyan szeretnének tanulni, mozogni, pihenni és közösségben lenni. A lebonyolításra nincs kötelező módszer. A szaktárca kínál ugyan terveket, de az intézmények maguk is kialakíthatják a programot. Ma van a limfóma világnapja, a nyirokrendszer sejtjeiből kiinduló daganatos betegség felismerése nem egyszerű, mert nincsenek jellegzetes tünetei, mondta a rádiónak Rozványi Balázs, a Magyar Rákellenes Liga elnöke.
16: A leggyakrabban jelentkező ilyen tünet az az, hogy a nyaka, hunaj vagy az ágyék nyirokcsomói megduzzadnak. Lehet egy tartós fáradtság, ezek a leggyakoribbak. Vagy egy megmagyarázhatatlan súlycsökkenés, vagy éjszakai izzadás, de olyan izzadásra tessék gondolni, hogy csatakosra izzadja magát az ember. Láz vagy hidegrázás, akár az egész testfelületre kiterjedő viszketés, étvágytalanság. Hogyha ezek a tünetek két hétnél tovább fönnállnak, mindenképpen érdemes kivizsgáltatnia magát az embernek.
15: Elítélte a magyar turistanők támadóit a szicíliai bíróság. Első fokon fejenként több mint 7 év börtönt szabott ki a három marokkói férfira a tavaly csoportosan elkövetett szexuális erőszak, valamint kábítószer birtoklás és drogfogyasztásra kényszerítés miatt. A két áldozatnak járó kártérítésről a katániai bíróság külön dönt. Sosem volt még ilyen kevés Szardínia az Adrián, ezért Horvátországban az isztriai térségben a halászok szeptembertől évvégéig havonta mindössze 5 napon át foghatnak ilyen halakat. A csökkenés megállításához azonban az Adria egészére kiterjedő, összehangolt korlátozásokra lenne szükség. Az állomány visszaesését a túlhalászás mellett a tenger felmelegedése is okozza. A hűvös reggel után napközben ma sokat látjuk a napot, de hogy mit hoz a folytatás, az most kiderül. Kellemes késő nyári időnk lesz ma. Már többet látjuk a napot, de időnként még beborulhat az ég. Számottevő csapadék azonban nem várható. 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep. Az élénk szél mellett már 25 fok felett lehetnek a maximumok. Csütörtökön aztán egy hideg front érkezik északnyugat felől, így a Dunántúlon kisebb eső, zápor is kialakulhat. Az ország keleti felén viszont sok napsütésre számíthatunk. A hét második felében is.
14: Retro Rádió közlekedési hírek.
15: Vadgázolás történt a 6-os főúton Szentlőrinc és Pécs között, a 208-as kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni, olvasható az útinform.hu-n. Közben csütörtökig lezárták az 55-ös főúton Szeged átkelési szakaszán a 2-es kilométernél lévő vasúti átjárót, mert felújítják a forgalmat, kijelölt terelőútra irányították át. Végül a 3-as főúton 60-ban a 60-as kilométernél közműjavítás miatt felbontották a burkolatot, csak a félútpálya járható ott is. Vezessenek körültekintően.
13: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója.

0: reggelt.
1: Jó reggelt, sziasztok.
0: Na, jó hírem van, Évi, neked tankvezetés sok helyen van. De hogy Tapolcán van, és egyébként ennek honlapja is van, meg minden, tehát hogy tudsz, valaki azt mondja, Budaörsön is van ilyen, de Tapolcán. Na.
2: Akkor iránytankot vezetem.
0: Jó? Nem, hát most látom, hogy nem is érdekel.
2: Dehogy nem. De csak belement valami a szemembe, vagy tudod, így megszúrta. De érdekel, hogy ne érdekelne?
0: Jó, szerintem más fontos nincsen, és akkor már is kanyarodjunk rá témára. Ez... ugye ezek az emléktáblák, amiről szeretnék beszélni. Ezt mindenki ismeri, hogy egy városban mászkálsz, járkálsz, akkor igen, házak homlokzatán, a kapu mellett többnyire találsz sokszor ilyen emléktáblát, márvány, és bele van vésve nagyon szépen, hogy itt élt és alkotott XY, és akkor az lehet egy híres színész, egy író, egy költő, egy doktor.
3: Igen, de ez a fordulat, ez az itt élt és alkotott, ez biztos, hogy ezzel kezdődik. Tehát ezt tudni, szinte látom igen. Magam előtt.
0: Igen. És akkor egyébként ez jó, szóval, hogy az ember egyébként ismeri azt, hogy ki volt az, aki oda van írva a táblára, akkor az úgy tényleg, hogy belegondolsz, lehet, hogy ott volt a negyediken egy író, aztán ott írta azt a verset. Szóval ez jó, hogy ott van.
2: Igen, egyébként pont utána néztem, hogy kezdjétek el, hogy egyébként Budapesten körbe lehet menni, vannak ilyen túrák, ahol megmutatják, hogy ki hol élt, és akkor arról még ugye egy kicsit így beszélnek is, hogy mi történt vele, hogy el tud képzelni, hogy a negyedik emeleten mit.
0: De milyen szintig? Tehát ki hol élt, olyan szintig, tehát csak halottak? Vagy olyan is van, ki hol él?
2: Nem, élt. Értem. Olyan, az Hollywoodban van, amiről beszélsz.
0: Igen.
2: Ott viszont van.
0: De ezek mindig ilyen írók és költők és tudósok, vagy van, mit tudom én, esetleg egy futballista, egy sportoló, egy könnyűzenész.
2: Igen, tehát mondjuk azt, hogy szerintem ilyen közismert embereknek igen, van azért tábla.
3: Mondjuk a sportolók, zenészek már inkább a haláluk után kerülnek itt táblára, nem?
0: Tehát mi az írók azok haláluk előtt?
3: Nem tudom, hogy az abban az időben hogy volt. Én laktam abban a házban, ahol Kosztolányi is alkotott. Például az
0: és élt még a Kosztolányi?
3: Hát én mindig úgy képzeltem, hogy valahol még ott van valamelyik lakásban és csinálja.
0: Szerintem meg kell halni.
3: Előbb-utóbb, igen.
0: Gyuri, nem így értem. Előbb-utóbb, sajnos. Mindannyiunkra ez vár.
3: Ez van, tesó.
1: Te sem vagy kivétel.
0: Hanem hogy olyan van, hogy most még költ a költő, és egyébként ott van az emléktáblája is?
3: Nem tudom, régen akkor a királyok voltak-e, mondjuk így nem. A nyugati időszakában Adiék, hogy már eleve kaptak akkor egy táblát, hogy ő ebben a házban. Nem tudom.
1: Biztos, hogy nem.
2: Biztos, hogy nem. Tehát én szerintem meg kell halni ahhoz, hogy táblát kapj.
0: Ami egyébként szomorú. De mindegy is. Igen. Most azért beszélünk erről, mert olvastunk arról, hogy Budapesten óriási divat lett az ilyen márványból készült gerillatábla. Most gerillatábla, az ugye ellentétben ezekkel az emléktáblákkal, az, hogy mondjam, ezek az emléktáblák ugye ezek úgy keretkeznek, hogy az önkormányzathoz be kell adni egy kérvényt, akkor a ház minden lakójának egyet kell értenie, és akkor hosszú vizsgálat után majd egyszer csak kapsz engedélyt, és kirakhatod, hogy itt élt és alkotott Ady Endre, most mondtam valamit. A gerillatábla az azért jó, mert ezeket ki lehet kerülni. Mert nem kell engedélyt kérni, hanem egyszerűen csak egy csavarhúzó kell, meg egy jó fúró.
3: És elég jó fej a lakóközösség, akkor az ott is marad.
2: Igen.
0: Olykor kell lakóközösségi beleegyezés, de amúgy meg ezek tényleg csak úgy kikerülnek. Teszem hozzá, én ezt nem tudtam, és ez nekem eléggé meglepő, hogy Prága, mint város, vezet a gerillatáblák tekintetében, és utána jövünk mi Budapest.
2: Én ezt nem is tudtam. Nem is gondoltam volna.
0: Igen. Na, és most olvastunk egy cikket, és különböző ilyen táblákat gyűjtöttek itt össze, és ez annyira helyes. Itt van például, nem tudom a címet, egy kapuhajban, illetve egy kapuhaj mellett a következő tábla áll. Ebben a kapuhajban csókolta meg egymást először Dodó és Ubul 1999. december 14-én. Áldás a házra és a lakóira. Állítatta a házasságuk 10. évfordulóján a férj, zárójelben Ubul, 2011-ben.
1: Milyen romantikus.
0: És még egy ilyen rajzocska is van a táblába vésve, kettejük csókjáról.
3: Ketten ilyen névvel egymásra találtak, ez még egy külön pikantéria.
0: Dodó és Ubul. Hát ez... Istenem, ha valaki tudja, mi van Dodóval és Ubullal, ezt 11-ben rakták ki a táblát, írjátok már meg, ha van elérhetőségük, szívesen beszélnénk velük, vagy valamelyikükkel. Szóval, itt van ez a tábla. Ubul elment a házba, becsengetett mindenkihez, ő is régen ugye ott lakhatott, gondolom azért csókoltott, és engedélyt kért. Na, ti például mit szólnátok ahhoz, Gyuri, becsengetnének hozzád, hogy mit tudom én, VV Aurél,

0: itt hódította meg VV Csigabigát, mit tudom, és ő erről szeretne egy táblát a ti házatokban.
1: Hát annyira romantikus, hogy segítenék is felfúrni szerintem, mert VV Aurél és VV Csigabiga, hogy egymásba szeretett, és ez igen, ilyen örökre szól, hát szerintem ez tök romantikus. Tehát én, mint lakó, biztos, hogy támogatnám.
0: Ha együtt csinálják vannak még.
1: Igen.
0: Csak ha ez VV Aurélnak egy izé volt, egy one night stand.
1: Akkor azért ne táblázza össze minden héten.
0: És aki írja, hogy VV Aurél itt éltem, élete 247. one night standjét VV Csigabigával.
1: Hát,
0: van benne humor.
1: Van benne, van benne.
0: Itt is fúrnál, csavaroznál.
1: Elgyengülnék. Csak mondanám, hogy azért mindegyiket ne rakja ki. Tehát ne legyen az, hogy itt 30 tábla fog sorakozni itt a összes van nice.
0: De nálatok laknak az összes VV, nem?
1: Hát nagy része.
0: Na, óvatosan a táblákkal.
1: Régiek és újak, igen.
0: Régiek és újak. Na,
2: De szerintem senki nem fúrná meg ezt a kezdeményezést, mert ez nagyon cuki, hogyha a háznak a táblá, vagy kiraknák ezt a táblát, és nem tudom, tehát...
0: Jó, akkor hadd kérdezzem meg, emlékszik-e mindenki itt ebben a körben a jelenlegi szerelmével történt első csókjára?
1: Persze, hát az ember ez ilyet nem felejti el, nem?
2: Főleg, hogy...
1: Te is emlékszel, nem?
0: Persze, hogy emlékszem.
1: Na, ugye.
0: Hát az a Gerzson zukkocsmájában volt a Mészáros utcában.
1: Én is emlékszem.
2: Jó, én is emlékszem arra.
0: Te is emlékszel arra? Ott voltatok.
2: Hát ott voltunk.
1: Persze, ott takargattuk el Anettel egymás szemére.
3: Ne nézz oda, Anett!
0: Hát oda rakok, kirakok egy táblát.
2: Boldog lesz, mert akkor kiderül,
0: hogy... Jó, van egy zukkocsmája.
1: Ott a titkos kocsma.
2: Most leplezed le.
0: Na, szóval én oda tenném a táblát.
1: Igen, hát ez ott kerek helyen. Nekem is eszembe jutott.
0: Na, neked hol van? Nekem... Csak a címet mond.
1: Hát én a Mátra borozó, én így tudom, címet nem tudok mondani, Mátra borozó, oda tudom tenni. Hát figyelj, hát
0: a valaki... Nem tudom, milyen a hely, bocsánat, nem akartam megbántani Mátra borozót, hát, de így a soundja alapján...
1: Az egy 80-as években nyílt hely, ikonikus egyébként, Buda egyik legkomolyabbja, de ha valaki azt mondja, hogy ilyen laza helyen szeretne fogyasztani...
0: De még ilyen merőkanállal mérik a bort?
1: Mint... Azt. Így van.
0: Ez most komoly?
1: Komolyan, alá komolyan.
0: Ritka. Oda vitted a csaj csókolozni?
1: Ez már a többedik helyünk volt, ahol mentünk, így végig túráztunk.
0: De itt kaptad le?
1: Egy csattant el a csók. Igen. Így van. És akkor hát itt oda passzolna is egy tábla. Az egy olyan hely, hogy ez ott...
0: A Mátra borozó.
1: Igen.
0: Itt csókol Gyuri egyszer. De minden.
1: Folytasd.
0: Nem akarom minősíteni, itt ismerem a párodat is, de nagyon aranyos.
1: Igen.
0: Hát ezért nem akarom az egész csókot a mocsárba húzni. Mátra borozó, komolyan mondom, eldobom az agyam.
2: A stílus maga. Na,
0: Gyuri, a stílus maga.
1: Egyszer elviszlek oda, és azt fogod mondani, hogy wow, wow.
0: De ne, én téged vittelek a dropshopba, de jó, nem volt csók. Az egy méltó borozó.
1: Nem tudtam, hogy azért viszel.
0: Ott az emléktábla, hogy virítana. Jó, Évi? Ja, okafogyottá vált a kérdés, bocsánat.
2: Köszönöm. És meg is lepődött az Évi.
3: Én nem többettem, hogy kivel kell csókolóznom.
0: Na, Anett.
2: Hát nekem egy moziba kerülne a West Endben, mert ott csattant el az első csók, és akkor egy rettenet film alatt.
1: Mire vitt a Die Hardra, hogy mire vitt a Csabi?
2: Nem, de már a címére sem emlékszem, csak tudom, hogy valami indiános.
1: Angyák a gatyában.
2: Leonardo DiCaprio film volt, és hogy feldobja egy kicsit a hangulatot, ezért ő ott csókolt meg engem először.
0: Hogy feldobja a hangulatot?
2: Hát mert rettenet, mert el akartam hagyni a helyszínt, tehát, hogy annyira rossz.
0: És befogta a szád, így módon. De hogy ő áthajolt, vagy először tapogatózott, vagy...
2: Hát nem is, nem csak úgy áthajolt, amikor mondtam, hogy veszem a kabátomat, hogy menjünk innen, és akkor leszorított a székre.
1: Csabinak annyira tetszett ez a film, inkább lesmárolta, ne te csak nézhesse tovább.
2: De nem, hát az egy, a kettőnk között az egy romantikus pillanat. Aha. Volt, leszámítva mondom, hogy rossz helyszín volt, de azért az emléktáblát megérdemelni ez a West Endes mozi.
0: Első csók. Na jó, menjünk tovább. Azt mondja, hogy büszkeség tábla. Tehát van például a Liszt Ferenc téren, van egy mosoda, egy patyolat, ami megszűnt már. És ennek a falán van egy megemlékezés, ami szerint 1993-ban hazánkban járt az amerikai költő, író Allen Ginsberg. Uh-huh. És itt járt, és ott mosatta a gatyáit. És erről szól a tábla. De. Tehát, hogy Ellen Ginsberg ebben a patyolatban mosatta 1993-ban a gatyáit. De ez tök helyes, nem?
4: Igen.
1: Hát... És hogy mennyire jól moshattak, hogyha ez ennyire megérintette őt, hogy a táblát fogok állítani.
0: Ne viccelj!
1: Ilyen tiszta gatyám soha nem volt. De...
0: nem Ellen Ginsberg állította, hogy jaj, ki, oké, mosták a gatyámat, Ellen. Ez nem így volt.
1: Állítottuk egy táblát. Jó, ezt ki tudták venni a gatyámból.
4: De egyébként ez milyen jó, nem? Tehát, hogy egyrészt, hogy tudod, hogy volt itt egy sztár, és akkor még használta is mondjuk valakinek a szolgáltatását, nem?
0: Igen.
4: Szerintem ez egy ilyen nagyon, nagyon aranyos.
0: Emlékeztek, amikor Harrison Ford itt járt?
1: Persze.
0: És forgatott?
1: Javítatott egy bringaboltban, igen, mert hogy a bicikli elromlott, és akkor még beszéltünk is a bolt tulajdonosával.
0: A bringabolt tulajdonosával, milyen jó pofa volt a Harrison Ford, oda vitte a bringáját, stb. Hogy ott is simán lehetne, hogy Harrison Ford itt javítatta megnyúlt láncát a dekatlonos bringáján.
4: Simán lehetne. És ugye nagyon sok sztár van Magyarországon, nagyon sok filmet forgatnak, tehát hogy mindenkiről lehetne.
1: Csomó helyre mennek enni például, igen. Azokat is lehet látni, azok mind táblára kerülhetnének.
0: Ti nem raktatok ki Ászáron táblát, hogy ott ittam?
2: Még nincs, de ha szeretnéd, akkor...
0: Nem szeretném, hát ezt...
3: Alap!
2: De nagyon szívesen csináltatok egy táblát, hogy ott voltatok és ott ittatok, de akkor oda kell jönni, amikor a táblát felavatjuk.
1: Hát talán oda tudunk.
2: Jó, hát megcsináltatom.
0: Jó, nagyon helyes. Ki kerül a táblára? Én vagyok egyedül híres.
4: Na hát azért nem te, csak
0: akkor te. Csak te nem itt állott, jó, drága hát, Évi?
4: Akkor a táblaavatóra hívd meg, és akkor nekem ott már legyen kész.
0: Ez ízére se jössz el a Risztovéva emlékmedencére.
1: De a táblát kap, akkor oda is
4: hát jön. Várjál, ez csak így, eddig így hívtad. Ha ezt táblával, márvány táblával...
0: manifestálom.
4: Akkor viszont már ott vagyok.
0: Jó.
2: Na hát se. Akkor így tesszük hivatalosan, hogy az Évit ki tudjuk libbenteni.
0: Jó, van itt ez az első emléktábla talán a Petőfi híd budai oldalán, a betonpillér belső részén. Lívia és Péter megismerkedésének és lánykérésének emlékére 2010. április 26. Ez mi helyes? Nem, hogy ők is kirakták oda, és hogy nem szedik le, ennek nagyon-nagyon örülök. Tehát, hogy nincs az a klasszikus magyar szokás, hogy romboljuk szét, ami az emberben jó érzést kelt.
4: Igen, nekik ugye ez életük pillanata volt, ugye van benne egy lánykérés, és ezt erre megemlékeznek. Szerintem ez is ugyanolyan, hogy megható, nem?
0: Igen. Egyébként, ha azt mondom, első szerelem. Jó?
1: Aha.
0: Első szerelem. Az első szerelem, jó, nyilván Oviba is voltál szerelmes, de hogy első szerelem, amikor már megfogtad a kell, amikor már csókorozott, az az első szerelem. Csak azt kérdezem tőletek, hogy ha annak emléktáblát állítanál, azt hova tennéd? Mi a cím?
4: Hát a szerelemnek mi a címe?
0: Jó.
4: De nem
0: ő nem érti.
1: Gyuri, legyen Anett.
0: Aki játszik velem.
4: Én értem.
0: Most elköltözzél, de már befejezted.
1: Most mutasd meg, Anett, most mutasd meg.
2: Hát az első szerelem, akkor azt hiszem, hogy az a franciaországi Bordóba tenném. Nekem ugye az volt az első szerelem.
1: Pontos címet létszi.
0: Rue de Charlie Chaplin. Mondj egy címet, basszus.
2: De így már nem emlékszem a pontos címre, de...
1: Charlie Chaplin 62.
2: Rue de
0: Charlie Chaplin.
2: Jó, hát akkor ez lesz.
0: Bordóban?
2: Bordó, igen. Hát de tudjátok, az én nagy francia szerelmemet.
0: Ja.
2: Igen.
0: Nem tudom, hogy az volt az első, akiben igazán szerelmes volt. A Gyuri?
1: Hát nekem Keszthely. Georgikon utca, azt hiszem 3 volt.
0: Georgikon 3?
1: Azt hiszem.
2: Most adtad ki.
0: Ja. Én Pannonia utca, nem tudom a házszámot. Pannonia
2: de
0: utca.
2: Budapest.
0: Budapest, persze, hát hol Keszthelyen.
1: Egyedül tiéd hiteles? Mert Anetté meg az enyém blöff volt, az biztos.
0: Az enyém hiteles,
2: hiteles. Nem, az enyém hiteles.
1: A Rue Charlie Chaplin hiteles?
2: Hát az nem, de a Bordó...
0: Georgikon utca az kamu?
1: Nem, az is van amúgy.
0: Évi, most már érted? Akarsz beszállni? Nem. Visszajössz a témába?
4: Nem, mert...
1: Ilyenes sincs.
0: De... Első szerelmet sincs.
4: De most egyébként ez még vidéken volt.
1: Azt hittem még folyamatban
2: van. Akkor Hódmezővásárhely.
4: Igen, nekem Hódmezővásárhely.
2: Bajcsi Zsinszky út 47.
4: Kohán György utca.
1: Évi GDPR-ra hivatkozva nem ad meg semmit.
4: De nem. Én összekevertem, hogy ez már a wow út.
0: Gyereket, van még emléktel, ez például nagyon helyes, képzeljétek el, a Paulai Ede utcában egy képzőművész Tóth Endre lerakatott egy emléktáblát. Azzal a szöveggel, hogy örülök, hogy itt álltam, Tóth Endre. Ez milyen helyes. És itt van egy művész, nem kap táblát, ő lerakatta magának, ő ott állt, ő egy festőművész, ő valaki, és gondolj bele, hogy nálunk ilyen nincsen. Hát a Hollywoodban ott van az összes híres embernek a Walk of Fame-en, ott van az emléktáblája lerakva a járdára.
1: Igen.
4: És még életükben megkapják.
0: Élet, hát ez a lényeg. Charlie Sheen, Slash, vagy nem, ő nem.
4: De, lehet,
1: de még megkaphatja.
0: De még megkaphatja. Igen, na mindegy. Szóval, hogy ez és tökre bírom Tóth Endrét. Nem tudom ki ő, nem ismerem a műveit, de tökre bírom, hogy ő ott állt és kirakta a táblát.
4: És, és ezzel ugye emléket állít saját magának, mert rá fognak keresni, hogy ő kicsoda, ha észreveszik azt a kis táblát, ahol állt. Hmm.
0: Bűnbánó tábla, ez még nagyon fontos. Ez annyira helyes, képzeljétek el, ezt hadd olvassam fel nektek, a táblát. Itt lakott és alkotott Irén, akinek a kedvenc homokozójában születtek homokvárak, homoksütik és alagutak, amelyeket Bálint a negyedikről szívesen rombolt. Bálint a bűnbánó 2013.
4: Oh, ez nagyon helyes.
0: Ez cuki.
1: Ez nagyon helyes.
0: Jó.
4: Mennyi ilyenünk volt?
0: A mesélj, bűnbánó tábla? Hova igen. Tennéd? Sok helyre?
4: Én sok helyre tenném. Például, mikor gyerekkoromban köpőcsöveztünk, akkor tudjátok, mi az a köpőcsövezés? Akkor volt egy ilyen cső, amiben beletetted ezeket a bogyókat. És ugye ezeket, hogyha megfújtad, akkor ráment az ablakokra. És mindenkinek elnézést kérünk a kertvárosban, akinek olyan lett az ablaka.
0: De mit tettél bele? Ez nem
4: ez
0: mindegy.
4: Ez a fehér bogyókat, mindegy. Ez egy a
0: tehát egy bokorról szedett bogyó?
4: Ilyen termését. És képzeljétek, az így csattant mindig az ablakon, és most már, hogy, igen, és most már, hogy tudom, milyen az ablakpucolás, ezért mélységesen elnézést kérünk mindenki.
0: Mit hívál a táblára? Szétköpőcsöveztem az ablakotokat.
4: Igen.
0: Ezért
4: bűnbánóan érzek.
0: Bűnbánóan érzek. Krisztóf Éva, olimpiai bajnok.
4: Hát ezért így erős lenne, igen.
0: Hát de az vagy. Hát ez tök jó lenne, hogy ilyen emléktábla. Van, csak címet mondjatok. Hova tennél bűnbánó táblát, ahol te tudod, hogy vétkeztél, hogy nem viselkedtél megfelelően, és oda elhelyezél ezt a táblát, az illető majd tudja, hogy miért.
1: Lehet ez mobil tábla? Tehát, hogy több helyre ide-oda át tudom nem. Vinni? Nem.
0: A legnagyobb bűnöd.
1: A legnagyobb?
2: Na, hát akkor ezt...
1: Az első kerület lesz.
0: Budapest? Nyilván.
1: Budapest, igen.
0: Első kerület. Hogy hívták a hölgyet?
1: Címet kértél?
0: Nem, várjál nekem is, hogyha a hölgyel kapcsolatban bűnbánó tábla, akkor valami, van ilyen ősagárd utca, van ilyen? Azt hiszem, hogy oda raknám, de nem tudom már számot. Anette?
2: Hát én Hódmezővásárhely, ha fiú, Rudnai Gyula utca.
1: Mi a fiú?
4: Hát nem. A Gyula az fiú.
0: A Rudnai Gyulával mit csináltál?
2: Nem, abban az utcában ja, az lakott, utca. És én...
0: Ghostingoltál?
2: Tőle szeretnék bocsánatot kérni, igen.
0: Milyen szöveggel? Kedves Gyula? De mi a bűnöd?
4: Gyerünk.
2: Hát, hogy
0: ő össze megfertőzted?
2: Nem, ő akar tőlem, de hogy is. Akar tőlem többet, és én becsaptam, hitegettem.
0: De igen. Cuki vagy. Igen, és nem adtad oda neki, amit ő akar tőled.
2: Semmit
0: nem adtál neki.
2: Semmit. És bocsánatot szeretném.
0: Milyen Gyula utca?
2: Rudnai.
0: Rudnai Gyula utcában. Igen, érteni igen. Fogod, kisfiú.
1: Igen. Ha jelentkezik, majd akkor beadjuk adásba.
2: Igen. Hát igen, ott becsaptam.
4: Szegény.
2: Most azért felhoztál olyan emlékeket, ami...
0: Tudom, hát ez egy pszichológiai játék az emléktábla, igen. Ne viccelj.
1: Elkérek ezzel, hogy bocsánatos emléktáblákat csinálunk, mert az könnyű lenne, az van miért.
0: Na jó, gyerekek, pedig kérdeztem volna a hallgatóktól, de most mással fogunk foglalkozni. Ugye indul a Bocskor Rock City turné jövő héten, és a második állomására koncentrálunk most. Ez ugye Szeged. És Szegeden, mint tudjátok, jaj, egy pillanat, mint tudjátok, fellép velünk a Hűvös Együttes.

0: Bizony, bizony, ez a hűvös, ezt a dalt biztos, hogy teljes egészében is meg fogjuk majd hallgatni, és ezért felhívjuk az együttes énekesét mindjárt, és megkérdezzük, hogy vállalják-e, szeretnének-e, részt vesznek-e ebben, és akár ezt a dalt eléneklik-e, meg egyáltalán, hogy kik ők, nem?
1: Igen.
0: Hívjuk Vidicki Zsombort, a hűvös együttes énekesét.
2: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.

0: megérkezett a Riprop Kentucky stílusú csirkemell a Marnevaltól.
1: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
2: Kun, több mint munkagépek. Megoldások a modern mezőgazdaság minden területére. Kun, a növénytermesztés és az állattartás megbízható partnere. Kun.co.hu.
3: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
5: A kávé ugyanaz, a reggel ugyanaz, a kedvenc zenéd is. Csak valahogy semmi sem a régi.
6: Ha hetek óta nem tudsz örülni semminek, lehet, hogy enyhe depresszióval küzdesz. Ilyenkor segíthet a Remotív Extra. A Remotív Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
7: Újra jó kedvűen a Remotív Extrával. Fény nélkül kapható Orbánc fűkivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Jó napot, gazduram! Nálatok is egyre nagyobb problémát okoz a gabonák őszi gyomosodása.
9: Igen, éppen ezért használom a Legátó Triót. A Legátó Trió 3 hatóanyaga hosszantartó védelmet ad az 1 és 2 cikű gyomok ellen, még száraz időben is. Legátó Trió az Adamától.
10: Fedezd fel a Viva Premium kávé élményének új szintjét a kosztarikai Pérez Zeledonból a töltőállomásainkon. Kézzel válogatott Single Origin kávénk egyetlen termőterületről érkezik gazdag csokoládés ízvilággal. Éld át a pillanat örömét. Részletek omv.hu.
11: Most különösen jó döntés Kiára váltani a JP Autónál. Kia Sportage már 8.949.000 forinttól, Kia Xeed pedig 6.999.000 forinttól elérhető készletről akár azonnal. Részletek a JP Autó szalonjaiban és a jpauto.hu/Kia oldalon.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Hazai hetek a Coop-ban. Most 10 dekagram pik rákóczi szalámi 699 forint. 6 termék vásárlásakor a 1,5 literes Szent Királyi ásványvíz 239 forint. Coop. A jó szomszéd. További részletek coop.hu.
14: A reklám után.
15: Hírek a Retro Rádióban.
16: Külön büntetést kaphatnak a brutális gyors hajtók. Jön az országos nyitott piacok napja. Őszies marad az idő a folytatásban is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Továbbra is a gyorshajtás okoz leggyakrabban súlyos közúti balesetet, ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, a magyar strádákon havonta ezres nagyságrendben közlekednek úgy autósok, hogy az átlagsebességük meghaladja a 180 km/h. Ezért vizsgálják az átlagsebességmérés bevezetését, valamint a kirívó sebesség túlépés külön jogi kategóriájának megteremtését. Történelmi mélypontra került a magyar diákok szövegértési teljesítménye a nemrég nyilvánosságra hozott 2025-ös PISA felmérés szerint. A gyors néhány másodperces tartalmak világában egyre kevesebb figyelem jut az elmélyülést igénylő hosszabb szövegekre. Arról, hogy hogyan lehet ma a fiatalokat közelebb vinni a szép irodalomhoz, azon belül is a költészethez, Luther Imre, a Magyar Versmondók Egyesületének elnöke beszél.
17: Az elmúlt időszakban felértékelődött a közéleti témájú költészet. A szerepe, és nagyon sokan veszik elő az ilyen témájú verseket. Itt az a nagyon nagy kérdés, hogy mennyire és milyen módon tudjuk őket elérni a közösségi médián, az ott szereplő platformokon keresztül, tudnillik, nagyon sok esetben silány minőségű szövegekhez jutnak hozzá. Hogy ez változni tudjon, ahhoz ugye nagyon fontos az a fajta kompetencia fejlesztés, amit szakmai szervezetekkel együtt muszáj elindítani az országban, ezt mutatják a felmérések is. Én azt gondolom, hogy ha sikerül hozzájuk az igényes költészetet eljuttatni, és az megfogja őket a mai világban, akkor igen nyúlnak hozzá.
16: Rengett a föld a magyar-horvát határon, Selye közelében észlelték a Richter skálán 2,5-ös erősségű földmozgást. Károkról vagy sérültekről nem érkezett hír. Országszerte 26 helyszínen tartják meg idén az országos nyitott piacok napját. Péntektől vasárnapig piaci reggeliken, szüreti forgatagon, kóstolókon, koncerteken, látványfőzéseken, valamint közönség találkozókon, vezetett sétákon, családi és szakmai programokon vehetnek részt a látogatók. A szervezők azt szeretnék bemutatni, hogy a piacok nem csak bevásárlóhelyek, hanem találkozási pontok, közösségi terek és a helyi ízek otthonai is. Kellemes késő nyári időnk lesz ma. Már többet látjuk a napot, de időnként még beborulhat az ég. Számottevő csapadék azonban nem várható. 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep. Az élénk szél mellett már 25 fok felett lehetnek a maximumok. Csütörtökön aztán egy hideg front érkezik északnyugat felől, így a Dunántúlon kisebb eső, zápor is kialakulhat. Az ország keleti felén viszont sok napsütésre számíthatunk. A hét második felében is.
15: Retro Rádió közlekedési hírek.
16: Az Útinform-tól tudjuk, hogy egy sávon halad a forgalom az M0-ás autóút déli szektorán, Gyál térségében az M1-es autópálya irányába, a 37-es kilométernél. A torlódás már több kilométeres. Közben egy teherautó és egy autó ütközött össze az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán. A 82-es kilométer környékén a külső sávot lezárták. Vadgázolás történt a 6-os főúton Szentlőrinc és Pécs között még a reggeli órákban. A 208-as kilométernél továbbra is forgalomkorlátozásra kell készülni. Vezessenek figyelmesen!
18: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3:48 lesz egy perc múlva, és van egy balesetünk az M0-áson, az M1-es felé, 36-os kilométerkő, és kb. 10 kilométer a torlódás. Anett, nem hallunk téged, ha beszélsz.
2: Bocsánatot kérek. Igen, erről a balesetről én is tudok, ez Gyál térségében történt.
1: Ez a lényeg, hogy tudod.
2: Tudom.
1: Jó, oké. Sziasztok, szerencse, hogy Georgikon 3, mert a Georgikon 7-ben én lakom, üzeni Őrs.
3: Remélem nem családi ház, hanem többen is laktok ott.
1: És Rodnai Gyula vagyok, Anett, nem kell bocsánatod. Ez meg. Ennyi.
3: De kikezeltek, az hónapok volt.
2: Éve.
1: Jó, gyerekek. Ugye indulunk turnézni. 21-én indulunk, és akkor Miskolcon leszünk hétfőn, és fellép velünk a Zenemi. Na most onnan, ez lesz talán a leghosszabb utunk busszal, csak megkérdezted, hogy hogyan közlekedünk. Igen. Onnan pedig megyünk Szegedre. És a legnagyobb örömünkre fellép velünk ott, remélhetőleg, a Hűvös Együttes.

0: Muszáj, nagyon-nagyon bírta már az első alkalom, amikor meghallottuk őket, és hát, hogy egyáltalán vállalják-e, van-e kedvük hozzá, találkozunk-e élőben, ezt most megbeszéljük, mert itt van velünk az együttes énekese, itt van Vidicki Zsombor, szia Zsombor, jó reggel.
1: Sziasztok, jó reggel.
0: Hello. Zsombor, más a hangod, mint ezen a felvételen.
1: Hát, fáradtal vagyok, igen.
0: Még egy picit gondolom, hogy igen. Ez a korai kell, és a zenészeknek egyébként ez tényleg mindig, ez baromi érdekes, hogy valamikor ide a stúdióba hívunk zenészeket, és a legnagyobb problémájuk azzal van, hogyha énekelni is kell, vagy zenélni is kell. Hogy ez a mikor melegszik be egy, főleg egy énekes, mondjuk a nap melyik szakában?
1: Hát valamikor soha se, úgy igazából, de egy jó csapat bármikor elő tudja hozni belőle szerintem.
0: De ez most, hogy is mondjam, ez egy hangulatkérdés, vagy maga a hangszál?
1: Abszolút nem tudod, vannak ilyenek, hogy ilyen 10 óra előtt nem lehet énekelni, meg ilyen dolog, de hát nem tudom, ki tartja
0: be. Ki mondta? Hát, a Szegedi énektanár?
1: Szabatlan szabályok így a
0: és csak azért kérdezem, mert Amerikában például, hogyha nézed a Good Morning America, meg nem tudom hol, akár a Howard Stern Show-t, ahol ugye ezek reggeli tévé vagy rádió műsorok, ahol a legnagyobb zenekarok oda mennek, tehát Pinktől kezdve az Izzy Tapanát, nem tudom mindenki, és ők aztán úgy nyomják, mint az állat.
1: Ja, de lehet, hogy mondjuk nem fekszenek le aludni.
0: Az is lehet. Na jó, figyelj, mesélj már egy picit a zenekarról, tehát hűvös. Ezt körülbelül az elmúlt 2 hétben 3-szor elrontottam, mert volt, hogy hősöket mondtam, volt, hogy a hátsó ülést mondtam zenekarnévnek, pedig az a dalcím, és most igyekszem megtanulni, hogy hűvös, de azért ez egy ilyen furcsa együttes név, ami egy jelző. Nem?
1: És most arra vagytok kíváncsi, hogy honnan van ez a név?
0: Hát ahonnan, azt gondolom, a szótárból vagy, de hogy tehát miért egy ilyen jelző, de miért nem egy főnév, vagy mi az, ami nem tudom. Igazából nincs kérdésem.
1: Ez úgy kell képzelni, hogy volt egy próbatermünk, ahol így próbáltunk olyan régen, még a 2020-as évek elején, Covid előtt, durva, és nem volt fűtés a próbateremben télen.
0: Most már kitalálom. Tudod, mi volt ott, Gyuri?
1: A csoportot ennek.
2: Hűvös.
1: Ennyi. Ez konkrétan ennyi.
2: Nagyon
1: ennyi.
2: Jó.
0: De nem, ez azért jó egyébként, mert hogy valami konkrét sztorihoz, egy élethelyzethez kötődik az, ami a zenekar nevévé válik. Tehát most itt tudom, például a Kiss együttes, nem tudom, miért lett Kiss. Tehát azt szerintem...
2: Hát lehet, hogy nekik is valami próbatermi dolog.
3: Igen.
2: Benne van.
3: Valami lehet.
0: Istenem. Na, és ti szegediek vagytok amúgy?
1: Abszolút, igen, szegediek.
0: Aha, és a Covid előtt alakultatok?
1: Ezt így durva már így elképzelni, de hogy igen, Covid előtt közben. Hát igen.
0: Covid közben. Egyiket lehetett úgy zenélni? Emlékszem, hogy sok, főleg amerikai zenekarnál láttam azt, hogy ők összekapcsolódtak online, Zoomon, igen, vagy nem tudom,
3: igen,
0: mi.
3: Igen.
0: És rendesen tolták. Csak azt nem tudom, hogy itt a különböző késések, ugye biztos, hogy van, hogy azt hogy tudták szinkronizálni, összehangolni, ti csináltatok ilyet a Covid alatt?
1: Esély nem volt erre azért.
0: Miért?
1: Nem is tudunk még zenélni.
0: Ja, szóval értem.
1: Nehéz lett volna.
0: De amit most mi hallunk, például itt a hátsó ülésből a rész, tehát zenélni ilyen szinten azóta tanultatok meg, mert azért ti nagyon rendben vagytok, mint zenészek.
1: Hát, hogy nem nagyon zenéltünk azért az előtt, vagy hogy én biztosan nem ezt a saját nevembe tudom mondani fixen. Mindenki más már így találkozott a hangszerével, meg így játszott rajta, meg volt már valakinek zenekara, de hogy így, hogy együttesként azért az akkor tud legjobban kérni, hogyha együtt zenélünk, együtt próbálunk egy helyen, és azért a Covid-ben ez nem igazán tudott megtörténni sajnos.
0: Aha, és akkor a Covid után csodálkoztatok rá arra, hogy itt valaki tud zenélni, valaki kevésbé?
1: Igen, például én a Covid utáni első nap jöttem rá, hogy mi az almol akkord, szóval ez így durva ilyen kapcsolatok. Almol akkordot akkor tanultam meg.
0: Almol akkord?
1: Igen, almol akkord, igen.
0: Jó, hát és az jó? Tehát, hogy kell?
1: Abszolút. Hát szerintem mindenkinek van szükség egy almol akkordra az életében.
0: Jó. És a többiek? Tehát, nem, hogy, tehát a zene az picit olyan, mint a sport, hogy magával húzza a bénábbakat? A jobbik?
1: Hát abszolút csapatsport. Abszolút csapatsport, szóval, hogy... nem lehet itt Lionel messzizni, hanem így együtt kell csinálni, és együtt kell fejlődni.
0: Én értem, csak a Messi köztetek az picit leromlik hozzátok, vagy ti felpróbáltok kapaszkodni Messi szintre?
1: Abszolút a Messi húzza a csapatot, uh-huh. Ezen nincs baj, és akkor szerintem ilyen visszafejlődés nem igazán történik, meg inkább ilyen mindenki próbál a lehető legjobb verziója lenni önmagának, és a lehető legjobbat kihozni a zenei potenciáljából, ami szerintem egy tök jó dolog, meg itt tudjuk egymást inspirálni ezen a szinten.
0: Tök jó, egyébként baromi jól szól a zenekar, mert kíváncsiak a többi dalotokra. Hát itt alapvetően az a kérdés, Zsombor, hogy akkor jöttök-e, vállaljátok-e ezt a keddi szereplést kora reggel velünk ott élőben?
1: Kaphatunk kávét?
0: Persze!
2: Rengeteget.
1: Akkor természetesen vállaljuk.
0: Kávét is, meg szendvicseket, de én például zöldtával kezdem a reggel, tehát ahogy szeretnétek.
1: Abszolút.
0: Tök jó, nagyon jó. Hát figyelj, én nagyon kíváncsi vagyok rátok, kíváncsiak vagyunk mindannyian, és drukkolunk. Ugye tudod, hogy a tétje ennek az, hogy aki megnyeri azt a hetet, közönségszavazat alapján, annak a dalát egy hónapig játsszuk a retróban.
1: Igen, az elég király, igen.
0: Te egyébként ebből éltek?
1: Tessék, ebből élünk?
0: Igen, kérdezem.
1: Magyarországon? Hát, dehogy.
0: Tehát, hogy nem, de van tisztességes munkahelyetek, és akkor oda jártok.
1: Persze, nekünk ez a legnagyobb szerelmünk, legnagyobb hivatásunk, de azért Magyarországon ez nem úgy működik, hogy így egyről a kettőr egy feltörekvő, független indizenekarként mi ebből megéljünk.
0: De azért vannak megbízásaitok, nem? Tehát ilyen fesztiválokon itt ott azért szerepeltek?
1: Abszolút, elég sok fesztivál mentünk idén is, meg már tavaly is, meg stb. Szóval így tök jó, meg turnézunk, meg megyünk, mint állat, de ezt visszaforgatjuk a zenekarba.
0: Aha.
1: És ezt szeretnénk fenntartatóvá tenni, és így természetesen valamikor hát egy stábban megyünk, a stábot is ki kell fizetni, magunkat is valahogy motiválni kell, szóval egy hosszú folyamat, de rajta vagyunk, igen.
0: És neked mi a civil foglalkozásod?
1: Én rendezvényszervezőként dolgozom a Szegedi Jatte Klubnál.
0: Ah, szuper. Na jó, most egyelőre ennyi. Zsombor, nagyon köszönjük, és izgatottan várjuk, hogy találkozzunk, és élőben halljunk benneteket. Köszönjük szépen mindenki nevében, és az egész zenekarnak, hogy részt vettek ebben, jó?
1: Köszönjük.
0: Mi is, köszi szépen, szia.
1: Hello.
0: Szia, Vidicki Zsombor, a hűvös együttes énekese. Jó fejek. Már érzem, hogy itt jó a vibe. Igen. Jó a vibe,
2: jó,
0: igen.
2: Jó csapat lesz, igen.
3: De milyen fiatalok még, igen, nem? Tehát annyira jó volt hallgatni.
0: Igen, azt mondja valaki, jó reggelt, a hűvös családi rajongás tárgya lett. Egy éve mi szülők ismertettük meg a kamaszainkkal a zenéjüket, a férjemmel Debrecenből Pestre is elmentünk megnézni a koncertjüket. Nagyon szeretjük őket, Ildi.
3: Na.
0: Nagyon jó. Ildi, gyertek le Szegedre.
2: Igen. Én is egész hétvégén hallgattam őket egyébként, és baromi jó számaik vannak, tehát könnyű lesz választani még egyet.
0: Jó lesz. Jó, játszunk egy Hungary Machine-t gyorsan, nem mutatok semmit, egyszerűen csak hívjatok 0620 22 22 122.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádió.

0: a Bocskor a Retro Rádióban. Indul! Indul! A Hungary Machine.
1: 8 óra lesz, 4 perc múlva. M0-ás a dugóban újabb baleset, két kamion koccant. Köszönjük szépen, hogy elmondtad, akkor véletlenül ez különösebben nem változtat, csak hogy van még egy.
2: Igen.
1: Köszönjük. Hosszabb ideig tart a mentés, majd gondolom. Jó, nagyon szépen köszönjük. A vonalban Máté. Hello Máté, jó reggelt, szia.
3: Sziasztok.
1: Jó reggelt. Honnan hívsz, Máté?
3: Most jövök itt a Hősök tere mellett. Kocsiban ülünk, megyünk melóba.
1: Mentek melóba? Milyen a város?
3: Nem túl jó.
1: Aha.
3: Picit dugóztunk az M3-ason.
1: És merre mentek az Andrásin tovább, vagy hogy?
3: Nem. Keletinél.
2: Keleti.
1: Ja, keletinél vagytok. Aha.
3: Igen.
1: Ja, jó. Azt hiszem, hogy a Hősök terénél. Jó. Rendben, kezdjük el. Ja, bocs, csak annyi, hogy mivel foglalkoztok, milyen melóba mentek?
3: Én épületgépész technikusként dolgozok egy tűzvédelmi cégnél.
1: Oké. Okay. Jó van, köszönjük szépen az infót, kezdjük el, és mutatom neked a dalszöveget. Figyelj!
4: Hazudni akarok, ha még egyszer látom. Nem érdekel, hol és kivel, ha kell, jövök. Hazudni akarok, ha még egyszer látom. Hiába, nem kell telefonálni, miért jönnék, ha fáj.
1: Sok ismerős foszlány van benne nekem.
3: Hát nekem nem annyira.
1: Így nehéz lesz. Igen. Na, hogy segítsünk? Van-e kérdésed, Máté?
3: Hát nem tudom amúgy, mit kéne. Nem vagyok ezekben annyira jó, megmondom az őszintét.
1: De azért fölhívtál.
3: Persze.
1: Meg kell próbálni. Jó. Oké, mutatom, megint figyelj.
4: Hazudni akarok, ha még egyszer látom. Nem érdekel, hol és kivel, ha kell, jövök. Hazudni akarok, ha még egyszer látom. Hiába, nem kell telefonálni, miért jönnék, ha fáj.
3: Grófhouse esetleg.
1: Ez az! Jaj, de jó.

0: ott énekesek.
1: Igen. Ki az a másik épületgépész ott, aki énekel?
2: Tessék?
1: Ki az a másik épületgépész, aki ott énekel mellette?
2: Nem épületgépész, de ő igen, itt nagyon szereti.
1: És azt mondtad, hogy Groove House, azt se tudod, kik azok? Vagy mit mondtál?
2: Tessék?
1: Hogy azt se tudod, kik azok a Groove House?
2: Nem, tudom, ezt a zenét ismerem én.
1: Ja, ráadásul. Meg vagyunk egyébként, Máté.
0: Szuper, gratulálunk, nyertél egy bocsizacsit, benne pedig egy bögrét és egy baseball sapkát, és 10 után Anett hívni fog.
2: Rendben, köszönöm szépen.
1: Mi is, köszi, jó utat, jó munkát.
2: Sziasztok.
1: Sziasztok, hello, hello. Ő volt Máté, gyerekek, jövünk vissza, és ez nagyon-nagyon izgalmas, mert itt sokunknak a vágya, hát valósul most meg, vagy hogy mondjam. Ugyanis Évi most már hónapok óta nézi és követi Kisvé Balázs illúzionistának a videóit, ugye?
0: Így van, igen. Követem az Instán, ugye a fesztiválokon ott volt, és akkor az énekeseknek csinálta a trükköket, és hát nyilván mindig próbáltam, hogy meg tudom-e fejteni, mert láttam, hogy senki nem jött rá a trükkjére, és mindenkit át tudott verni.
1: Így van, Évit, ez az egy érdekli, rájön-e a trükkre?
3: Leleplezni mindenkit.
1: Így van, én úgy vagyok, hogy engem varázsoljon, én rá csodálkozni szeretek, tudom, hogy úgysem mondja el, hogy.
3: Igen.
1: De ugyanakkor illúzionista, a szó, ugye nagyjából elmondja, hogy miről van szó. Illúzió. Tehát nem valóság. Tehát amit ő csinál, az nem igaz, hanem az valamilyen trükk folytán kelti azt az illúziót, hogy ez megtörtént.
3: Igen, és jó ezen törni a fejünket, de én sem akarok beavatva lenni, hanem varázsolódjak el, és ezzel menjek haza. Én is úgy vagyok.
1: Így van, de Balázs ugye úgy jött be, hogy nálunk zárva van az ajtó, és senki nem engedte be, de itt termet egyszer csak a konyhában.
3: Itt ült már a konyhában, itt az ajtó mellett, és kérdeztem, hogy ez hogy, és mondta, hogy hát ez a szakmája.
1: Folytatjuk Kisvé Balázs illúzionistával a hírek után.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Bocskor! Műsorajánló. Ugye mindenki hallja? Már épül a Rock City! 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
5: Jövő héten elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
4: Jön a Bocskor! És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait. Készüljetek, mert hatalmas show-val érkezünk.
6: És végre bemutatjuk nektek személyesen Krisztóf Évit is.
4: Hétfőn Miskolcon a Városháza téren.
6: Ott lesz a Zenemi.
4: Kedden Szegeden a Dugonics téren.
6: Velünk lesz a Hűvös.
4: Szerdán Pécsen a Zsolnai Vilmos utca Lánc utca sarkán.
6: És a G-Master zenél.
4: Csütörtökön Székesfehérváron a Palotai kapu téren.
6: Ahol az End of Paradise a vendég, meg a Voga.
4: Pinteken Győrben a Városháza téren.
6: A Rock Milady-vel zárjuk a hetet.
4: Gyere a helyszínre, légy a műsor részese, vagy játsz!
5: A napi több mint 100 000 forintos tényereménye. A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
4: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
5: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
4: Rock City! Jövő héten indul a Bocskor Rock City turné Bocskor Gáborral és Risto Vivivel élőben. Rock City! Itt a Retro Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 000 forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Szuper hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.

0: érkezett a Riprap Kentucky stílusú csirkemell a Marneval-tól.
1: Anya, kapar a torkom!
2: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
3: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Rúzsa Magdi MVM Dome koncert 2027. február 20-án. Jegyek eventim.hu.
5: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
6: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
7: A Protexin kell.
8: Gyógyszer nekem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
9: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál effekt a dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
10: Sajgó testrészek. Válassza új innovatív gyógynövénykrémünket, a tanúsított Tannatúr összetételű Biomet Flexamet krémet extra magas 20% fekete nadálytőgyökér kivonattal és kellemesen hűsítő mentollal. Biomet Flexamet krém. Mozgásszervi problémák időszakában természetesen.
11: Keresse az új Flexamet krémet a gyógyszertárakban, gyógynövény szaküzletekben és bioboltokban. Biomet Flexamet krém. Flexibilis mozgás, könnyed hétköznapok.
12: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
13: Jó étvágyat. Buen provecho. Buon appetito. Cali Orexi. A Hungas Hotel szállodáiban görög, olasz és spanyol ételekhez és italokhoz, mártonnapi liba lakomához és disznótoros finomságokhoz kívánunk jó étvágyat a decemberig tartó gasztroheteken. A részleteket és a pontos dátumokat keresd a hungashotels.hu oldalon.
14: Közeleg a Walk My World fináléja. Lép be Budapesten a Millenárison egy monumentális 6000 négyzetméteres immerzív színházi világba, ahol istenek és legendás hősök történetei bontakoznak ki tőled karnyújtásnyira. Itt, ahol minden helyszín új titkokat, játszmákat és meglepetéseket rejt, te döntöd el, hogyan fedezed fel a Walk My World mítikus univerzumát. Éld át október 31-ig, mielőtt a kapuk végleg bezárulnak. Jegyek walkmyworldshow.hu.
15: 10.000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
16: A reklám után...
17: Hírek a Retro Rádióban.
18: Véleményezhetik iskolájukat a gyerekek, néhány megyében még írtják a szúnyogokat. Késő nyári időnk lesz ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Továbbra is a gyorshajtás okoz leggyakrabban súlyos közúti balesetet, ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, a magyar strádákon havonta ezres nagyságrendben közlekednek úgy autósok, hogy az átlagsebességük meghaladja a 180 km/h. Ezért vizsgálják az átlagsebességmérés bevezetését, valamint a kirívó sebesség túlépés külön jogi kategóriájának megteremtését. Ez tartolt a Gyermekek és Diákok Hangja projekt nap között Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. Október 22-ig óvodák, iskolák, szakképző intézmények tarthatják meg a programot. Itt a gyerekek, fiatalok elmondhatják, milyen óvodában, iskolában érzik jól magukat, hogyan szeretnének tanulni, mozogni, pihenni és közösségben lenni. A lebonyolításra nincs kötelező módszer. A szaktárca kínál ugyan terveket, de az intézmények maguk is kialakíthatják a programot. Néhol még mindig küzdenek a szúnyogokkal. A héten három megye 38 településén írtják a vérszívókat. A balatonparti települések jelentős részén, valamint Kaposváron továbbra is a tigris szúnyogok okoznak kellemetlenséget. Még egyes drávaparti lakóövezetekben a honos szúnyogokból van sok. A szakemberek este is éjszaka permeteznek platós kocsikról. Elítélte a magyar turistanők támadóit a szicíliai bíróság. Első fokon fejenként több mint 7 év börtönt szabott ki a három marokkói férfira a tavaly csoportosan elkövetett szexuális erőszak, valamint kábítószer birtoklás és drogfogyasztásra kényszerítés miatt. A két áldozatnak járó kártérítésről a katániai bíróság külön dönt. Sosem volt még ilyen kevés Szardínia az Adrián, ezért Horvátországban az isztriai térségben a halászok szeptembertől évvégéig havonta mindössze 5 napon át foghatnak ilyen halakat. A csökkenés megállításához azonban az Adria egészére kiterjedő, összehangolt korlátozásokra lenne szükség. Az állomány visszaesését a túlhalászás mellett a tenger felmelegedése is okozza. Kellemes késő nyári időnk lesz ma. Már többet látjuk a napot, de időnként még beborulhat az ég. Számottevő csapadék azonban nem várható. 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep. Az élénk szél mellett már 25 fok felett lehetnek a maximumok. Csütörtökön aztán egy hidegfront érkezik északnyugat felől, így a Dunántúlon kisebb eső, zápor is kialakulhat. Az ország keleti felén viszont sok napsütésre számíthatunk a hét második felében is.
17: Retro Rádió közlekedési hírek.
18: Az Útinform-tól tudjuk, hogy egy sávon halad a forgalom az M0-ás autóút déli szektorán, Gyál térségében az M1-es autópálya irányába, a 37-es kilométernél. A torlódás már több kilométeres. Közben egy teherautó és egy autó ütközött össze az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán. A 82-es kilométer környékén a külső sávot lezárták. Vadgázolás történt a 6-os főúton Szentlőrinc és Pécs között még a reggeli órákban. A 208-as kilométernél továbbra is forgalomkorlátozásra kell készülni.
19: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója.

0: 8 óra és 13 perc, jó reggelt! Szevasztok, drága hallgatók, baromi izgalmas pillanatok, jó reggelt, Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Hello, Gyuri, jó reggelt!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: És szia, Anett, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Hogy miért mondom ezt? Azért mondom, mert itt olyan sok ember vágya találkozik most ebben a pillanatban, egyébként egy személyben, itt ebben a stúdióban, és elmondom gyorsan a sztorit, ugye Évi és Gyuri, ti vagytok baromi nagy rajongói Kis V Balázs illúzionistának. A videóit nézitek.
2: Hát nagyjából Évivel is beszéltük, hogy hónapok óta nézzük, egész nyáron ugye fesztiválokat járt a Balázs, és hát a backstage-ben sztárokat varázsolt el, de olyan látványos technikával, hogy egyből mindenki a fejét fogta és sikítozott, hogy hogy csinálja. Tehát nagyon ütős sztoriai
0: van. És én nagyon bírom ezt a műfajt, én ugye említettem Dynamo-t, valaki egy hallgató aztán azt mondta, a Dynamo nagyon csúnyán lebukott, nem tudom, de én amit láttam, azokat én nagyon bírtam, ez a spontán, úgymond spontán utcai illúziókeltés, varázslat nevezük bárminek. És valahogy ez a műfaj az, amit ti mondhatok, hogy ez itt van Kis V Balázsban, és hívjuk már meg, és én abszolút nyitott voltam, Évinek ugye egy baja van,

0: ez nekem egy picit ilyen bűvölet szóból jön. Most nem, tehát, hogy nincs
1: és a varázsló nem tetszik?
0: Nem. Az van, tudod, hogy szerintem az illúzionista jobban kifejezi azt, amit én csinálok. Tehát valójában szerintem illúzionista, bűvész, mentalista, ahogy szeretnéd hívni, nem az a feladatom, hogy én most minél jobban be tudjam csapni a nézőt, mert lehet, hogy a néző nem tudja, hogy hogy csinálom, de hogyha nem teszem azt kellőképpen izgalmassá, szórakoztatóvá, akkor valójában nem is fogja érdekelni. Az illúzionista nálam sokkal jobban kifejezi azt, ami az illúzió szóból ered, mert tudjuk, hogy nem csoda történik. Tehát ez az izgalmas játék az egészben, hogy ti is tudjátok, hogy trükk, én is tudom, hogy trükk, és ez egy nyílt dolog köztünk, de mindketten, vagy így mindannyian a csoda élményt szeretnénk. És valójában én a csoda illúzióját
1: adom. És neked mi a csoda, hogy engem, ha engem átversz mondjuk, vagy elvarázsolsz? Neked abban mi a csoda, hiszen te csinálod?
0: Nekem az ad benne nagyon sokat, most már ugye így nem tudom, 20 éve foglalkozom vele így hobbi szinten, 11 éve élek abból, hogy így rendezvényekkel lépek fel így a műsoraimmal, de hogy nekem még mindig az ad a legtöbbet, hogy szerintem valahol ezt érzi a popstár is, meg ezt érzi a stand-upos is, amikor nevetnek a viccén, hogy valakinek attól van egy sztoria, meg attól van egy élménye, hogy te csinálsz valamit. Ez egy elképesztő jó érzés.
1: Ilyen, és az a reakció, az az ámulat, igen, ami igen, ezután jön.
0: Hát meg az, hogy így érzed őket, hogy sikerült egy ilyen varázsvilágot teremtened abba a kis-kicsi atmoszférába, amiben vagy. És így, így érzed rajtuk, hogy tényleg így kaptak ettől.
1: Te gondolatokat is kiszedsz a páciens fejéből?
0: hát ez olyan tulajdonképpen, hogy szerintem itt is a gondolatolvasásnak az illúzióját kell megteremteni.
1: De ezt akarom kérdezni.
0: Tudsz olvasni reakciókból, tehát én nagyon sok, nem tudom, ezzel kapcsolatban rengeteg anyagot gyűjtöttem az elmúlt években, tehát tudsz olvasni, mondjuk százból százszor ki lehet találni, hogyha eldugsz egy pénzérmét a jobb vagy a bal kezedbe, hogy ezt melyikbe tartod, pusztán az arcreakciókból. Tehát ezek valós dolgok, de amikor mondjuk egy ilyen mutatvány van, amiben az van, hogy én kitalálom, hogy te mire gondolsz, abban ez tudod, nem úgy működik, hogy megyek az utcán, és azt mondom, te pinkódod a bankszámlaszámoddal, ez és megyek, és leveszem a cash-t, hanem, ami szerencsés, de hogy...
1: Ez jó, igen. Igen.
0: Mondjuk a tiédről minél pont leveszem majd, de hogy...
1: Basszus, leizzadok. Hát azért itt van lóvé.
0: De hogy valójában... tehát, hogy ezt nagyon fontos letisztázni, hogy ebben semmi természet fölötti, vagy ilyesmi sztori nincsen.
1: Jó, de hogyha valaki, most ilyen, maradjunk a gondolat olvasásnál, kitalálásnak, igen, tök igen, mindegy. Igen. Valakinek...
0: Ezek a pszichológiai mutatványok körülbelül.
1: Értem, de az, hogy a bal vagy jobb, azt még értem, hogy valahogy pszichológiailag te azt valamilyen mozgásformából le tudod venni. De hogyha valakinek kitalálod, mint a fejébe az, vagy nem tudom, karburátor, most mondtam valamit, akkor azt te teszed bele a karburátort a fejébe, vagy onnan veszed te ki a karburátort a fejébe?
0: Megmutathatom egy trükkel.
1: Persze.
0: Van egy persze. Nagyon jó ötlet. Figyó, van nálam itt egy pakli kártya, nem kártyatrükk lesz. Nagyon fontosnak tartom, hogyha kártyával bűvészkedik valaki, hogy ez ne legyen kártyatrükk ízű. Úgyhogy odaadom a kártyapaklit. Léci azért, Gábor, vizsgáld meg, hogy ez tényleg egy hétköznapi kártyapakli. Jó, tehát különböznek a lapok, nincs megcinkelve, nincs megjelölve, megvágva, stb.
1: Nem, ez teljesen...
0: Nyugodtan, csak maradjon ez a sorrend. Nem kevered össze nyugodtan. Tényleg kevered össze.
1: Nagyon jó kártya, iszonyatosan siklik.
0: Igen. Egy jó minőségű pakli egyébként.
1: És ez ilyenkor...
0: gyanús, a bűvészre minden gyanús. Már beléptem, már mindenkinél azt láttam, hogy azt figyeli, mit csinálok.
1: És ilyenkor ez egyszer használatos, ez a pakli?
0: Nem. Hát ezt nyugodtan lehet használni. Hát attól függ ki, mit szeretnél vele csinálni. Annyit szeretnék pusztán kérni, hogy bemelegítésképpen majd választanod kellene egy kártyát. Jó, teljesen mindegy egyet, amelyik neked szimpatikus.
1: Ne, állj már le!
0: Lehet, hogy akkor sokkal tisztább legyen, és akkor nem kell
1: gyertelni.
0: Mondd valamikor azt, légy, mint ő mondja, hogy
1: állj.
0: Ilyen hamar?
1: Állj.
0: Nem menjek tovább?
1: Nem menj tovább.
0: Légy, vedd el a kártyát, de fontos, hogy ne lássam sehol, jó? Senki ne lássa sehol. Oké. Nagyon sok kártyából lehetett választani, igaz?
2: Rengeteg
0: kártyából. Annyit kérek, hogy csak nézd meg a kártyát, és tedd el a zsebedbe.
1: Én?
0: Aha, igen.
1: Vére Gyurira nézzen. Ja, jó.
2: Tönd, ne rád nézzen.
1: Ja, jó.
0: Oké. És annyit szeretnék tőled elkérni, hogy most nézz rám, amíg beszélünk.
1: Csak
0: biztos, hogy a kártyában.
2: Nem tűnik be a vastag pénztárcát mellé.
1: Igen. Nézek rád.
0: Oké. Annyit kérek, hogy képzeld el kettőnk között itt ezt az egy kártyalapot, amit most láttál.
1: Oké.
0: És annyit kérnék, hogy Ha a kártyalapot, először csak a színéről beszélgessünk.

0: Ha a kártyalapot piros, akkor légy most gondolj tűzre, gondolj lángokra. Uh-huh. Ha a kártyalapot, de te már tűzre gondolsz, ez egy piros kártya, igaz?
1: Persze.
0: Jó, jó, oké.
1: Okay. Okay.
0: Itt van előttünk a kártyalap, és képzeld erre a szimbólumokat, ami vagy szívecske ugye a pirosnál, tehát kör, vagy káró ez a piros rombusz. Tehát vagy a kör, vagy a rombusz. Uh-huh. Ebből a kettőből van. És, okay, és annyit kérek, hogy ez lehet egy számos kártya, amin szám van, de lehet, hogy ez egy figurás lap, amin inkább egy képet látsz. És, aha, és annyit kérek, hogy...
1: ez jó, ez az
0: csak nézrem. Ja, számokat bocsánat. Fogok mondani.
1: Igen.
0: Számokat fogok mondani, csak nézrem. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, teljesen őszintén, a kártyalap a zsebedben az a szívecskés, az az a kör 9-es?
1: Igen.
0: Nyugodtan vedő, mutasd meg a többiek. De, hogy várjál, megmondom őszintén, én akkor...
1: Ez reagáltam valahogy, tényleg néztél? Vagy
0: nem,
1: ez most,
2: hát csak nagyon izgalmas. Hipnotizált, kimaradt egy negyed óra az életedből.
3: Mondtál,
1: hány óra van?
3: Sok mindent tudunk.
0: Én azt szeretem, hogyha van egy pici csavar mindig, mert ugye itt most azt az illúziót keltem, hogy én ezt most a reakcióidból olvastam ki. De mi lenne, azt mondanám, hogy én befolyásoltalak?
1: A választással.
0: Mi lenne, azt mondanám, hogy tudtam előre, hogy te ezt fogod ma kiválasztani. Képzeljétek el, hogy mikor bejöttem reggel, csináltunk egy közös fotót, emlékeztek rá?
1: Uh-huh. Igen.
0: Mondtam, hogy majd kirakom, hogy hallgassák a műsort.
1: Igen.
0: Kapjátok elő a telótokat.
3: Igen.
0: Nyisd meg az Instagramot.
1: Nekem nincs Instagram.
0: A Facebookot, azt is megnyitom.
1: Azon sincs.
0: Szuper.
1: Évinek van.
0: És annyit kérek, hogy keressetek rá a profilomra, hát ketten pont mondhatok, hogy követtek is, és nézzétek meg a képet, van ott egy kártyalap a kezemben.
1: Jé. Azt a mindenit. És a szánykot tette ki ez a...
3: Hát egy negyed órával ezzel csináltuk.
2: Nem hiszem el.
1: Kör 9, igen.
2: Kész.
1: Kör 9, hánykor tette ki? 39 perce.
2: 39.
1: Azt a mindenit.
2: És ott van a kártya.
1: Igen. De,
0: szóval így
3: ez nagyon
0: valójában,
3: komoly.
0: Hogy válaszoljak amúgy tisztán a kérdésedre, csak a trükk az így tökre passzolta az, amit mondasz, hogy van igen az, hogy befolyásolás van, tehát arról szól a sztori, hogy én érem el, hogy te arra gondolj, te azt válasz, te úgy cselekedj, mm-hmm. meg van a másik, amikor tényleg reakció. Amúgy az elején ez egy valós metódus, amit az elején csináltam, csak most nem csináltam.
1: Tehát, ebben a trükkben, nem akarom megtudni a trükköt nyilván, vagy nem kérdezem, de ebben a trükkben inkább egyfajta pszichológiai műveleted igen. volt, vagy kézügyességi műveleted
0: igen,
1: volt?
0: Pszichológiai.
1: Ez inkább pszichológiai volt, mint kézügyességi?
0: Igen. Hát a kártyában...
3: Nem akarom megtudni.
0: Hát figyelj, próbáljuk meg, mondj egy másik kártyalapot.
1: Mondjak simán egy kártyalapot?
0: Mm-hmm. Igen. Teljesen mindegy, hát egyet impróz.
1: Tehát mondjak most...
0: Teljesen szabadon, persze.
1: Treff király,
0: jó. Évi, vagy ne, Gyuri, hogy veled is csinálunk, te itt közel vagy még, hogy Gyuri, annyit kérek, hogy... tényleg bármelyik lapot elveheted a kezembe, itt most nulla kézügyesség.
2: Jaj, nagyon izgulok.
0: Ne kell izgulni, egyet vegyél el, teljesen mindegy.
2: Jó, ez jó lesz.
0: Teljesen szabadon választottál, igen? ugye? Nem igen. érezted, teljesen. Hogy ebben valami turkisság van.
2: Sőt, igyekeztem úgy kirántani, hogy nehogy olyat vegyek ki, amit ő ki akar vetetni velem.
0: És nézd meg, melyik kártya az?
2: Hát ez a treff király.
0: És ez is pszichológiai metódus, mert én érem el, hogy azt vedd el, amit én szeretnék. Illetve nem tudom, hogy most bárhogy mondjuk Évi, te sem maradj ki, mondj egy kártyát nekünk, teljesen mindegy.
1: Tudsz egyáltalán kártyákat?
0: Nagyon szeretitek egymást.
3: Kizet szeretnek, de én még mindig a nyulat várom.
0: Állatokkal nem művészkedek.
3: Pedig ez érdekelt volna igazán. Legyen a
0: most megmutatod, hogy melyik? A négyes? A
3: szívecske négyes. Igen, jó, már kicsi. De egyébként egy perccel erre gondoltam.
0: Jó, oké. Okay. Annyit szeretnék kérni,
3: most
0: hogy
3: nézem a
0: pakolom a kártyákat ide az asztalra, tényleg szabadon. És annyit kérnék tőled, hogyha úgy érzed, bármikor mondd, hogy állj, és én meg fogok állni.
3: Állj!
0: Nézd meg, itt állítottál meg, ugye?
3: Igen.
0: Nézd meg. Szívecskés négyes?
3: Ez ezt nem hiszem el.
1: Mi Jézusom!
0: Ez most kicsiben tudom mutatni azt, ami egy ilyen gyors improvizatív dolog, de hogy itt ezekben, mindegyikben, hát egy, most ez nem a fajta, az a fajta pszichológiai, amit a terápiás célra használnak a Freudék, hanem ez egy egy más, de ugyanúgy pszichológiai metóduson alapszik.
1: Érzem, hadd kérdezek valamit. Ugye az illúzió, vagy a bűvészeknél lehet tudni, hogy van bűvészbolt, és ott be lehet menni, és akkor veszek trükköket, esetleg eszközökkel, stb. Ezeket gondolom, hogy mindenféle módon nagyobb illúzionisták, amelyek, akik ilyen szerkezetekkel, gépekkel dolgoznak szintén, hogy ezek, amik ilyen pszichés, vagy pszichológiai trükkök, ezekhez hogy jut hozzá az ember? Tehát ezeket magad fejleszted, vagy az is le van valahol írva, és gyakorolni kell?
0: Hát ez úgy van, hogy ebben vannak metódusok, amik egyszerűen, ez ebben a nagyon izgalmas, hogy sokszor ezekben maga a metódus, meg majdnem izgalmasabb, mint maga az effekt. Tehát, hogy én el szoktam járni ilyen világtalálkozókra, ahol így a világ legjobb bűvészei szoktak így összegyűlni, ezek ilyen conventionok, és ott tényleg a legjobbaktól lehet tanulni, és akkor beülhetsz egy, nem tudom, egy profi mentalistának az előadására, aki mondjuk Las Vegasban lép fel, és arról tart előadást, hogy ő kitalált arra egy metódust, hogy azt az adott szót, azt hogy érd el, hogy a néző arra gondoljon. Tehát, hogy injektáld a gondolataiba.
1: Erre és tudsz mondani, nem azt megint, és, hogy ne áruld el, hogy ez... Hogy ennek,
0: és ez úgy működik, hogy ő akkor ott kiad egy eszékötetet, azon mondom, hogy rengeteg ilyet gyűjtöttem az elmúlt években, mert nagyon érdekelt. 16 éves koromban egy ilyen mentalista csávót csinált, hanem egy ilyen trükköt, hogy felírjak egy háromjegyű számot egy papírra, és tegyem el a zsebembe, és a hapsi bemondta a számot. És azt mondtam, hogy ez varázslat. És nagyon elkezdett ez érdekelni, és akkor jártam egy csomó lecture-re, tehát ilyen, nem tudom, ilyen előadásokra, ahol így átadják a saját tudásokat a nálam profibbak, és akkor ezeket te nyilván sokszor nehéz, mert ugye angolul, tehát angol nyelven dolgoznak, ezért neked ki kell találnod egy saját rendszert, amit magyar nyelven fogsz felépíteni mondjuk egy ilyen metódusra, de általában ez így, ez nem országfüggő, tehát hogy ez így működik. Hát, na, az az izgalmas, hogy ez olyan, hogy volt egy ilyen, emlékszem egy ilyen sztorira, egy ilyet vásároltam kint Londonban, nagyon szeretem a srácot, elképesztő jó ilyen pszichológiai trükköket csinál, és olvastam a kis kötletét otthon, és volt egy ilyen metódus, hogy hogy érd el, hogy pusztán így, ahogy beszélgetünk, de arra a kártyalapra gondolj, amire én szeretnék. És kitaláltam, vagy meg volt a metódus, és akkor így egyből felkeltettem éjszaka a felségem, gyere, ezt ki akarom próbálni, mert mondom, nem hiszem el, hogy ez működik.
1: Igen, de
0: és tök izgalmas, hogy működik. Tehát...
1: Ugye ott van például a Kalambónak van egy olyan része, hogy valaki azzal bukik le, hogy vetít valami filmet, és akkor egy képkockát bevillant, és ott előtte sós kajával etették, az a képkocka, amit észre se veszel az agyaddal, nem fogsz fel, az egy hideg üdítőital volt, és ezért ő megszomjazott, pedig nem vette észre a képet, és kiment inni, és ott megölték. De ez azt jelenti, hogyha te az én agyamba projektálsz egy szót, akkor valahol, valamilyen módon, vagy akár kártyát, azt valahogy el kell rejtened az agyamban. Tehát, de hát nem mondod ki, hogy kör, nem. Szív, vagy ezért 9.
0: Nem. Szóval pont ez a lényeg, hogy ezt úgy kell csinálni, hogy valójában azért észleld, de ne tudatosítsd magadban. Tehát azt a pillanatot...
1: De van itt körülírsz, tehát a kör és a 9-es az valahol...
0: Hát én nem tudom, én csak csinálom.
1: Te csak csinálod. Jó. Várjál, hadd kérdezzek olyan. Én együtt vacsoráztam egyszer Gene Simmons-szal a Kiss együttesnek az énekesével. És ő egy nagyon manipulatív figura, nagyon bírom egyébként, nagyon intelligens. És ott nem egyedül voltam, volt még velünk egy-két ember, és akkor mit tudom én, angolul mondta, hogy mit tudom én, hogy think of a number between 1 and 5. Gondolj egy számra 1 és 5 között. És akkor az illető, akinek ezt mondta, hogy 3. Azaz 3. És akkor én meg, hát hogy? És akkor azt mondja, hogy ő azzal, hogy azt mondta, hogy 1 and 5, tehát egy hangsúlyt tett pont a közepére, nagy valószínűséggel te a középsőt fogod választani.
0: Igen. Ezek teljesen létező dolgok.
1: Tehát ez létező dolog, ez akkor
0: tehát,
1: igaz.
0: Ezzel vannak sokkal nagyobb, tehát ugye nyilván te ennek adsz egy keretrendszert, hogy miben gondolkodhatsz. Tehát itt a 1 and 5, tehát 1 és 5 között, tehát, és nyilván a hangsúlyjal elképesztő izgalmas.
1: Azzal a hangsúlyal, hogy az endet megnyomta.
0: Hát itt például, amikor így azt mondom, hogy pakolgatom ide a kártyákat, és Évi mond bármikor, hogy állj, nagyon izgalmas az, hogy milyen apró nüansznyi dolgoktól érzette azt legbelül, hogy most azt kell mondanom, hogy állj. Tehát nagyon, nagyon izgalmas ez, ami így mögötte van, tehát így a mögöttes tartalom.
2: És ez mindig be tud jönni, tehát te úgy ülsz
0: hát
2: ide,
0: látom,
2: hogy
0: ez be fog jönni. Bejött. Lehet az, hogy meg Kiss V. Balázs.
3: Nagyon komoly.
1: Ez biztos te nyomtad az agyába ezt a rossz poént.
3: Igen. Mondtam, hogy ha ide
0: beül. Igen, igen,
3: igen. De mondtam, hogy ha beül ide, akkor ilyen rossz poénokat mondjon, mint én.
1: Neked ki volt az, aki téged inspirált? Ugye ez előbb említettem Dynamo, de bárki más.
0: Igen, Dynamo, az nekem Dynamo-val én találkoztam többször ilyen conventionöken, és egy rendkívül kedves srác, meg így bűvészkedtünk ott együtt többször, de én korábban még így ilyen, hát először úgy kezdtem el bűvészkedni, hogy az apukámnak egy barátja megtanított egy kártyatrükkre. És később én láttam ilyen 13-14 éves koromban a David Blaine-t, aki szerintem elképesztő. Szerintem
1: nagyon.
0: A mai kor Houdini-e, és nekem abszolút beleszerelmesedtem abba, és ő csinálta pont ezt, ami így nagyon inspirált engem, hogy tényleg utcán csak így megállít, és akkor, vagy ott vagy egy közegbe, mert én nagyon szeretem azt, hogy ez, amit én csinálok, ez így tényleg ledobható ejtőernyővel bárhova, és így el tudod kezdeni csinálni. Tehát nem az van, hogy be kell állítani a fényeket, jó, akkor úgy van a színpad, akkor így. Tehát ezt a formátumot is szeretem, és mikor ilyen nagyobb színháztermekbe viszek nagyon látványos előadást, ott nyilván ezzel kell operálnom, és azt is szeretem, de nekem ez az improvizatív jellege, hogy na most csináljuk, oké, mondj egy kártyát, oké, te válasz ki. Tehát, hogy így van benned valami, amit így bármikor át tudsz adni. Ez nekem nagyon tetszett, és ő nagyon inspirált. Nagyon sokat tanultam, aztán elmentem egy bűvészmesterhez, a mesterem, ő a Molnár Gergely volt, és tőle nagyon sokat, de ő benne meg nem is a trükköket tanultam inkább, hanem azt, hogy milyen az észjárása egy bűvésznek. Hát ő ilyen...
1: Milyen?
0: Hát ezt így nem tudom neked egy mondatba leírni.
1: De nyilván nem, de hogy de mégis milyen. Tehát,
0: hát
1: hogy...
0: ez olyan szerintem, hogy így bármivel foglalkozol egyébként mélyen, éveken, hosszú éveken keresztül, akkor egyszerűen átáll az agyad egy észjárásra, tehát szerintem, aki esztergályos, meglát egy csavart, tudja, hogy végigfut az agyán, hogy ez hogy lett legyártva.
1: Hát te állandóan...
0: Abszolút folyamatosan trükkökön gondolkodom. Aha. Tehát folyamatosan azon gondolkodom, hogy ezt milyen mutat fel. Megnézek egy mozifilmet, kijövök a moziból, és teleírom a jegyzetet a telefonomba, hogy így, vagy egy színházi előadásnál, de akár csak egy olyannal, hogy fú, milyen izgalmas volt, hogy amikor jöttek be az emberek, ezt a kis sejtelmes zenét beúsztatja. Tehát, hogy ilyen nagyon apró nüansznyi dolgok annyira tudnak inspiratívan hatni, és így nem tudom, így mindig ezek így valahogy így ezekbe gondolkodom. Tehát egy ilyen koordinátarendszered van. Tényleg szerintem, hogyha nem tudom, valaki hangosító, akkor nem tud elmenni úgy egy koncertre, hogy ne a hangosítást nézze. Tehát velem is ez van, hogy így imádok bűvészeket nézni folyamatosan. Tényleg így, akár most nyilván otthon a neten, de így csomószor kiutazok azért külföldre, mert tudom, hogy ott lesz egy olyan bűvész, aki engem érdekel, és elmegyek megnézni az előadást. Mert nagyon izgalmas az, hogy hogyan gondolkodik ebben a szakmában két különböző ember.
1: De a bűvész, ha bűvész néz, mondjuk jó bűvész néz jó bűvészt, az nem olyan, hogy úgyis tud mindent.
0: Hát hozzáteszem, nyilván ez olyan, hogy van benne egy szakértelmed, akkor nyilván nehezebb meglepni, de például, mikor elmegyek egy ilyen világtalálkozóra, azért ott ilyen napi kétszer-háromszor látok olyan mutatványt, hogy így eldobom.
1: Tehát neked is van, hogy leesik az állad.
0: Abszolút, és eldobom az agyam, hogy ezt hogy csinálhatja, és nyilván ő abba a 10 perces mutatványba lehet belerakott 15 évet, és én engem teljesen kilóra megvesz vele, de ez egy annyira jó érzés, hozzáteszem. Tehát, hogy tudod, valójában a bűvész azt adja meg neked, hogy figyelj, még nem láttál mindent, ide néz. És amikor én ezt megkaphatom, úgyhogy ezzel foglalkozok már nagyon régóta, ez egy elképesztő jó érzés. Tehát ez, nem tudom, én mindig így gondolok a mutatványokra.
1: Meg kell szakítnunk a beszélgetést, komolyan én azon vagyok, hogy ő 39, most már valószínűleg 52 perce kirakta a Kör 9-est az Instájára, Balázs, majd ugye egészen odáig juttatta a dolgot, hogy én azt a Kör 9-es valami miatt kivettem a kezéből, elrejtettem, megjegyeztem, és ő tehát, hogy ezt a folyamatot próbálom...
2: Egészen elképesztő, tényleg. Azzal együtt,
1: eleve a Kör 9-es, reggel 6-kor az ágyban tudtad, hogy a Kör 9-es lesz?
0: Nem, igazából tegnap este, amikor felhívtatok, hogy jöjjek be a műsorba.
1: Akkor tudtad, hogy a Kör 9-est fogod?
0: Hát így pár perccel később.
1: Jó, pár perccel később. folytatjuk a beszélgetést Kis V. Balázs illúzionistával.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
7: Pihenj egy kicsit.
8: Gondolkodj pozitívan.
7: Menj el sétálni. Szedd össze magad.
9: Az enyhe depresszió nem akaraterő kérdése, de kezelhető. A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
10: Újra jókedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbáncfű kivonattartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Jó napot, gazduram! Nálatok is egyre nagyobb problémát okoz a gabonák őszi gyomosodása?
12: Igen, éppen ezért használom a Legato Triót. A Legato Trió 3 hatóanyaga hosszantartó védelmet ad az 1 és 2 szikű gyomok ellen még száraz időben is. Legato Trió az Adamától.
13: Amikor a pillanat és az önbizalom tökéletes összhangba kerül, a te sikered, a mi diszkréciunk. Potemix.hu. Étrend kiegészítő férfiaknak.
14: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
15: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dolphin GDMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
16: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM appban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
17: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
18: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
19: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes! You're beautiful!
20: You're beautiful! James Blunt Airplane Mode Tour budapesti koncertje az MGM Dome-ban 2027. március 9-én. James Blunt. Jegyek eventim.hu.
21: Most különösen jó döntés kiára váltani a Jeepy autónál. Kia Sportage már 8.949.000 forinttól, Kia Xceed pedig 6.999.000 forinttól elérhető készletről akár azonnal. Részletek a Jeepy autó szalonjaiban és a jeepyauto.hu/Kia oldalon.
22: Kia. Movement that inspires.
23: A reklám után.
24: Hírek a Retro Rádióban.
25: Indul a 8-osok pályaorientációs vizsgálata. Hazánk a csendes barátot jelöli Oszkárra. Úton egy újabb hidegfront. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Holnap kezdődik a 8. évfolyamosok kötelező pályaorientációs vizsgálata. Idén várhatóan mintegy 2400 intézmény, nagyjából 67.000 tanulója vesz részt a mérésben, október 9-éig. Az általános iskolás végzős diákok a vizsgálat segítségével képet alkothatnak érdeklődési körükről, erősségeikről, képességeikről is, és megismerhetik, milyen ágazatok, szakmák állnak közel hozzájuk, közölte az Oktatási Hivatal. Alaposan visszaszorította papírfelhasználását a NAV. A vámszak területen egy év alatt mintegy 40%-os megtakarítást értek el, azaz csaknem 350.000 lappal kevesebb fogyott. Ehhez hozzájárult, hogy bevezették a helyszíni ellenőrzések digitalizációját szolgáló rendszert. A munkát jelenleg mintegy 150 táblagép segíti. Ismét lesz bringás reggeli és uzsonna. Holnap országszerte csak nem 160 helyszínen várják majd a biciklivel munkába, iskolába járókat a Bringázza munkába kampány keretében. Tájékoztatta rádiónkat Kádár Melinda, a Magyar Kerékpáros Klub kommunikációs munkatársa.
0: A kezdeményezés már 2007 óta tart. Magyarországon egy nemzetközi mintára kezdtük el itthon is. Az éves során egyre csak bővült a résztvevő helyszínek száma, és ma már ott tartunk, hogy idén ősszel országszerte 158 helyszínen várjuk a kerékpárral munkába igyekvőket és a munkából hazafelé tekerőket. A szervezők között vannak munkahelyek, iskolák, civil szervezetek vagy éppen önkormányzatok. Szeretnénk megmutatni, hogy kerékpárral közlekedni a hétköznapokban is könnyű, praktikus és jó dolog, amellett, hogy egy kicsit mozgunk reggelente, míg a környezetünknek is jót teszünk ezzel.
25: A Csendes barátot jelöli Magyarország az Oscar-díjra. Enyedi Ildikó filmje a nemzetközi mezőnyben képviseli majd hazánkat a 99. Oscar-versenyben, közölte a Nemzeti Filmintézet. Az öt legjobbat majd az Amerikai Filmakadémia választja ki. Ezek az alkotások versenyezhetnek majd a díjért. A jelöltek listáját januárban hozzák nyilvánosságra, az Oscar-díjakat pedig márciusban adják át Los Angelesben. Kellemes késő nyári időnk lesz ma, már többet látjuk a napot, de időnként még beborulhat az ég. Számottevő csapadék azonban nem várható, 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, az élénk szél mellett már 25 fok felett lehetnek a maximumok. Csütörtökön aztán egy hideg front érkezik északnyugat felől, így a Dunántúlon kisebb eső, zápor is kialakulhat. Az ország keleti felén viszont sok napsütésre számíthatunk, a hét második felében is.
24: Retro Rádió közlekedési hírek.
25: Baleset történt az M0-ás autó déli szektorán Gyál térségében az M1-es autópálya felé vezető oldalon. A 37-es kilométernél megszűnt a forgalomkorlátozás, de már közel 13 kilométeres a torlódás. Aki teheti, válasszon másik útvonalat. Olvasható az útinform.hu-n. Közben az M5-ösön egy teherautó és egy személyautó ütközött össze Budapest felé, Kecskemét elkerülő szakaszán, a 82-es kilométer környékén. A külső sávot lezárták. Vadgázolás történt a 6-os főúton Szentlőrinc és Pécs között a 208-as kilométernél. Továbbra is forgalomkorlátozásra kell készülni.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
24: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a
1: Bocskor! Pontosan 39 van, és folytatjuk a beszélgetést, és hát az ámulatot kisvé Balázs illúzionistával. Annál is inkább, mert amíg ti híreket hallgattatok meg a zombit a Cranberries-től, addig kint velem, Balázs, te csináltál egy olyan történetet, ami elképesztő. Nagyon gyorsan összefoglalva el tudom mondani, Balázs a Wikipédiáról kérdezett engem, satszolja meg hány szó van, de egyébként a neten fönn van, hogy a Wiki hány szót, egy átlagos nyelven hány szót tartalmaz, bocsánat, hány cikket.
2: Igen, igen, igen.
1: Az 7 millió valahány volt, átlagosan.
2: Csak is megmondja, úgyis, hogyha rá kell, hogy nem kell bárhol rákeresni.
1: Igen, ez egy viszonylag exakt szám.
2: Igen, igen, igen.
1: És akkor hány szó van egy cikkben, az 1100 valamennyi, az beszorod, az akkor nem tudom hány milliárdot eredményez, ugye?
2: Igen.
1: Erre azt mondta, hogy a Wikipédia oldalán írjak be egy tetszőleges magyar várost, és azt nyissam meg. De azt már csak én néztem a saját telefonomon. Ezt megtettem, ez a város egyébként 100 Halombatta volt, és azt mondta, hogy most itt görgessem a cikket 100 Halombattáról, és egy hosszú szót jegyezzek meg. Nagyjából ennyi volt a feladat. De a telefonomat elraktam, jegyezzem a szót, Balázs mondta, nézzek a szemébe, elkezdett betűket sorolni, hogy mi lehet a kezdőbetű, utána kezére tettem a kezem, és egyszer csak, mint hogyha megütötte volna a villám, vagy nem tudom mi.
2: Fontos, hogy azért ezt tisztázzuk a nézőknek, hogy te magadban, de kizárólag magadban kimondtad azt.
1: Igen, ezt te mondtad többször, hogy ismételjem magamban a szót, anélkül, hogy ezt artikulálnám, vagy igen, megszólalnék. És egyszer csak egy névjegy nagyságú lapocskára, egy filctollal fölírt egy szót, Balázs megmutatta Gyurinak és Évinek, és utána kimondatta velem a szót, és itt van a kártya. Ez a szó az volt, hogy látogatására.
2: Hát véletlenszerűen kinéztél egy cikkből egy szót.
1: Ez ennyi.
2: Régen ezt a mutatványt mindig úgy csináltam, hogy vittem egy könyvet, és akkor lapozd fel a könyvet, gondolj bármelyik szóra. Csak nyilván ott azt gondolják a nézők, hogy biztos ez valami preparált könyv, valami olyan könyv, de hogyha te a netten egy véletlenszerű cikkből gondolsz egy szóra, szerintem sokkal szabadabb.
1: Igen, megint azt kell, hogy megkérdezzem, hogy te ráirányítottál engem valahogy erre a szóra, mert ez szerintem képtelenség.
2: Én azóta ezen gondolkodom.
1: Hogy mit csináltál?
2: Fogalmam sincs, tehát ezen gondolkodom, hogy ez hogy történt.
3: Nem igaz, amit mond.
4: Én már annyira
1: igen. Évi azt mondta, itt üvöltözött, hogy nem igaz, amit mond, hazudik.
3: Ezt tényleg ezt mondtam.
4: Én már annyira parázok tőle, hogy a PIN kódomat mindent féltek, tehát hogy ez alapján bármi. Tehát, hogy így.
1: De mégis erre válaszolhatsz? Nem tudom, hogy válaszolhatsz-e.
2: Ne, válaszolhatok bármire.
1: Hogy te irányítottál rá erre a látogatására szóra, vagy bizonyos jelek alapján te ezt ki tudtad morzézni.
2: Az én fantáziámban minden belefér ebből.
1: Nem akarod elmondani. De akkor nem baj, ha azt mondod, nem akarod elmondani. De...
2: Nem, szerintem sokkal izgalmasabb az, hogy érzem, hogy te most nagyon elkaptad ezt a trükköt. Tehát, hogy
1: nem kaptam el a trükköt. Volt. Hát nagyon nem. Hatásos volt, mert tényleg a csoda megtörtént.
2: Igen, igen, igen. Pont ez a lényeg, és az van, hogy ebből a csodából, ha most azt érzem, hogy te megkaptad azt, amit én szeretnék átadni, és hogy ebből most részleteket lehámozok, akkor neked kisebb lesz a csoda.
1: Oké. Okay. Jó.
2: De...
1: Évi, kérdez rá nyúlra.
2: Igazából az, hogy mondjak bele neked, hogy az igazán jó mutatvány szerintem nem lehet egy mondatban leírni. Tehát, hogy most nem az, most kérdezted, hogy rávezettelek-e, vagy te véletlenszerűen tal, vagy bármi. Itt valójában az van, hogy egy jó mutatvány, szerintem mondjuk ez a mutatvány egy ilyen 4-5 komponensű dolog alapján működik, hogy én hogy építem ezt fel, és hogyha te hiába jönnél rá bármelyik részletre, ugye azért maradsz a csoda élményében, mert a másik 4 még mindig rejtve van. Tehát, hogy nem tudod egy mondatban elmondani, hogy hogy működik ez a trükk.
1: Jó. Engem tényleg csak egy érdekelt, hogy belenyúltál az agyamba, vagy kivettél az agyamból. De ezt nem kell elmondanod. Azt mondtad, hogy még az a baj, hogy közelgünk a végéhez a beszélgetésünknek, hogy melyikünket is mivel szeretnél, vagy tudnál most még elvarázsolni?
2: Mielőtt bejöttünk, még nem most, hanem az első
1: körül. Megszólás előtt, igen.
2: Igen, akkor mindegyikötöket arra kértem, hogy mondom, lehet, hogy majd csinálok egy trükköt, ha lesz rá idő, hogy mindegyikötök mentsen, nem is kellett lementeni, hogy keressen magának egy városról, egy olyan városról, ahol egyszer szívesen elutazna, egy képet. És mindegyikötök keresett egy ilyen képet.
1: Aha. Ugye?
2: Mondjuk Gábor, nem mondjuk most ez veled volt a trükk.
3: Nem, akkor... nyugodtan menjél a Gáborra, döbbenjen meg.
2: Nem, most ez nálad nagyon jó lesz, látom rajta, hogy már egy picit így hátrébb is gurultál a székkel.
3: Az a baj, hogy várjál, a reakciómra kell figyelni, hogy nehogy véletlenül az őszinte...
1: Te engem figyeltél egyébként az előző trükknél.
3: És nem mond igazat. Tehát én úgy, csávó, azt mondta, hogy minden látszik meg. Én úgy néztelek, mint nő életben nem nézett még rád. Hogy mikor hazudsz, mikor rezzen bármit, de te olyan tudatosan tisztelt, tehát nem igaz, hogyha ő bármit kinéz belőle.
1: Tehát az semmi rezdülés nem látszott rajtam.
3: Nem volt.
4: Ezt a szót belerakta a fejedbe valahogy.
3: Igen, ez hidd el,
1: ez hogy... a szó eleve nála volt, és oda tette.
4: Szerintem igen.
3: Igen.
1: Ez a szót otthonról hozta, és belerakta az agyamba.
3: Igen, este már magába volt, és este álmába átküldte neked. Na, mit csináljam?
2: Van egy képed egy helyről, ahol szívesen utazol.
3: Igen.
2: Jó, nem volt a közelemben a telefonod, nem nyúltam hozzá, hát, nem tudtam.
3: Nem tudom, hogy tegnap este mit csináltál nálam, de nem tudok róla.
2: Jó, annyit szeretnék kérni, hogy most próbálj velem szembe fordulni.
3: Igen.
2: És magad előtt képzelj el egy képet erről a helyről. A képet mondjuk akár, amit magadnak megnéztél róla, vagy de, tehát az a lényeg felismerhető legyen a szemeid előtt, és véletlenül sem mondj ki semmit. Annyit kérek, hogy a képen képzeld oda középre magadat, mintha ott állnál ezen a képen, jó? És képzeld el, hogy a fejed fölött nagy, vastag betűkkel le van írva ennek a helynek a neve, jó? Itt a kép előtted, kettőnk között. Légy szíves, azt a kezedet, tedd rá az enyém, mert próbálom úgy sem, hogy a mikrofon... Jó, egy picit között tudsz gurulni,
3: persze, bocsánat. Az én kezem hosszú.
2: Oké, okay. És annyit kérek, hogy lazítsd el a karodat, teljesen lazítsd el, és nézd rám, és kettőnk között a képet látod. És annyit kérek, hogy ott állsz a kép közepén, mintha ez egy ilyen képeslap lenne, és a fejed fölött nagybetűkkel ott van a név. Nyugodtan olvast fel itt magadban. És annyit kérek, hogy anélkül, hogy megrezdülnének a hangszálaid, kizárólag magadban, egyetlen egyszer hangosan kiásd el ennek a helynek a nevét, de csak magadban, most. Sőt, annyit kérek, hogy magadban mondd azt, hogy itt vagyok, és mondd ki a helynek a nevét. Oké, okay. Ismételgesd magadba, légy szép. Komolyan. Mi lenne, azt mondanám, hogy tudom, hogy a fejedben most Portofino van.
3: Igen? Nem hiszem el!
2: Portofinóra gondoltál?
3: Igen.
2: Olaszország tengerpart.
1: Elképesztő.
3: De...
1: Na most mit érzel, Évi? Hát. Szégyent?
4: Persze, ha ezt látta Balázs, mit láthatod még ott?
3: De engem gondolkodtam, hogy...
1: Meg én próbáltam az én városomat nyomni át, hát a bezavarja a gondolatait az én városom.
3: Én meg már... De nem értem, honnan tudod? Hát, és nem mondd el,
1: ezt persze... Ezt megígérted, hogy nem teszed fel ezt a kérdést.
3: De nem az a durva. Tehát elképzeltem magamat, ott voltam. Te neked tényleg fogalmat sincs, nek se nézted a telefonomat.
1: És nem volt betűzés.
3: És nem volt betűzése semmi, hanem egyszerűen csak mondtam magamba, és a két kezem... Tehát, hogyha te megfogod valakinek a kezét, akkor onnan mindent tudsz róla?
2: Hát
3: amit
2: nem,
3: gondol?
2: Nem, azért itt most azért mondhatom azt őszintén, hogy én érem el, hogy te mire gondolj.
3: Kizártnak találom.
2: Azért mondom ezt, mert ugye behoztam nektek ezt a kávét, hogy reggel...
1: De az tényleg lehetetlen, bocsánat, hogy beszakítalak.
2: Reggel azt mondtam nektek, hogy nekem muszáj mindig meginni egy kávét, hogy ékében legyek. Itt volt, behoztam magammal a kis kávét. Megmondom őszintén, ebben egy korty kávé nem volt az életben, sem ebben a kávés pohárban. Fogd meg, légy szíves, a poharat, és nyisd ki. Vedd le a kis kupakját, és van benne neked valami. Egy összehajtott kis papír, fel van írva rá valami. Felolvasod a légy szíves, hogy mi van a papírra írva?
3: Portofino.
1: Ezt nem hiszem el. Azt a mindenit.
2: Nem Jézus
1: tényleg
2: Balázs,
1: itt volt, itt volt. Jézus Balázsnak itt volt a kis pohara.
3: Tényleg.
1: És tényleg reggel a megszólásaink előtt itt volt, behozta, és itt, meg is emeltem.
2: Igen, valami, igen, mert te úgy rányult el erre a pohára.
1: Igen, valami, nekiből hoztál egy kávét, vagy valami, igen.
4: Így
1: igen.
4: Kell fel ma reggel, valakivel kimondatom, hogy Portofino, ez van.
3: Na, itt volt a Risztov, jó lesz
1: nem,
3: az
1: nem.
3: Nekem.
1: De azért nem tudom, hogy igaz-e, amit Balázs mond, mert vélhetően Portofino a te valóban a vágyad.
3: Így van.
1: Mert de... az, hogy ő most kitalál egy várost, és benyomja neked, hogy San Francisco, életedben nem vágytál oda, de beléd hipnotizálja. Hát
3: ez... Igen,
1: érted? De te tényleg vágysz oda, ugye?
3: Én Portofinóban nagyon szívesen eltöltenék egy hetet. És
2: menjünk együtt.
3: Mert, hát ugye, ebből kifolyólag pénz is lesz, ahogy látom a teremtőerőből. Tehát, hogy én ezt reggel kigondoltam, hogy Portofino. És aha, ennyi. Tehát, hogy...
4: Ugye szerintem írassal a Balázsra egy titoktartásit, mert amit még a fejedben láthatott emellett, az nagyon durva.
3: Az nagyon durva.
4: És belenézett. Tudja, hogy belenézett a fejedbe.
1: De és ezt mikor írtad fel?
2: Hát mikor jöttem reggel.
1: De... ezzel a cetlivel jöttél, vagy itt írtad?
2: Erre már nem emlékszem.
1: De, hogy nem. Na jó. Jó, oké. Portofino, basszus.
2: Amúgy nagyon
3: de látod, és oké, mondjuk utánam keresett, az életében utána nézett. Nem gondolta Portofinót, mert ha tudta annyit rólam, hogy Olaszország, de miért gondolta volna Portofino, lehetett volna Róma, ja, Bali, bármi.
2: Persze. De Portofino nagyon szép.
4: Jó, ha futottál volna neki az enyémnek, én Bátonyterenyére gondoltam.
2: Szászolombata is egy ilyen nehezebb lett volna.
1: Gyerekek, hát nem tudom, az a baj, nagyon nehéz ennek véget vetni, mert úgy még tízig tolnám.
2: Hát, szívá, én is vagyok, ráérek.
1: De komolyan, egyébként kártya, gondolat, ugye itt most relatíve eszköztelenül mutattad be, egy kis ízelítőt mutattál be abból, amit tudsz, de neked vannak nagyobb illúzionista igen, készülékeid, eszközeid, hát, milyen irányú hát, még? Hát ugye az egy színpadi előadáskor.
2: Igen, hát ugye az van, hogy tudni kell, én szeretem ezeket ötvözni, szeretem, ha van olyan mutatvány, ami egy ilyen nagyon nagy misztérium, amit mondjuk most itt láttatok. Szeretem, hogyha van benne látvány, tehát valami lebeg, valami eltűnik.
1: Én is bírom.
2: Tehát, hogy nyilván ilyenkor nagyobb dolgokkal operálok, meg hát ugye attól függ, hova mit most én fellépek olyan rendezvényen, ahol 150 nem vannak, fellépek olyan rendezvényen is, ahol mondjuk több ezren vannak. Tehát attól függ, hogy hova mit nyilván, amikor ott van több ezer néző, vagy akár már több száz néző, akkor azért olyan mutatványt kell mutatni, ami azért mutat a színpadon. Hmm. Tehát, hogy tényleg eltűnik, emberlebek, stb. Tehát, hogy egy bizonyos nézőszámnál azért ez már úgy elvált.
1: Te láttad ugye a Szemfényvesztők
2: igen,
1: című. Abból amiket ott láttunk, első-második rész, abból nagy része megvalósítható?
2: Hát én egy picit azt már túl Hollywoodnak érzem, aha, őszintén szólva. Nekem sokkal közelebb áll a szívemhez, és szerintem szakmát is jobban bemutatja, vagy hát ezt a hivatást inkább a Christopher Nolan féle Prestige, a Tökéletes trükk, ami önmagában, mint film is nagyon jó, de hogy aki így érdeklődik így a bűvészvilág iránt, szerintem az így nagyon jól átadja azt, amiben mondjuk működünk. Hmm. Tehát, hogy valójában tudod, arról szól, hogy én nem, tényleg nem az a célom, hogy most itt átverjek bárkit, meg tévútra vigyem, meg elhiggyem, hogy elhitessen vele, hogy én szellemeket veszek le otthon a lakásból, vagy bármi, hanem hogy tudod így, és nem azért nem, azt hiszik, hogy azért nem mondja el a bűvész, vagy illúzionista hívda, hogy szeretnéd igazából a trükköt, mert hogy akkor majd utána te is csináld meg, akkor most neki nem fog érni semmit a trükkje. Tök őszintén, ha 3 hét múlva bármelyikötök rájönne bármelyik mutatványomra, amit itt mutattam, engem itt tényleg nem érdekel, mert itt te megkaptad a csoda élményt, amit én szeretnék átadni. És valójában azért nem mondod el, mert ha én itt elkezdem neked részletekre bontani és leleplezni a mutatványomat, akkor tőled elveszek. Tényleg
1: nem akarom. Nem, azt nem is akarom.
2: Nem, tudom, hogy nem akarod, csak azért mondom, hogy valójában szerintem ez van a mögött, hogy a bűvész nem mondja el a trükköt, hogy én szeretném, hogy benned ott maradjon, és nem az, hogy én csodálatos vagyok, hanem ez olyan tudat, hogy mint a gyereknél azt nem, hanem hogy azt mint hogy a gyerekkel szeretnéd elhitetni.
1: Igen. Abszolút, teljesen értem, és teljesen igazad van. Volt tényleg záró kérdés, mert még ezerfélét kérdezhetnénk, de volt-e olyan valaha az életben, amikor ezt a képességedet nem közönségnek és elbűvölendő emberek felé vagy val használtad, hanem úgy jól jött?
2: Hát nem, ez egy olyan dolog, ami így inkább egy rám ragadt tudás, tehát nem annyira képesség, inkább az van, hogy tudod, én viszont egy bizonyos keretrendszerben működök ezekkel. Tehát én ezt mutatványokra használom, tehát nem tudom mondom arra használni, hogy bemegyek, nem tudom, 1500 forint a kávé, és én hat hozzam el 800-ért, tehát nem tudom így erre használni.
1: De nem is így gondoltam, de mit tudom, építési engedélyt akarsz kérni olyan területre, ahol nem szokták kiadni, és azért ott van az ügyintéző.
2: Ez ugyanaz, csak
1: más. És megkapod.
2: Ki mekkora ligában gondolkodik. Nem, valójában tudod, ezek mutatványokra vannak. Tehát arra ismerek metódust, hogy amikor te egyesével pakolod a kártyákat az asztalra, én hogy érjem el azt egy nüansznyi jellel, hogy te itt azt érezd. Aha. Hogy érezzem, hogy amikor adok egy keretrendszert neked, hogy gondolj bármelyik magyar városra, és arról keress egy cikket, én ismerem azt, hogy hogy tudok ezt egy olyan keretbe építeni, hogy te arra menj, amire én szeretném.
1: Arra mentem? Tehát,
2: hogy nem tudom. De hogy... de hogy érted, én ezt erre használom, sose gondoltam abba, hogy persze, nyilván mondjuk tudom a zsebtolvaj számokat, hogy hogy lopják le az órát, vagy bármi, nyilván végigmehetnék a 4-6-osa, hogy begyűjtsem, de hogy, sose gondolkodtam ebben a ligában, vagy nem tudom, itt a piros, hol a piros kártyátok, most kiállhatnék a, nem tudom, a nyugatihoz, és akkor azt mondani, hogy hírizdöred, verizdöred, de hogy érted, valójában én mindig inkább abban gondolkodtam, hogy adjak vele élményt, vagy hogy adjam át ezt a hatást, és így én ebbe a keretrendszerbe tudok gondolkodni ebben. Tehát ez így arra mondjuk nem jó, hogy nem tudom, tényleg valami hasznos dolog is legyen benne.
1: Szép
2: az. Én szórakoztatásban gondolkodom.
1: Na jó, hát Balázs, nagyon-nagyon sok sikert kívánunk neked. Nagyon tényleg köszönöm. Kívánjuk, hogy élj meg belőle. Mondtad, hogy minden évben veszel magadnak egy órát. Azt is kívánom, hogy ez ebből a tényleg fantasztikus munkából ez teljesülhessen. És elvarázsoltál bennünket, óriási volt, tényleg.
2: Nagyon köszönöm.
1: Nagyon szépen köszönjük, Kis V. Balázs.
2: Köszönöm.
1: Illúzionista.
2: Meg köszönöm, aki hallgattál. Köszönöm, kedves tőletek.
1: És jövünk vissza a hírek után Horthy Gáborral.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Bocskor! Műsorajánló. Ugye mindenki hallja, már épül a Rock City. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
5: Jövő héten elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
6: Jön a Bocskor!
0: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait. Készüljetek, mert hatalmas sóval érkezünk.
7: És végre bemutatjuk nektek személyesen Risto Vévit is.
0: Hétfőn Miskolcon a Városháza téren.
7: Ott lesz a Zenemi.
0: Kedden Szegeden a Dogonics téren.
7: Velünk lesz a Hűvös.
0: Szerdán Pécsen a Zsolnai Vilmos utca Lánc utca sarkán.
7: És a G-Master zenél.
0: Csütörtökön Székesfehérváron a Palotai kapu téren.
7: Ahol az End of Paradise a vendég, meg a Voga.
0: Pinteken Győrben a Városháza téren.
7: A Rock Me Lady-vel zárjuk a hetet.
0: Gyere a helyszínre, légy a műsor részese, vagy játsz!
5: A napi több mint 100 000 forintos célnyeremény. A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
8: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
5: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
0: Rock City! Jövő héten indul a Bocskor Rock City turné Bocskor Gáborral és Risto Vivivel élőben. Itt a Retro Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
10: Ébresztő! A Metro heti ajánlatában a 250 g-os Edusho Family őrölt kávé most csak bruttó 1029 forint szeptember 14-e és 20-a között. Váltsd ki online gurmékártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
11: Van már Bosch Professional 18 voltos szerszámgéped? Vagy most vennél egyet? Akkor figyelj! Legalább 45 000 forint értékű 18 voltos Bosch Professional szerszám vagy kertigép mellé most egy ajándék 5 amperórás akkumulátort kapsz. Keresd szeptember 14 és október 31 között az akcióban résztvevő kereskedőknél.
12: Kulcs, telefon, cipő, hol a...
13: Állj!
12: Jó, most már jöhet a nap.
14: Töltsd fel a blokkod AP kódját a nyeri.bravos.hu-n és nyeri. 35 éve velünk. Bravos, az első a kávé.
15: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revihiál szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revihiál. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihiál orvostechnikai eszköz gyógyászati használati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
13: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito B-Z Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
16: Jön a kihagyhatatlan retro buli. Arena Retro Party 7. 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu.
17: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifadarabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
18: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
19: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
20: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 10-től 16-ig 100 g szárnyas csemege 30% kedvezménnyel csak 225, 450 g laktózmentes kaukázusi kefir 18% kedvezménnyel csak 299 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
21: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Chery modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
22: A reklám után...
23: Hírek a Retro Rádióban.
24: Különbüntetést kaphatnak a brutális gyorshajtók. Ma van a Linfóma világnapja. 25 fok körül lesznek a maximumok. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Továbbra is a gyorshajtás okoz leggyakrabban súlyos közúti balesetet, ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, a magyar strádákon havonta ezres nagyságrendben közlekednek úgy autósok, hogy az átlagsebességük meghaladja a 180 km/h. Ezért vizsgálják az átlagsebességmérés bevezetését, valamint a kirívó sebesség túlépés külön jogi kategóriájának megteremtését. Ma van a Linfóma világnapja, a nyirokrendszer sejtjeiből kiinduló daganatos betegség felismerése nem egyszerű, mert nincsenek jellegzetes tünetei, mondta a rádiónak Rozványi Balázs, a Magyar Rákellenes Liga elnöke.
25: A leggyakrabban jelentkező ilyen tünet az az, hogy a nyaka, naj vagy az árnyék nyirokcsomói megduzzadnak. Lehet egy tartós fáradtság, ezek a leggyakoribbak. Vagy egy megmagyarázhatatlan súlycsökkenés, vagy éjszakai izzadás, de olyan izzadásra tessék gondolni, hogy csatakosra izzadja magát az ember. Láz vagy hidegrázás, akár az egész testfelületre kiterjedő viszketés, étvágytalanság. Hogyha ezek a tünetek két hétnél tovább fönnállnak, mindenképpen érdemes kivizsgáltatnia magát az embernek.
24: Ismét lesz bringás reggeli és uzsonna, holnap országszerte csak nem 160 helyszínen várják majd a biciklivel munkába, iskolába járókat a Bringázza munkába kampány keretében. Tájékoztatta rádiónkat Kádár Melinda, a Magyar Kerékpáros Klub kommunikációs munkatársa.
26: A kezdeményezés már 2007 óta tart, Magyarországon egy nemzetközi mintára kezdtük el itthon is. Az évek során egyre csak bővült a résztvevő helyszínek száma, és ma már ott tartunk, hogy idén össze országszerte 158 helyszínen várjuk a kerékpárral munkába igyekvőket és a munkából hazafelé tekerőket. A szervezők között vannak munkahelyek, iskolák, civil szervezetek vagy éppen önkormányzatok. Szeretnénk megmutatni, hogy kerékpárral közlekedni a hétköznapokban is könnyű, praktikus és jó dolog, amellett, hogy egy kicsit mozgunk reggelente, még a környezetünknek is jót teszünk ezzel.
24: A folytatásban néhány szó a várható időjárásról. Kellemes késő nyári időnk lesz ma. Már többet látjuk a napot, de időnként még beborulhat az ég. Számottevő csapadék azonban nem várható. 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep. Az élénk szél mellett már 25 fok felett lehetnek a maximumok. Csütörtökön aztán egy hidegfront érkezik északnyugat felől, így a Dunántúlon kisebb eső, zápor is kialakulhat. Az ország keleti felén viszont sok napsütésre számíthatunk a hét második felében is.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
24: Baleset történt az M0-ás autó déli szektorán Gyál térségében az M1-es autópálya felé vezető oldalon. A 37-es kilométernél megszűnt a forgalomkorlátozás, de már közel 13 kilométeres a torlódás. Aki teheti, válasszon másik útvonalat. Olvasható az útinform.hu-n. Közben az M5-ösön egy teherautó és egy személyautó ütközött össze Budapest felé, Kecskemét elkerülő szakaszán, a 82-es kilométer környékén. A külső sávot lezárták. Vadgázolás történt a 6-os főúton Szentlőrinc és Pécs között a 208-as kilométernél. Továbbra is forgalomkorlátozásra kell készülni.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 9 óra 14 perc, 15 lassan, jó reggelt, 4:10 van. Szevasztok, hello Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Jó reggelt, Gyuri!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: Anett, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Szegény, meg se szólaltál, mit szóltál itt Balázsnak a produkciójához?
3: El voltam ámulva és képedve. Képzeljétek el, hogy amikor veled, benneteknek, nektek mutatott trükköket, én a libabőrös lettem végig. Tehát olyan

0: hogy nem kérdeztük meg, hogy csinálja, de erről beszélünk azóta, hogy csinálhatta.
1: Igen, és nem fogunk tudni sehogy sem rájönni, mert ezt tudom, láttam ilyen elemzőktől, hogy a trükkök nagy része az elterelés, hogy ne vedd észre azt, ami igazából történik. És nem tudjuk, hogy melyik része ennek a sztorinak, a wikipédiás rész, vagy bármi. Mi volt az elterelés?
0: Nem. De se a Wikipédiát nem tudhatta látogatására, nem is egy általános szó, amit
2: tudod, hogy milyen hosszú ez a cikk a Wikipédián 100 halombattáról. És pörgetem, valahol álljak meg, de ízlődök, persze ott még mondta, lehet hosszú, lehet rövid, azért S-betűs ne legyen.
0: De nem baj, ha S-betűs, tehát felhívta a figyelmet, S-betűs ne legyen, de nem baj, ha S-betűs, tehát manipulál folyamatosan.
2: Igen, de azért még egy pár betű van ebben a látogatására című szóban.
1: Igen.
2: Tehát, hogy egyszerűen felfoghatatlan.
1: Jó, de azért az én álomhelyemnek nem mert nekiállni, mert tudta, hogy bátor terenye, tehát, hogy azért az...
0: Odabájt.
2: Na, M0-ás gyerekek, az M5-ös irányában is van egy baleset, Diósd magasságában 4-5 kilométer torlódással üzenik. Sziasztok, még hallgatni is varázslatos volt pusszantás, köszönjük szépen, tuti volt ez a műsorriport, üzeni a tripla hatos, és várunk benneteket Pécset, 6:01-kor pálinka ivászat, hogy jól induljon a reggel. Apósom is ott lesz, és az ő főzetét isszuk majd, jó ütős. Hozd majd 2 litert. Apósomnak nem lehet nemet mondani. Mindenkivel megitatja, amit akar, majd meglátjátok, Pali. Pali, most ne akkor okozzunk csalódást, biztos, hogy nem iszunk pálinkát, és nem is kérünk. Tehát a pálinkákkal amúgy is mindannyian bajban vagyunk, én nem szeretem, ezt most mondom, nem szeretem a pálinkát, de nem fogunk inni amúgy adás előtt közben, biztos, hogy nem iszunk semmit, és nem viszünk el.
1: Igen, ez az SMS tökéletes volt arra, hogy szimbolizálja, hogy milyen meghívásoktól rettenünk meg amúgy. Ezektől félünk, az ilyen meghívásoktól.
2: Így van, és tényleg a jó indulatot nagyon köszönjük, de tényleg jobb, ha nem hoztok enni és inni.
1: Igen, de várunk titeket oda helyszínre.
2: Így van, ti gyertek üres kézzel, az a jó. Na jó, mert indulunk 21-én, és ott leszünk hétfőn Miskolcon a Városház téren, a Zenemi Együttessel.
0: Aztán kedden Szegeden, Dugonis téren a Hűvös Együttessel.
2: Szeptember 23. szerda Pécs, Zsolnai Vilmos utca, Lánc utca, Sarok a G-Masterrel.
0: És szeptember 24-e csütörtök Székesfehérvár, Palotai Kaputér, End of Paradise együttessel.
2: Pénteken pedig Győrben leszünk, Városháztér, és ott lesz velünk a Rock Miléri. Na jó van, ennyit erről, jöjjön Gábor.
3: Valaki így csinálja.
4: Kovács passzol, Kese támad, és gól.
3: Valaki így.
5: Ó, mekkora lukat rúgott! És ott egy lövés, gól! Mekkora buli, mekkora házi buli!
3: Ilyen egy igazi entertainer, Horthy Gábor.
2: Szia Gábor, jó reggelt!
6: Jó reggelt, jól vagytok meg minden, ahogy hallom, elég kellemes kis utazást terveztek magatoknak.
2: Hát igen, ez egy hosszú út lesz. Ki is számolta, azt hiszem, talán a McLaren is, hogy 1100 kilométer lesz ez összességében. De szeretjük csinálni. Tényleg, amit tegnap is mondtam, hogy olyan jó a közönség szemébe nézni néha, mert úgy csak SMS formájában kapunk bármi visszajelzést. Szóval jó lesz ez, meg a zenekarok baromi jók.
6: Hallottam, hogy pálinkával invitálnak titeket, valószínűleg ott egy ilyen kumbaja effektus beütne, nem, hogyha elkezdenétek.
2: És abból tanultunk, Gábor, abból tanultunk.
6: Abból annyi mindent tanultam, hogy az egyik barátom mondta, olyan állapotban voltam ott, hogy két fejem volt, egy kisebb, meg egy nagyobb, és a nagyobb volt belül.
2: Igen. Én emlékszem, hogy nekem is azt mondták, hogy ilyen büdös még életemben nem voltam, amikor hazaértünk, mert ugye ott a lilahagymák, a pálinkák, a borok útközben, a fasírt golyók, a csevapcsicslip, mi tettünk?
1: Ne is mondd, összefut a nyál a számba, ne is mondd.
2: Na ezzel a szaggal érkeztünk haza, aztán.
6: Kinyitod az ajtót, és mindenki hanyat dőlt. Nem?
2: Pontosan. Bocsánat, van egy közlekedésünk, M60-ast lezárták valamiért, teljesen lezárták az M60-ast, a Bói csomópont és az M6-os között. Ez csak Laci üzente nekünk. Jó, Gáborom, na mesélj, mi van itt az amerikai bajnokságban? Messi, Lewandowski, Gyuri itt valami szörnyű sztorikat emlegetett.
6: Jaj, hát nagyon komoly történet alakult ki, mert ugye Robert Lewandowski, ő a Chicago Fire-nek az alkalmazottja. És hát Barcelonából tette át a telephelyt, és az Inter Miami-val találkoztak. Azt pedig tudjuk jól, hogy Messi és bandájának az összejövetele. És láttam egy olyan képet, hogy az öltöző folyosón, pontosabban a játékos kiáróban összetalálkoztak az emberek, Messi megölelte Lewandowskit, beszélgettek egy kicsi spanyolul, akkor ott volt Luis Suárez, tudjátok, aki mindenkitől kiharapott egy darabot, és

0: beszélgettek, és hát ilyen barátságos légkör alakult ki. Hát ugye barcelonás legendák, amikor összejönnek, akkor ott csak egy téma lehet a csapat. És aztán következett a mérkőzés. Lewandowski rúgott egy gólt, arra válaszolt Casemiro, az Inter Miami játékosa, és eljött egy pillanat, amikor pedig Lewandowskit egy bizonyos Chicagós futballista földhöz vágott. És akkor az történt, hogy ott vitatkoztak, és hát Lewandowski büntetést szeretett volna kérni, mert ezért 11-es járt volna. A 16-oson belül történt ez a szerencsétlen eset. 89. persze, hát a mérkőzést el is dönthette volna, hogy ha ott a játékvezető jó ítéletet hoz. Uh-huh. Na akkor ott egy kicsit Lewandowski neki ment az emberének, egy bizonyos, mindjárt mondom is, Ian Frey nevezetű fickónak neki ment, és akkor megérkezett a felmentő sereg egy De Paul nevezetű tűrhő. Ez a Rodrigo De Paul, ezt tudni kell, hogy ő Messinek a testőre. Messi nélküle sehová nem megy el. És ez a De Paul, ez ilyen önkéntes missziót teljesít, hogy mindenkit agyonver, aki a Messi közelébe kever.
1: Igen, de ő már ilyen vitatott figura volt, mert régen ugye mondtad, hogy ott a pálya mentén rohangált Messivel együtt párhuzamosan, hogy bármi baj lenne, akkor ő...
0: Nem. Az a testőre volt. Ez egy csapattársa. Ezek együtt futballoznak.
1: Ja, értem.
0: Ez a De Paul nevezetű fickó, Rodrigo De Paul, ez együtt játszott. Okay. Még most is együtt játszik Lionel Messivel. Na és akkor ott vitatkozott Lewandowski a játékvezetővel, egyfelől akkor a Miami fickóval is megérkezett Rodrigo De Paul, és azt mondta neki, hogy ki vagy te, bolond? Ki vagy te? Én Copa America győztes vagyok, és világbajnok. És te? Na akkor aztán elindult mindenféle cirkusz, szájról olvasók, és hát Lewandowski nem foglalkozott, mert azt se tudja, hogy ki ez a De Paul. Csak azt látja, hogy oda ment emberkedni, ez a kiszáradt bőrcipő, és akkor mondta a magáét. Nos, hát Lewandowskinak a címei. Lengyelországban lengyel bajnok, kupagyőztes. Németországban Borussia Dortmunddal kétszeres bajnok. Bayern Münchennel 8-szoros bajnok. Barcelonával 3-szoros bajnok. A FIFA az év legjobb játékosa címet adta neki 2020-ban, 2021-ben. 2019-ben az év labdarúgója, aranycipő, európai aranycipő, az év csatára, Bundesliga gólkirály 7-szer. És ehhez képest jön ez a kis körömpiszok, és azt mondja, hogy hát te világbajnok vagy? Úgy.
1: De bocsánat, ez milyen nemzetiségű ez a De Paul?
0: Argentin.
1: Argentin.
0: Mindegyik agyament argentin.
1: És tényleg egy Lewandowskinak sikerül azt mondani, hogy ki vagy te?
0: Igen.
1: Azt a mindenit, Jézusom. Igen. Gyönyörű.
0: És nagyon keményen így bele böffentette az arcába, hogy te ki vagy te? Te senki házi nulla karcsi. Hát én világbajnok vagyok, meg világkupa győztes. Oké, ez elismerésre méltó, de ő ott egyedüli csapattag volt. Viszont Lewandowski ezt a címet, hogy gólkirály lett, meg külön, amiket mondtam, aranylabda jelölés, meg évcsatára, ez saját magának köszönhette. Emlékeim szerint valami 700 gólnál tart. Ebben most nem vagyok 100%-ig biztos. Na és akkor ott volt egy ilyen torzsalkodás, hát aztán millió mém született ebből, úgyhogy De Paul most szerintem egy kicsit a Mate teájához fordulhat, mert megnyugszik, mert belekezdett, még egyszer mondom. Hát nem is értettem, hogy jött össze. Emlékeztek, a VB döntő után volt egy verekedés, a spanyolok szenvedték el, ahogy a argentinok ott emberkedtek, és egy Paredes nevezetű fickó a földhöz vágott ott egy spanyol kis játékost. És hát magának a mérkőzésnek a megítélése nagyon különös volt, mert a helyszínen egy ilyen cselekedetért simán piros lap jár. A játékvezető, a szlovén játékvezető utólag adott piros lapot ennek a Paredes nevezetű fickónak, aztán visszavonták a piros lapját, aztán a FIFA mondta, hogy jó, ez a Paredes ez verekedett itt a VB döntőben, akkor most mi elmeszeljük 10 mérkőzésre. 10 mérkőzés, ez egy nagyon-nagyon súlyos időpont. Egy olyan játékos szempontjából, mint ez a Paredes nevezetű, aki egyébként Argentinában is belerúg mindenkibe. Hát ő egy ilyen kimondottan gyújtópontja a mérkőzésnek. Tehát azt várják az argentin szurkolók, hogy Paredes játszik, vagy nem. Már nem játszik, akkor hazamegyünk. Ha játszik, akkor maradunk, mert biztos, hogy lesz valami botrány. Szóval ezek az argentinek ilyenek. És még egyszer mondom, a leghíresebb futballistának esetnek, hát a cipőfűzőjében több tudásra egyet, mint ennek a De Paulnak. Jó, oké, válogatott meg világbajnok, de hát ő egy a 11.
1: Leva hol játszik most?
0: Chicago Fire.
1: Ja, tehát a Müllerrel együtt.
0: Nem, mert ő a...
1: ő kanadai, bocsánat.
0: Igen.
1: Chicago-ban ki játszott? Akit ismerhetünk?
2: Michael Jordan, de focistáról egy sem. Én még nem hallottam a chicagói foci csapatról. Annyira. Inkább Los Angelesben hallottunk egy-kettő játékos.
1: Na mindegy is.
0: Nagyon nagy a magnetikája egyébként az amerikai ligának, mert ahogy múltkor beszéltünk, Dávid Alaba is oda ácsingózik egy kicsit, meg hát nagyon sokan mennek, Lewandowski is megkapta ezt. Ugye. Ott úgy működik, hogy egy fizetési sapka alá szorítják a játékosoknak a bérét, és hát itt úgy osztogatják, hogy minél híresebb, annál több pénzt kap. Úgy van ez. Mondjuk Lewandowski is azért ment egy ilyen csapathoz, mert hát ő az első ember a fizetési listán, meg hát aránylag híres is. És még egyszer mondom, 60 ezer néző volt a mérkőzésen, megőrültek az emberek.
1: Én egyébként iszonyatosan bírom az amerikai építkezést. Nem mondom, hogy Amerikának való a futball, mert valahogy testidegen, de ahogy ők építik az ő saját futballjukat, egészen, ugye hát nézzük, hogy a világbajnokságon is amúgy jól szerepeltek, most független a Trump Infantino botránytól, de hogy ezt, amiről beszéltünk már, hogy megvesznek még nem kiöregedett, de már a pályafutásuk végén lévő európai csúcsjátékosokat egyet csapatba egyet-egyet betesznek, az hihetetlen sokat húz a többi játékoson.
2: Abszolút, és egyébként ugye mit hoz magával nézőket, mert hogy van egy név, amit ismernek, és az majd felépíti a többit, ugye Lionel Messi legjobb példája, de azzal, hogy Lionel Messi oda ment, jönnek a többiek is különböző csapatok, ma már stadionok épülnek, foci stadionok.
1: Hát hogy ne, hát a Miami-nek is meg kellett, nagyobb stadiont kellett. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó gondos építkezés.
2: De nagyon tetszik. Neked azért tetszik, mert tudatos, nem igen. Pedig olyan, mint a szaudi, hogy megveszük dur és jöjjön mindenki.
1: Hát vagy a magyar. Igen, a szaudi sem túl. De a szaudi sem túl tudatos vagy látványos.
0: A szaudi bajnoksága szerintem egy ilyen úri passzió, az amerikai pedig egy tényleg, ahogy mondjátok, egy tudatosan felépített közeg. És mindenki oda vágyakozik, és egyre nagyobb is. Az amerikaiak, amiben beleválják a körmüket, azt nem engedik el.
1: Mert ők ugye üzleti szempontot nézik, méghozzá azt, hogy ez egy akkora szelete a világ nagy sporttortájának, ez a futballnak nevezett valami, hogy ebből mi is részt vagy ki akarjuk venni a részünket. És ezért építkeznek. Egyébként írják itt, hogy Chicagóban a Nikolics Nemanja focizott. Na, ezt akartam. Igen.
0: Az ő neve nem jutott eszembe, ő most a Videotonnál vezető pozícióban dolgozik.
1: Jól van, Gábor, hát most ennyi ide volt időnk, nagyon szépen köszönjük.
0: Köszönöm a lehetőséget, szervusz.
1: Köszi, szia, köszönjük szépen, Horti Gábor. Még találkozunk addig, nem?
3: Csütörtökön, de majd mondom a Gábornak szerdán.
1: Akkor is lesz egy jó utat. Jó, az M0-ásnál, azt az M5-ös felé, Sziget-Szent Miklós felhajtónál szintén baleset. Több kilométer sor. Most valami nagyon... Nagyon sokasodnak itt a balesetek, Anett.
4: Igen, és én is látom, meg ugye mondtam is a hírek végén, már az egyik helyen 8 kilométeres, a másik helyen meg 10 kilométeres a dugó.
2: Hát mert jön a rossz idő. Nem tudjátok az összefüggést.
1: De egyáltalán nem tudjuk az összefüggést, ráadásul, hogy ragyogó idő van.
2: Nem most, hanem jön, azt mondom, hogy kezd.
1: Ezért ma egymásban rohan néhány autó a biztonság kedvéért.
2: Jön az ősz, jön a hideg, jönnek a frontok, és ez bezavarja az embereket. De tényleg nem figyeltek oda, erre csak mi nők figyeltek.
1: Oktass bennünket, taníts. Igen.
2: Nem akarlak, mert nem volt ma nyúl. Na nézzük, mi volt a mai nap legjobb pillanata. Találtunk egy cikket, hogy egyre több gerilla táblát helyeznek el Budapesten. Ezek az olyan táblák, amelyet hétköznapi emberek tesznek ki magukról. Megnéztük, hogy mik vannak kint, és mi is csináltunk párat.
5: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Bocskor! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 14-től 16-ig 1 kiló sütőben süthető hasább burgonya 16% kedvezménnyel csak 499, a Rio Douro cukormentes szörp 42% kedvezménnyel csak 479 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
7: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
8: Ezért voltam fáradt, fejfájós. A labor kimutatta, hogy vashiányos vagyok. Te melyik vasszirupot használod?
9: A Maltofer szirupot. Nekem egy hónapra is elég volt egy üveg.
8: Vashiányban is hatásos?
9: Persze. A magas vastartalmú, biztonságos Maltoferből csak annyi vas szívódik fel, amennyire szükség van.
8: Fel kell iratnom?
9: Nem. Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: Csillogó edények foltok nélkül. Szerezd be kedvenc Finish 5XL kiszerelésű mosogatógép tablettáidat szeptember 7-e és 18-a között, most minimum 20% kedvezménnyel üzleteinkben. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
11: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új Foxpost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. Foxpost. Csomagküldés a tozéig.
12: Jön a kihagyhatatlan retro buli. Arena Retro Party 7. 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu.
13: Telefon.
14: Kávé.
13: Reggeli.
14: Kávé.
13: Munka.
14: Kávé.
13: 35 éve tudjuk, mi az első. Töltsd fel blokkod a APK-kódját a nyerj.bravos.hu-n, és nyerj. Bravos. Az első a kávé.
15: Tök sétány, tökös ételek, tök jó koncertek, tökös programokkal. Valmár, Halott pénz, 4-es Street, Horváth Tamás, Bagosi, Parnograsz. Rácalmási Tök Fesztivál, szeptember 18-19-20.
16: Mi a közös ezekben a hangokban? Hogy fel se tűnnek? Annyira magától értetődő, bekötni magad a kocsiban, megnyomni az átkelő gombját, feltenni a sisakot bringázásnál. Élet, baleset vagy egészségbiztosítás sem azért kötsz, mert megtörtént a baj, hanem mert megtörténhet. Szükség van rád. Életre való biztosítások az NN-től. Részletek nn.hu.
17: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.

0: A Reprop Kentucky stílusú csirkemell a Marneval-tól.
1: A reklám után. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébredő

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 9:30 elmúlt 8 perccel azért anyósom tepertőjiből hagy vigyek már nektek friss házi kenyérre, köszi.
2: Nem kérünk.
1: Köszönjük. Szerintem ő provokál már. Ja. Nem mondja komolyan. Odahoztok egy tehenet, hogy akkor rángassuk meg a kerítésen keresztül a tőgyit.
3: Na, így is már Évi elintézte magának ezt a kapros túrós buktát, vagy micsodát.
2: Csak folytatjátok.
3: Hát te csináltad. Mondtad, hogy ne hozzanak. Ezt mondtad, ne hozzanak.
1: Gyerekek, indulunk. Jövő hét, hétfőn, 21-én turnézunk. Miskolcon kezdünk. Bennünk lesz a zenemé. Méghozzá a Városház téren várunk mindenkit szeretettel.
2: Szeptember 22-én kedden Szegeden, a Dugonics téren a Hűvös Együttessel.
4: Észre nyitott ablaknak, erős dohányszag, arrébb is csúszhatnád talán, de nem ilyen...
1: Velük beszéltünk ma, illetve az énekessel, tehát ez lesz kedd Szeged. Szerdán megyünk Pécsre, a Zsolnai Vilmos utca és a Lánc utca sarkára a G-Masterrel.
2: Csütörtökön Székesfehérvár Palotai Kaputéren End of Paradise együttessel.
1: Ott leszünk a Vokcival együtt, ezzel a zenekarral, és aztán megyünk szépen tovább. Ez az utolsó napunk lesz, 25-én pénteken Győr, a Városház tér, és hát velünk lesz a Rock Milady.
5: Eddig

0: Alig várom őket. Jó, a mai nap legjobb pillanatai. Évi.
1: Igen, találtunk egy cikket, hogy egyre több gerilla táblát helyeznek el Budapesten. Ezek olyan táblák, amelyeket hétköznapi emberek készítenek maguknak, magukról. És végigvettük ezeket, és mi is készítettünk párat.
2: A mai nap legjobb pillanatai újra.
0: Ugye, ezek az emléktáblák, amiről szeretnék beszélni. Ezt mindenki ismeri, hogy egy városban mászkálsz, járkálsz, akkor házak homlokzatán, a kapu mellett többnyire találsz sokszor ilyen emléktáblát, márvány, és bele van vésve nagyon szépen, hogy itt élt és alkotott XY, és akkor az lehet egy híres színész, egy író, egy költő, egy doktor.
3: De igen, de ez a fordulat, ez az itt élt és alkotott, ez biztos, hogy ezzel kezdődik. Tehát ezt úgy szinte látom igen. Magam előtt.
0: Igen. És akkor egyébként ez jó, szóval, hogy az ember egyébként ismeri azt, hogy ki volt az, aki oda van írva a táblára, akkor az úgy tényleg, hogy belegondolsz, lehet, hogy ott volt a negyediken egy író, aztán ott írta azt a verset. Szóval ez jó, hogy ott van.
1: Igen, egyébként pont utána néztem, hogy kezdjétek el, hogy egyébként Budapesten körbe lehet menni, vannak ilyen túrák, ahol megmutatják, hogy ki hol élt, és akkor arról még ugye egy kicsit így beszélnek is, hogy mi történt vele, hogy el tud képzelni, hogy a negyedik emeleten mit.
0: De milyen szintig? Tehát ki hol élt, olyan szintig, tehát csak halottak? Vagy olyan is igen. Van, ki hol él?
1: Nem, élt. Értem. Olyan az Hollywoodban van, amiről beszélsz. Igen. Ott viszont van.
0: De ezek mindig ilyen írók és költők itt és van. Tudósok, vagy van, mit tudom én, esetleg egy futballista, egy sportoló, egy könnyűzenész.
1: Igen, tehát mondjuk azt, hogy szerintem ilyen közismert embereknek
3: igen,
1: van azért tábla.
3: Mondjuk a sportolók, zenészek már inkább a haláluk után kerülnek itt táblára, nem?
0: Tehát az írók azok haláluk előtt?
3: Nem tudom, hogy az abban az időben hogy volt. Én laktam abban a házban, ahol Kosztolányi is alkotott. Például az
0: élt még a Kosztolányi?
3: Hát én mindig úgy képzeltem, hogy valahol még ott van valamelyik lakásban és csinálja.
0: Szerintem meg kell halni.
3: Előbb-utóbb, igen.
0: Gyuri, nem így értem. Előbb-utóbb, sajnos. Mindannyiunkra ez vár.
3: Ez van, tesó.
4: Te sem vagy kivétel.
0: Most azért beszélünk erről, mert olvastunk arról, hogy Budapesten óriási divat lett az ilyen márványból készült gerillatábla. Most gerillatábla, az ugye ellentétben ezekkel az emléktáblákkal, az, hogy mondjam, ezek az emléktáblák ugye ezek úgy keletkeznek, hogy az önkormányzathoz be kell adni egy kérvényt, akkor a ház minden lakójának egyet kell értenie, és akkor hosszú vizsgálat után majd egyszer csak kapsz engedélyt, és kirakhatod, hogy itt élt és alkotott Ady Endre. Most mondtam valamit. A gerilla tábla az azért jó, mert ezeket ki lehet kerülni. Mert nem kell engedélyt kérni, hanem egyszerűen csak egy csavarhúzó kell, meg egy jó fúró.
3: És elég jó fej a lakóközösség, akkor az ott is marad.
1: Igen.
0: Igen, olykor kell lakóközösségi beleegyezés, de amúgy meg ezek tényleg csak úgy kikerülnek. Teszem hozzá, én ezt nem tudtam, és ez nekem eléggé meglepő, hogy Prága, mint város, vezet a gerilla táblák tekintetében, és utána jövünk mi Budapest.
1: Én ezt nem is tudtam. Nem is gondoltam volna.
0: Igen. Na, és most olvastunk egy cikket, és különböző ilyen táblákat gyűjtöttek itt össze, és ez annyira helyes. Itt van például, nem tudom a címet, egy kapuhajban, illetve egy kapuhaj mellett a következő tábla áll. Ebben a kapuhajban csókolta meg egymást először Dodó és Ubul 1999. december 14-én. Áldás a házra és a lakóira. Állítatta a házasságuk 10. évfordulóján a férj, zárójelben Ubul, 2011-ben.
4: Milyen romantikus.
0: És még egy ilyen rajzoska is van a táblába vésve, kettejük csókjáról.
3: Ketten ilyen névvel egymásra találtak, ez még egy külön pikantéria.
0: Dodó és Ubul. Hát ez... Istenem, ha valaki tudja, mi van Dodóval és Ubullal, ezt 11-ben rakták ki a táblát, írjátok már meg, ha van elérhetőségük, szívesen beszélnénk velük, vagy valamelyikükkel. Szóval, itt van ez a tábla. Ubul elment a házba, becsengetett mindenkihez, ő is régen ugye ott lakhatott, gondolom azért csókoltott, és engedélyt kért. Na, ti például mit szólnátok ahhoz, Gyuri, becsengetnének hozzád, hogy mit tudom én, VV Aurél, itt hódította meg VV Csigabigát, mit tudom, És ő erről szeretne táblát a ti házatokban.
3: Hát annyira romantikus, hogy segítenék is felfúrni szerintem, mert VV Auriel és VV Csigabiga egymásba szeretett, és ez igen. Ilyen örökre szól. Hát szerintem ez tök romantikus. Tehát én, mint lakó, biztos őt támogatnám.
0: Ha együtt vannak még.
3: Igen.
0: Csak ha ez VV Aurélnak egy izé volt, egy one night stand.
3: Akkor azért ne táblázza össze minden héten.
0: És aki írja, hogy VV Aurél itt éltem élete a 247. one night standjét VV Csigabigával. Hát, van benne humor?
3: Van benne.
0: Itt is furnál csavaroznál.
3: Eltjönkülnék is. Csak mondanám, hogy azért mindegyiket ne rakja ki. Tehát ne legyen az, hogy itt 30 tábla fog sorakozni itt a összes van night.
0: De nálatok laknak az összes VV, nem?
3: Hát nagy része.
0: Na, óvatosan a táblákkal.
3: Régiek és újak, igen.
0: Régiek és újak. Na,
4: De szerintem senki nem fúrná meg ezt a kezdeményezést, mert ez nagyon cuki, hogyha a háznak a táblá, vagy kiraknák ezt a táblát, és nem tudom, tehát...
0: Jó, akkor hadd kérdezzem meg, emlékszik-e mindenki itt ebben a körben a jelenlegi szerelmével történt első csókjára?
3: Persze. Az ember ez ilyet nem felejti el, nem?
4: Főleg, hogy...
3: Te is emlékszel, nem?
0: Persze, hogy emlékszem.
3: Na, ugye.
0: Hát az a Gerzson zukkocsmájában volt a Mészáros utcában.
3: Én is emlékszem.
4: Ja, én is emlékszem arra.
0: Te is emlékszel arra? Ott voltatok.
4: Hát ott voltunk.
3: Persze, ott takargattuk el Anettel egymás szemére.
1: Ne nézzon Anett!
0: Hát oda rakok, kirakok egy táblát.
4: Boldog lesz, mert akkor kiderül.
0: Hogy van egy zukkocsmája.
3: Ott a titkos kocsma.
4: Most leplezed le.
0: Na, szóval én oda tenném a táblát.
3: Igen, hát ez ott kerek helyen. Nekem is eszembe jutott.
0: Na, neked hol van? Nekem? Csak a címet mond.
3: Hát én a Mátra borozó, én így tudom, címet nem tudok mondani, Mátra borozó, oda tudom tenni. Hát figyelj, hát
0: a valaki... Nem tudom, milyen a hely, bocsánat, nem akartam megbántani Mátra borozót, hát, de így a soundja alapján...
3: Az egy 80-as években nyílt hely, ikonikus egyébként, Buda egyik legkomolyabbja, de ha valaki azt mondja, hogy ilyen az a helyen szeretne fogyasztani...
0: De még ilyen merőkanállal mérik a bort?
3: Mint... Azt. Így van.
0: Ez most komoly?
3: Komolyan. Alá komolyan.
0: Ritka. Oda vitted a csaj csókolozni.
3: Ez már a többedik helyünk volt, ahol mentünk, így végig túráztunk.
0: De itt kaptad le.
3: Egy csattant el a csók. Igen. Így van. És akkor hát itt oda passzolna is egy tábla. Az egy olyan hely, ez ott...
0: A Mátra borozó.
3: Igen.
0: Itt csókol Gyuri egyszer. De minden.
3: Folytasd.
0: Nem akarom minősíteni, itt ismerem a párodat is, de nagyon aranyos.
3: Igen.
0: Tehát ezért nem akarom az egész csókot a mocsárba húzni. Mátra borozó, komolyan van, eldobom az agyam.
4: A stílus maga.
0: Na, Gyuri, a stílus maga.
3: Egyszer elviszlek oda, és azt fogod mondani, hogy wow.
0: De ne, én téged vittelek a dropshopba, de jó, hogy nem volt csók. Az egy méltó borozó.
3: Nem tudtam, hogy azért viszel.
0: Ott az emléktábla, ahogy virítanak.
3: Táblát.
0: Jó, Évi? Ja, okafogyottá vált a kérdés, bocsánat.
4: Köszönöm. És meg is lepődött az Évi.
1: Én többettem, hogy kivel kell csókolóznom.
0: Jó, van itt ez az első emléktábla talán a Petőfi híd budai oldalán, a betonpillér belső részén. Lívia és Péter megismerkedésének és lánykérésének emlékére 2010. április 26. Ez mi helyes? Nem, hogy ők is kirakták oda, és hogy nem szedik le, ennek nagyon-nagyon örülök. Tehát, hogy nincs az a klasszikus magyar szokás, hogy romboljuk szét, ami az emberben jó érzést kelt.
1: Igen, nekik ugye ez életük pillanata volt, ugye van benne egy lánykérés, és ezt erre megemlékeznek. Szerintem ez is ugyanolyan, hogy megható, nem?
0: Igen. Egyébként, ha azt mondom, első szerelem. Jó?
3: Aha.
0: Első szerelem, az első szerelem, jó, nyilván Oviba is voltál szerelmes, de hogy első szerelem, amikor már megfogtad a kell, amikor már csókolozott, az az első szerelem. Csak azt kérdezem tőletek, hogy ha annak emléktáblát állítanál, az hova tennéd? Mi a cím?
1: Hát a szerelemnek mi a címe?
0: Jó.
1: Nem
0: ő nem érti.
3: Legyen
0: Anett. Anett játszik velem.
1: Én értem.
0: Anett, most mutasd meg. Most üvöltözzél, de már értem. Befejezted.
3: Most mutasd meg, Anett, most mutasd meg.
4: Hát az első szerelem, akkor azt hiszem, hogy az a franciaországi Bordóba tenném. Nekem ugye az volt az első szerelem.
3: Pontos címet létszik.
0: Rue de Charlie Chaplin. Mondj egy címet, basszus.
4: De én már nem emlékszem a pontos címre, de...
3: Charlie Chaplin 62.
4: Rűde.
0: Charlie Chaplin.
4: Jó, hát akkor ez lesz.
0: Bordóban?
4: Bordó, igen. Hát de tudjátok, az én nagy francia szerelmemet.
0: Ja. Igen. Nem tudom, hogy az volt az első, aki beigazán szerelmes volt, a Gyuri?
3: Nekem Keszthely, Georgikon utca, azt hiszem 3 volt.
0: Georgikon 3?
3: Azt hiszem.
4: Most igen. Adtad ki.
0: Ja. Én Pannonia utca, nem tudom a házszámot. Pannonia
4: de
0: utca.
4: Budapest.
0: Budapest, persze, Budapest. Hát hol Keszthelyen.
3: Egyedül tiéd hiteles? Mert Annetté meg az enyém blöff volt, az biztos.
0: Az enyém hiteles,
4: hiteles. Nem, az enyém hiteles.
3: A Gyuri Charlie Chaplin hiteles?
4: Hát az nem, de a... De
0: Georgikon utca az kamu?
3: Nem, az is van amúgy.
0: Évi, most már érted? Akarsz beszállni? Nem. Visszajössz a témába?
1: Nem, mert...
3: Ilyenes sincs.
0: Első szeremet sincs. Itt lakott és alkotott Irén, akinek a kedvenc homokozójában születtek homokvárak, homoksütik és alagutak, amelyeket Bálint a negyedikről szívesen rombolt. Bálint a bűnbánó 2013.
1: Oh, ez nagyon aranyos.
0: Ez cuki.
3: Ez nagyon helyes.
0: Jó.
1: Mennyi ilyenünk volt?
0: A mesély, bűnbánó tábla? Hova igen. Tennéd? Sok helyre?
1: Én sok helyre tenném. Például, mikor gyerekkoromban köpőcsöveztünk, akkor tudjátok, mi az a köpőcsövezés? Akkor volt egy ilyen cső, amiben beletetted ezeket a bogyókat, és ugye ezeket, hogyha megfújtad, akkor ráment az ablakokra. És mindenkinek elnézést kérünk a kertvárosban, akinek olyan lett az ablaka.
0: De mit tettél bele? Ez nem
1: ez
0: mindegy.
1: A fehér bogyókat, mindegy, ez egy a
0: bokorról szedett bogyó.
1: Egy ilyen termését, és képzeljétek, az így csattant mindig az ablakon, és most már.
0: Folyt le.
1: Igen, és most már, hogy tudom, milyen az ablakpucolás, ezért mélységesen elnézést kérünk mindenki.
0: Mit hívnál a táblára? Szétköpőcsöveztem az ablakodat, ablakotokat.
1: Igen.
0: Ezért...
1: Bűnbánóan érzek.
0: Bűnbánóan érzek. Krisztóf Éva, olimpiai bajnok.
1: Hát ezért így erős lenne, igen.
0: Hát de az vagy. Igen. Hát ez tök jó lenne, hogy ilyen emléktábla. Van, csak címet mondjatok. Hova tennél bűnbánó táblát, ahol te tudod, hogy vétkeztél, hogy nem viselkedtél megfelelően, és oda elhelyezél ezt a táblát, az illető majd tudja, hogy miért.
3: Lehet ez mobil tábla? Tehát, hogy több helyre ide-oda át tudom vinni? Nem.
0: A legnagyobb bűnöd.
3: A legnagyobb?
4: Na hát akkor ezt...
3: Az első kerület lesz.
0: Budapest nyilván.
3: Budapest, igen.
0: Első kerület. Hogy hívták a hölgyet?
3: Címet kértél.
0: Nem, de nekem várja, nekem is, hogyha a hölgyel kapcsolatban bűnbánó tábla, akkor valami, van ilyen ősagárduca, van ilyen? Azt hiszem, hogy oda raknám, de nem tudom álszámot. Anette?
4: Hát én Hódmezővásárhely, ha fiú, Rudnai Gyula utca.
3: Mi a fiú?
1: Hát nem. A Gyula az fiú.
0: A Rudnai Gyulával mit csináltál?
4: Nem, abban az utcában lakott, és én...
0: Ghostingoltál?
4: Tőle szeretnék bocsánatot kérni, igen.
0: Milyen szöveggel? Kedves Gyula? De mi a bűnöd?
1: Gyerünk.
4: Hát, hogy...
0: Összebb megfertőzted?
4: Nem, ő akart tőle, de hogy is...

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 10 óra lesz 5 perc múlva, hát gyerekek, itt mindenki reagál most erre, egyébként az emléktáblat sztorikra, azt, hogy a Risto Véva összeköpő csövezte ablakát, és a mai napig oda van száradva a fehér bogyó, ne aggódjon, hívja a Window Cleaning Service, most nem merem elmondani, az NMH rajta van a izé, nem merem céget mondani. Window Cleaning Service, és pillanatok alatt eltávolítjuk Éva maradványait, üzeni Balázs.
2: Tessék.
1: Igen. Na, Tünde vagyok. Nekem az első igaz szerelmem a Mátrában egy kis faluban volt. Tarna Szent Mária. Ott volt az első csókom, az Egri út 21-es szám alatt. Édes szívem.
3: De jó emlékeket hoztunk fel.
1: Nagyon, hát ez a lényeg. Lívia és Péter, ma is egy pár. Ott voltam az esküvőn, és két gyerekük van.
3: Wow.
2: Hey. Gratulálunk.
1: Cukik, hát ubulékról nem tudunk semmit, Dodóról és Ubúról. Azt mondja valaki, mindegyik együttes tényleg nagyon jó, akik fel fognak nálatok lépni, és tényleg a hallgatók fognak dönteni, de szerintem a Rock Me Ladynek rég a rádióban kéne lennie a dalainak, mert annyira profi zenekar, és a Csajci hangja elképesztő. Ez szerintem, ha valaki őszinte, ez a véleménye. Gyuri. Gyuri, te aztán Gyuri, oda tetted magad, de bízzuk ezt tényleg a hallgatókra. Köszönjük szépen. És nem véletlenül mi adunk egy esélyt.
2: Így van. Mi adunk egy esélyt, hogy megszavazzátok, hogy ki nyerje meg a főnyereményt, mert ugye azért nem kicsi a tét, egy hónapig játssza a Retro Rádió annak a győztes zenekarnak a dalát.
1: Így van. Én például gitáros lennék, szólógitáros, és egy hónapig hallhatnám a saját szólómat a Retro Rádióban.
3: Karriered csúcsa.
1: Csúcsa.
3: Igen.
1: Csúcsa, kész. Ja, Hali, semmit sem viszek a turnéra, csak Évit szeretném megölelni, pusz.
2: Hoppá, mert...
3: Jó,
1: nem tudjuk ki az. És van egy közlekedésünk...
2: Csak én elképzeltem.
1: Az M3-as autópályán Budapest felé a Gyöngyös Nyugat-Hort csomópontban nem lehet lehajtani. Előtte a 78-as kilométernél lehet, és Gyöngyös belterületén lehet a 3-as főúton kerülni. Sofőr Krisztián. Aki ezt tudja értelmezni, az használja ezt az infót.
4: Köszönjük szépen, nekem az van az M3-asról, hogy valami új terelést építettek ki a belső sávban, és emiatt Gödöllőig torlódik a forgalom.
1: Lehet.
4: Lehet, hogy ugyanaz.
1: Lehet, hogy ugyanaz. Így van. Na jól van, gyerekek. Hát körülnéztetek? Ki van jelen?
3: Vágó Pirossal. Én találkoztam személyesen is.
4: Én csak mit akar? Láttam.
3: Ő műsort készíteni, úgy láttam, elszánt, hogy ma dolgozik.
1: Engedjük be.
3: Ha bármi lesz, hogy ide bejön, ezt mondta.
1: Engedjük be.
3: Szerintem engedjük.
1: Engedjük be, jó. Nem? Jön Vágó Piros, beengedjük, jó? És szép napot amúgy, gyönyörű időnk lesz, 25 fok, és napsütéses, tehát ma nem lesz eső, ezt ígérte Anett még kora reggel.
4: Bizony.
1: Szép napot mindenkinek, és találkozunk holnap reggel 6:08.
3: Viszlát.
0: Nem a témáink fogytak el, hanem a műsoridő, de csak mára. Holnap 6:08-tól folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, itt a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on.
5: Műsorajánló.
0: Ugye mindenki hallja, már épül a Rock City. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata, a Bocskor.
5: Jövő héten elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
6: Jön a Bocskor!
0: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait. Készüljetek, mert hatalmas sóval érkezünk.
7: És végre bemutatjuk nektek személyesen Risto Vévit is.
0: Hétfőn Miskolcon a Városháza téren.
7: Ott lesz a Zenemi.
0: Kedden Szegeden a Dugonics téren.
7: Velünk lesz a Hűvös.
0: Szerdán Pécsen a Zsolnai Vilmos utca Lánc utca sarkán.
7: És a G-Master zenél.
0: Csütörtökön Székesfehérváron a Palotai kapu téren.
7: Ahol az End of Paradise a vendég, meg a Voga.
0: Pinteken Győrben a Városháza téren.
7: A Rock Me Ladyvel zárjuk a hetet.
0: Gyere a helyszínre, légy a műsor részese, vagy játsz!
5: A napi több mint 100 000 forintos télnyeremény. A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
8: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
5: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
0: Rock City! Jövő héten indul a Bocskor Rock City turné Bocskor Gáborral és Risto Vévivel élőben. Rock City! Itt a Retro Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral. Erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
10: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
11: És a finom görög ízekre?
10: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
11: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
12: A Hunterm nyílászáróival otthonod modern és energiatakarékos lesz. Az új háznál most kamatmentes részletfizetéssel is a tiéd lehet. Az akció részleteiről érdeklődj az új házépítőanyag kereskedésekben és a 0thm.újház.hu oldalon. Új otthon, új élet, megoldás az új ház, új ablak, Hunterm a jó választás.
13: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
12: Maltofer rágótabletta, vaspótló gyógyszer, vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Újra itt a Vervaked, az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál effekt a dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
15: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dolphin GDMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
16: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! Minden 4 literes Castrol Edge 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig levásárolható Bárti autó vásárlási utalványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bartiauto.hu oldalon.
17: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
18: A magyarok 66%-a akár napi 4 órát is eltölt zenehallgatással. Adj pár percet a saját jövőd megtervezésének is. Kerüljünk egy hullámhosszra. Mi meghallgatunk, tanácsot adunk, támogatunk és biztosítunk. Itt és most. Generali.
19: Vásárolj okosan és tudatosan. Keresd narancssárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
20: Most különösen jó döntés Kiára váltani a JP Autónál. Kia Sportage már 8.999.000 forinttól, Kia Xeed pedig 6.999.000 forinttól elérhető készletről akár azonnal. Részletek a JP Autó szalonjaiban és a jpauto.hu/Kia oldalon.
21: Kia. Movement that inspires.
5: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
22: Indul a 8-osok pályaorientációs vizsgálata. Ismét lesz bringás reggeli és uzsonna. Úton egy újabb hideg front. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Holnap kezdődik a 8. évfolyamosok kötelező pályaorientációs vizsgálata. Idén várhatóan mintegy 2400 intézmény, nagyjából 67.000 tanulója vesz részt a mérésben, október 9-éig. Az általános iskolás végzős diákok a vizsgálat segítségével képet alkothatnak érdeklődési körükről, erősségeikről, képességeikről is, és megismerhetik, milyen ágazatok, szakmák állnak közel hozzájuk, közölte az Oktatási Hivatal. Alaposan visszaszorította papírfelhasználását a NAV. A vámszak területen egy év alatt mintegy 40%-os megtakarítást értek el, azaz csaknem 350.000 lappal kevesebb fogyott. Ehhez hozzájárult, hogy bevezették a helyszíni ellenőrzések digitalizációját szolgáló rendszert. A munkát jelenleg mintegy 150 táblagép segíti. Ismét lesz bringás reggeli és uzsonna. Holnap országszerte csak nem 160 helyszínen várják majd a biciklivel munkába, iskolába járókat a Bringázza munkába kampány keretében. Tájékoztatta rádiónkat Kádár Melinda, a Magyar Kerékpáros Klub kommunikációs munkatársa.
1: A kezdeményezés már 2007 óta tart. Magyarországon egy nemzetközi mintára kezdtük el itthon is. Az évek során egyre csak bővült a résztvevő helyszínek száma, és ma már ott tartunk, hogy idén ősszel országszerte 158 helyszínen várjuk a kerékpárral munkába igyekvőket és a munkából hazafelé tekerőket. A szervezők között vannak munkahelyek, iskolák, civil szervezetek vagy éppen önkormányzatok. Szeretnénk megmutatni, hogy kerékpárral közlekedni a hétköznapokban is könnyű, praktikus és jó dolog, amellett, hogy egy kicsit mozgunk reggelente, míg a környezetünknek is jót teszünk ezzel.
22: A Csendes barátot jelöli Magyarország az Oscar-díjra. Enyedi Ildikó filmje a nemzetközi mezőnyben képviseli majd hazánkat a 99. Oscar versenyben, közölte a Nemzeti Filmintézet. Az öt legjobbat majd az Amerikai Filmakadémia választja ki. Ezek az alkotások versenyezhetnek majd a díjért. A jelöltek listáját januárban hozzák nyilvánosságra, az Oscar-díjakat pedig márciusban adják át Los Angelesben. Kellemes késő nyári időnk lesz ma. Már többet látjuk a napot, de időnként még beborulhat az ég. Számottevő csapadék azonban nem várható. 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep. Az élénk szél mellett már 25 fok felett lehetnek a maximumok. Csütörtökön aztán egy hideg front érkezik északnyugat felől, így a Dunántúlon kisebb eső, zápor is kialakulhat. Az ország keleti felén viszont sok napsütésre számíthatunk. A hét második felében is.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
23: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Már kedd van, és egy nyárias nap elé nézünk, amiben mi segítségül hívtuk a jobbnál jobb slágereket, a Katrina and the Waves-től, a Bikinitől. Kezdetnek pedig Néna szól már is a Retro Rádióban.

legnagyobb slágerei a Retro Rádió. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a retro hallgatókat, Vágó Piros vagyok, és a következő 4 órát, most már nem egészen 4 órát töltjük majd együtt, és nagyon jó zenéket válogattunk erre a kedd délelőtre, illetve a kora délutánra. Ma már úgy tűnik, hogy szinte felhőtlen napos időben lesz részünk. Tegnap óriási mákon volt, éppen beültem, beléptem a fodrászüzletbe, amikor is rá 2 percre leszakadt az ég, nálam persze nem volt se esernyő, se semmi, mire viszont ott végeztem, addigra már megint tiszta volt az ég, és mehettem utamra anélkül, hogy rongyáztam volna. Remélem, hogy ez mindenkinek sikerült tegnap, de legalább a föld kapott egy kis öntözést. Mesélem már is, hogy mikkel folytatom. A bikinivel széles, tágas a tér. Jöjjön a Walking on Sunshine, egy igazán vidító felvétel Scatman John után. Scatman's World.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, egy Elvis feldolgozás Junkie XL-lel, a Little Less Conversation. 2003-ban pedig ez a nap volt az, ami fordulópontot jelentett a feldolgozások történetében, ugyanis addig, mint a legtöbbet feldolgozott előadó, Elvis állt az első helyen. Ezen a napon viszont megtörtént a fordulat, ugyanis az első helyre az Abba lépett, így Elvis a második helyre csúszott, a harmadik helyet pedig tartotta stabilan a The Beatles. Az biztos, hogy most eredetiekkel folytatom, a Bombon valami Amerikájával, és jöjjön a Kaomával a Lambada Retro Rádióban.

0: ami Amerika.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Tegnap pont a kék órában, nagyjából akkor, amikor ugye elkezd besötétedni, akkor jártam a budai alsó rakparton a Batthyány térnél, és pont előtte egy-két perccel gyújtották meg a parlament díszkivilágítását. A szemben lévő rakparti oldalon felül pedig több tucat turista ücsörgött a kőfalon, pont erre a pillanatra várva. Ugye ilyenkor lehet nagyon szép fényképeket készíteni, úgy általában nagyon szép városi fényképeket készíteni. Erről pedig eszembe jutott, hogy a múlt héten, hogyha egy turista szerdán és pénteken is még és már itt tartózkodott, akkor alaposan fel kellett készülnie az időjárásból. Szerdán még kánikula ruha, a szalmakalap, pénteken viszont már esőkabát, olyan ruha, ami azért a hűvösebb időre is megteszi. Ezen a héten sokkal kiegyenlítettebb az időjárásunk, úgyhogy könnyebb dolga van annak, aki akár csak turistaként érkezik hozzánk, vagy egész egyszerűen tölti a mindennapokat. Ezekben segítünk a hallgatóinknak, hogy minél zökkenőmentesebb legyen, úgyhogy már is a Modern Talking-gal folytatom. Jön a Sherry Sherry Lady a Retro.

0: legnagyobb slágerei retro rádió, el is röpült már az első közös óránk, mindjárt 11 óra, utána pedig érkezik majd Chris Rea klasszikusa. És ha már úton vagyunk, akkor felülünk Demjén Ferenc szerelem vonatára is.
1: A vonat nem vár, a sorompó áll,
0: és a szerelem. Vannak még megállók és üres helyek is, tartsanak velünk 11 óra után is a Retro Rádióval.
2: Műsorajánló.
3: Ugye mindenki hallja, már épül a Rock City. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata, a Bocskor.
2: Jövő héten elvisszük városodba az ország ébresztő
1: sóját.
3: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait. Készüljetek, mert hatalmas sóval érkezünk.
4: És végre bemutatjuk nektek személyesen Krisztóf Évit is.
3: Hétfőn Miskolcon a Városháza téren.
4: Ott lesz a zenemi.
3: Kedden Szegeden a Dugonics téren.
4: Velünk lesz a Hűvös.
3: Szerdán Pécsen a Zsolnai Vilmos utca Lánc utca sarkán.
4: És a G-Master zenél.
3: Csütörtökön Székesfehérváron a Palotai kapu téren.
4: Ahol az End of Paradise a vendég, meg a Voga.
3: Pinteken Győrben a Városháza téren.
4: A Rock Me Lady-vel zárjuk a hetet.
3: Gyere a helyszínre, légy a műsor részese, vagy játsz!
2: A napi több mint 100 000 forintos tényeremény. A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
5: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
2: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
3: Rock City! Jövő héten indul a Bocskor Rock City turné Bocskor Gáborral és Risto Vivivel élőben. Rock City! Itt a Retro Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: A szív útjai kifürkészhetetlenek. A teljes szív viszont mindig a megbízható, hazai termékekhez vezet téged bevásárláskor. Keresd a csomagoláson a teljes szív vagy sajt szív védjegyet. Így biztos lehetsz benne, hogy kizárólag magyar tejből készült, kiváló minőségű termék kerül a kosaratba, amivel a hazai tejipart és gazdálkodókat is támogatod.
7: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új Fox Post alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben

0: Rúzsa Magdi MVM Dome koncert 2027. február 20-án. Jegyek eventim.hu.
1: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifa darabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
2: Jó hosszú lett a hajad. Mehet a fele?
3: A terv csak a fele. Újra gondoltuk, hogy minden elférjen.
1: Most lejön a fele. A maradékból kijön még egy polc.
4: Vállalkozóként sokféleképpen használjátok a felet, de a Ván most egyformán adja. Válasz üzleti vezetékes net vagy mobil díjcsomagot most akár fél évig féláron. Új kisvállalati előfizetőknek 2 évre IPEC-kel október 31-ig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. Ván. Minden pillanat számít.
5: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
6: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Szeptemberben kóstold meg a Dom Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizós sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dom Pepe! Több, mint pizza!
8: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Felejtsd el az üzemanyagköltséget, akár fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 000 forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Szuper hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
10: Jön a kihagyhatatlan retro buli. Arena Retro Party 7. 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu.
11: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 10-től 16-áig 100 g szárnyas csemege 30% kedvezménnyel csak 225, 450 g laktózmentes kaukázusi kefir 18% kedvezménnyel csak 299 forint. Aldi. App nélkül is olcsó.
12: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
13: A gyors hajtás okozza a legtöbb balesetet. Idén is lesz hangszer és sportág választó. Napos időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ma is ülésezik a parlament. Az országgyűlés ellenszavazat nélkül elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról is rendelkezik. Az országgyűlés ma titkos szavazáson megválasztja az alkotmánybírókat is. Továbbra is a gyors hajtás okoz leggyakrabban súlyos közúti balesetet, ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte Facebook oldalán. Vitézy Dávid azt írta, a magyar strádákon havonta ezres nagyságrendben közlekednek úgy autósok, hogy az átlagsebességük meghaladja a 180 km/h. Ezért vizsgálják az átlagsebességmérés bevezetését, valamint a kirívó sebesség túllépés külön jogi kategóriájának megteremtését. Holnap kezdődik a 8. évfolyamosok kötelező pályaorientációs vizsgálata. Idén várhatóan mintegy 2400 intézmény, nagyjából 67 000 tanulója vesz részt a mérésben október 9-éig. Az általános iskolás végzős diákok a vizsgálat segítségével képet alkothatnak érdeklődési körükről, erősségeikről, képességeikről, és megismerhetik, milyen ágazatok, szakmák állnak közel hozzájuk, közölte az oktatási hivatal. Idén is megrendezik a budapesti sportág és hangszerválasztót pénteken és szombaton. Az ország több városából érkeznek kisiskolások és családok a Merkapt sportközpontba. A hangszerválasztóról Puporka Jenő művészeti vezető nyilatkozott rádiónknak.
14: megpróbálunk minél több hangszert felsorakoztatni a látogatók számára. Fúvós hangszercsoportokkal, vonós hangszercsoportokkal, billentyűs hangszerekkel, gitárokkal, akortikus hangszerekkel készülünk. Sláger hangszer a zongora és a gitár. Ez a kettő az, ami mindig a zeneiskolákban is túljelentkezés van, és várólistákra helyezik a gyerekeket, mert nincs annyi tanár, aki el tudná látni ezt a sok feladatot.
13: A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk a folytatásban. Szebbik arcát mutatja az ősz. Alapvetően napos, száraz idő lesz, kevés gomoly felhővel. Keleten fordulhat elő futózápor, a szél többnyire gyenge marad. 22 és 26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 13-20 fok közé hűl a levegő. Az éjszaka derültnek ígérkezik, kisebb körzetekben alakulhat ki pára, köd, csapadék nem lesz. Holnap országszerte napos időre számíthatunk 22-27 fokos maximumokkal.
15: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
17: 11 óra után is nagyon sok szeretettel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Vágó Piros vagyok, délután 2-ig töltjük együtt az időnket. A Hornét is játszom, meg a Majol vagyok, a jazz meg azzal, hogy együtt énekelhessünk. Madonnával indulunk, jön a Material Girl.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Egy nagyon helyes üzenet fogadott az SMS falon. Szia Piros, képzeld, ma van az ezüst lakodalmunk, vagyis a 25. házassági évfordulónk. Hihetetlen gyorsan elszállt, és ugyanolyan fiatalnak érezzük magunkat, mint annó az oltár előtt. Az unokahúgomnak is ma van a névnapja. Köszönjük a jó zenéket, Lola, Józsi és Olgi. Mindannyiatoknak nagyon jó ünneplést kívánok, nektek pedig külön gratula a 25-öshöz, további 25-öket kívánok akkor egészségben és ugyanilyen fiatalosságban. Akkor tovább

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Az idei nyár az aszály miatt nagyon máshogy alakult, a vérszívók tekintetében is sokkal kevesebb volt például a szúnyog, így kevesebb gyérítésre is volt szükség. Én viszont valamikor pont a hétvégén hallottam egyet döngicsélni. Az eső ezek szerint megtette a hatását, és nem csak a fővárosban, hanem szerte az országban. Egyébként idén sokkal több gondot okoztak az ázsiai tigris szúnyogok, ezt több helyről is hallottam, mint a jól megszokott szúnyogjaink, de az biztos, hogy a következő héten még kell számítani majd gyérítésre, erre több helyen is szükség van az országban. Egyébként nálunk az elmúlt években, vagy legalábbis nálam a legtöbb gondot a lódarazsak okozták, valahol kint a parkban valószínűleg volt egy fészek, és ugye ilyenkor a hűvösebb idő beköszöntével, főleg esténként így alkonyat időszakán, ha már bent égett a villany, nagyon kellett figyelni, hogy csak szúnyoghálós ablakot, ajtót nyissak ki, mert egyből megtalálták az utat be, és őket viszont azért nem olyan könnyű kitessékelni. A szúnyogok ellen meg érdemes azért ruhával, vagy pedig sprével védekezni, hogyha késő délután megyünk ki a kertbe. Mindenkinek tehát óvatosan, erre mindenképp kell még figyelni a következő hetekben, bennünket pedig hallgatni akár a következő percekben is, amikor is Mester Tamással, Sén 54-jel az Altos ellen folytatom, de már szól Billy Joel-lel az

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádiót. Folytatjuk már is azzal a zenekarral, amelyik tehát 2013 óta vezeti a feldolgozottsági listát, az Abbával és a Gimi Gimivel. Ha egy kicsit előrébb tekintünk az időben, mondjuk a hétvégére, sokan gondolkoznak, hogy milyen programot tervezzenek erre a hétvégére. Nos, az időjárás úgy tűnik, hogy mindent is enged, tehát akár a sportprogramokat, akár hogy csak egy jót kirándulnának, erre mind-mind alkalmas lesz majd ilyen 25 fok körüli csúcsokkal, és mondjuk úgy, hogy hűvösebb éjszakákkal az időjárás, sem nagyobb szélre, sem pedig nagyobb esőre nem kell majd készülni. Nálunk viszont a Genesisre mindjárt a Jesus He Knows Me slágerükkel, ez pedig már az Abbával, a Gimi Gimi Gimi a Retro Rádióban.

0: minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Ha már szó esett a feldolgozásokról is, akkor jöjjön egy olyan dal a következő órában, aminek szintén igen sok és sokféle feldolgozása volt. Depeche Mode, Personal Jesus. Akadt akusztikus gitárral, de akadt amolyan kemény, industriális, agresszív rock hangzás, és a feldolgozások között mi az eredetit játsszuk majd. És érkezik a Run DMC is az It's Like That slágerrel. Sokféle hangulat és stílus, ezek mind-mind megmutatkoznak délután is a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám!

0: érkezett a Reprop Kentucky stílusú csirkemell a Marneval-tól.
1: James Blunt Airplane Mode Tour budapesti koncertje az MVM Dome-ban 2027. március 9-én. James Blunt. Jegyek eventim.hu.
2: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés attól
3: bárhol, bármikor, teljes magabiztossággal. A te sikered a mi diszkréciunk. Potemix.hu. Étrend kiegészítő férfiaknak.
4: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok. Még zöldel a nyárfa az ablak előtt. De látod amottan az őszi világot, ahogy húzza be csendben a napfénytetőt.
5: Újból az otthon lesz a világ. Válts a nyárból az őszbe gigabit nettel, most akár fél évig, fél áron. Egyéni előfizetőknek egy évre, ípekkel, október 15-éig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek van.hu.
6: Van. Minden pillanat számít.
7: Van, van, van. Van.
8: Közeleg a Walk My World fináléja. Lép be Budapesten a Millenárison egy monumentális 6000 négyzetméteres immerzív színházi világba, ahol istenek és legendás hősök történetei bontakoznak ki tőled karnyújtásnyira. Itt, ahol minden helyszín új titkokat, játszmákat és meglepetéseket rejt, te döntöd el, hogyan fedezed fel a Walk My World mítikus univerzumát. Éld át október 31-éig, mielőtt a kapuk végleg bezárulnak. Jegyek walkmyworldshow.hu.
9: Csillogó edények foltok nélkül. Szerezd be kedvenc Finish 5XL kiszerelésű mosogatógép tablettáidat szeptember 7-e és 18-a között, most minimum 20% kedvezménnyel üzleteinkben. Rossmann, tudjuk, mire vágysz.
10: A kávé ugyanaz, a reggel ugyanaz, a kedvenc zenéd is. Csak valahogy semmi sem a régi.
11: Ha hetek óta nem tudsz örülni semminek, lehet, hogy enyhe depresszióval küzdesz. Ilyenkor segíthet a Remotív Extra. A Remotív Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
12: Újra jó kedvűen a Remotív Extrával. Fény nélkül kapható Orbánc fülkivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Felejtsd el az üzemanyagköltséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200.000 forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Super hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
14: Malek 80. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központ színpadán egy legenda ünnepel. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
15: Hazai hetek a Coop-ban. Törzsvásárlóknak 10 dekagram Hertz csirkemelsonka 399 forint. A 450 ml-es Mizó kakaó mindössze 399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
16: A reklám után.
17: Hírek a Retro Rádióban.
18: Kedvezőek a nyugtadatszolgáltatás első tapasztalatai. A csendes barátot nevezi Oscar díjra hazánk. Napos idő lesz. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Zökkenőmentesen és kedvező tapasztalatokkal indult a NAV új nyugtaadatszolgáltatási rendszere. A kezdeti adatok azt mutatják, hogy az érintettek rendkívül gyorsan és sikeresen alkalmazkodtak az új digitális rendszerhez. Tudtuk meg Linzmeier Szilviától, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályvezetőjétől.
19: Szeptember 1-én indult el az újfajta nyugtaadatszolgáltatási kötelezettség, és az első adatok, az nagyon bíztató. Úgy tűnik, hogy nagyon sokan felkészültek, ugyan a NAV még december 31-éig segít és nem szankcionál, de ennek ellenére már az első három napban 20 000 vállalkozás használta a nyugtaadatszolgáltatási lehetőséget, 424 000 nyugtaadatát rögzítették, és ezekben a nyugtákban 1,5 milliárd forintnyi értékesítés vagy szolgáltatási nyújtás szerepelt.
18: Ezt tartolta a Gyermekek és Diákok Hangja projekt nap, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. Október 22-éig óvodák, iskolák, szakképző intézmények tarthatják meg a programot. Itt a gyerekek, fiatalok elmondhatják, milyen óvodában, iskolában érzik jól magukat, hogyan szeretnének tanulni, mozogni, pihenni, közösségben lenni. A lebonyolításra nincs kötelező módszer, a szaktárca kínál ugyan terveket, de az intézmények maguk is kialakíthatják a programot. Néhol még mindig küzdenek a szúnyogokkal. A héten 3 megye 38 településén írtják a vérszívókat. A balatonparti települések jelentős részén, valamint Kaposváron továbbra is a tigris szúnyogok okoznak kellemetlenségeket, míg egyes drávaparti lakóövezetekben a honos szúnyogokból van sok. A szakemberek este és éjszaka permeteznek platós kocsikról. A Csendes barátot nevezi Magyarország az Oscar-díjra. Enyedi Ildikó filmje a nemzetközi mezőnyben képviseli majd hazánkat a 99. Oscar-versenyben, közölte a Nemzeti Filmintézet. Az öt legjobbat az Amerikai Filmakadémia választja ki. Ezek az alkotások versenyezhetnek majd a díjért. A jelöltek listáját januárban hozzák nyilvánosságra, az Oscar-díjakat pedig március 14-én adják át Los Angelesben. Szebbik arcát mutatja az ősz. Alapvetően napos, száraz idő lesz, kevés gomoly felhővel. Keleten fordulhat elő futózápor, a szél többnyire gyenge marad. 22 és 26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 13-20 fok közé hűl a levegő. Az éjszaka derültnek ígérkezik, kisebb körzetekben alakulhat ki pára, köd, csapadék nem lesz. Holnap országszerte napos időre számíthatunk 22-27 fokos maximumokkal.
20: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
21: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
22: Délmúlt 4 perccel. Az ebédhez jó étvágyat kívánok, ha már kész van, meg ha eljött az ideje. Vágó Piros vagyok. A következő 2 órát töltjük majd együtt. Timbaland a One Republic-kal az Apologize-ban szól. Itt lesz a Hip Hop Boys. Elsőként pedig játszom a Depeche Mode Personal Jesus-át.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as.

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. 1:15 után 8 perccel fényes napot kívánok a Retro Rádió hallgatóinak. Vágó Piros vagyok, délután 2-ig töltjük majd együtt az időnket. Ebben az órában irány a vízpart, a Balatonra látogatunk majd, illetve egy hegyoldalban, méghozzá az Alpokban, annak is a svájci részén. Mesélem majd, hogy mi lesz a dolgunk arra felé. Ezen felül beülünk majd a kávéházba Charlie-val. Érkezik a Steve Miller Band Abracadabra slágere. Most viszont már átadom a szót a Run DMC-nek az It's Like That slágerben.

Magyarország legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Bár szeptember elején még csodálatos nyárias időben volt részünk, de azért ettől függetlenül, ha a balatoni hajózást nézzük, akkor szeptember 7-től életbe lépett az őszi menetrend. Ennek keretében ugyan még egészen szeptember 27-ig minden nap indulnak járatok, ráadásul több balatoni kikötőből, de ezek után viszont, tehát szeptember 27-e után már csak hétvégenként lehet számítani a Balatonon a hajókra több kikötőből, úgyhogy mindenképp érdemes előre tervezni. Mi is előre terveztünk, úgyhogy előre tervezetten érkezik az Afrika a Totótól.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Biztos, hogy nagyon sokan hallgatóink közül jártak hegyekben, hegyi legelőkön, amihez általában a legelésző tehéncsordák látványa is hozzátartozik. De nem minden esetben csak a látványa, sőt, nagyon sokszor valami fajta kolompolás is. De alapvetően hegyen járóként, turistaként ezt a hangot szeretjük. De ha valaki viszont egy ilyen gazdaság mellett lakik, lehet, hogy számára már zavaró lehet. Ez történt ugyanis egy svájci hegyi legelőhöz közel lakó hölgyel, akinek ugyanaz otthona mintegy 200 méterre fekszik a gazdaságtól, és bizonyos részei a legelő területnek körülbelül 50 méterre megközelítik a házát, neki sok volt a kolompolás. Úgyhogy egészen a bíróságig vitte a dolgot, először elutasították a kérvényét, aztán utána felülvizsgálták. A hatóság arra jutott, hogy a határértéket egyáltalán nem lépi át a kolompolás, de végül is arra kötelezték a tehenek gazdáit, hogy ne kolompot viseljenek, csak olyan kisebb csengőket, amiket alapvetően a kecskék és a juhok szoktak használni. Folytassuk is a Retro Rádióban a Silent Circle-el, Touching the Night a slágerük címe, ez jön most a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Jó kis lendületet adtunk az óra végének a Spice Girls slágerével. Kicsit visszaveszünk majd a lendületből a Hall of Fame-mel. Script és Will.i.am slágerét is játszom a következő órában. Hevesi Tamással pedig jöjjön az Ezt egy életen át kell játszani. Lehet vele is együtt énekelni majd egy óra után a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Ugye mindenki hallja, már épül a Rock City. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
1: Jövő héten elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
3: Jön a Bocskor!
2: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait. Készüljetek, mert hatalmas sóval érkezünk.
4: És végre bemutatjuk nektek személyesen Risto Védit is.
2: Hétfőn Miskolcon a Városháza téren.
4: Ott lesz a Zenemi.
2: Kedden Szegeden a Dogonics téren.
4: Velünk lesz a Hűvös.
2: Szerdán Pécsen a Zsolnai Vilmos utca Lánc utca sarkán.
4: És a G-Master zenél.
2: Csütörtökön Székesfehérváron a Palotai kapu téren.
4: Ahol az End of Paradise a vendég, meg a Voga.
2: Pinteken Győrben a Városháza téren.
4: A Rock Me Lady-vel zárjuk a hetet.
2: Gyere a helyszínre, légy a műsor részese, vagy játsz!
1: A napi több mint 100 000 forintos tényeremény. A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
5: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
2: Rock City! Jövő héten indul a Bocskor Rock City turné Bocskor Gáborral és Risto Vivivel élőben. Itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.

0: A Reprop Kentucky stílusú csirkemell a Marneval-tó.
1: Pihenj egy kicsit.
2: Gondolkodj pozitívan.
1: Menj el sétálni, szedd össze magad.
3: Az enyhe depresszió nem akaraterő kérdése, de kezelhető. A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
4: Újra jókedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbánczfű kivonattartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Magyarország, készülj! Október 3-án DJ Bobo eddigi legnagyobb showja érkezik az MVM Dome-ba. Monumentális színpad, elképesztő látvány. A jegyek több mint 90%-a már elkelt. Ne maradj le! Fankód.hu.
6: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsavtartalmú szemcseppek. Revihial. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihial orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
7: Jó hosszú lett a hajad. Mehet a fele?
8: A terv csak a fele. Újra gondoltuk, hogy minden elférjen.
9: Most lejön a fele. A maradékból kijön még egy polc.
10: Vállalkozóként sokféleképpen használjátok a felet, de a Ván most egyformán adja. Válasz üzleti vezetékesnet vagy mobil díjcsomagot most akár fél évig féláron. Új kisvállalati előfizetőknek 2 évre IPEC-kel október 31-ig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. Ván. Minden pillanat számít.
11: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 000 forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Szuper hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra. Csak az
12: Presser Gábor koncertsorozata a Kongresszusi Központban 2027. január 8-a és 17-e között. 8 este, 3 különböző műsor. Jegyek és információk az eventim.hu oldalán.
13: Sajgó testrészek! Válassza új innovatív gyógynövénykrémünket, a tanúsítottan natúr összetételű Biomed Flexamed krémet extra magas 20% fekete nadáltőgyökér kivonattal és kellemesen hűsítő mentollal. Biomed Flexamed krém. Mozgásszervi problémák időszakában természetesen.
14: Keresse az új Flexamed krémet a gyógyszertárakban, gyógynövény szaküzletekben és bioboltokban. Biomed Flexamed krém. Flexibilis mozgás, könnyed hétköznapok.
15: Jön a kihagyhatatlan retro buli. Arena Retro Party 7. 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu.
16: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! Minden 4 literes Castrol Edge 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig levásárolható Bárti autó vásárlási utalványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bartiauto.hu oldalon.
17: Ezért voltam fáradt, fejfájós. A labor kimutatta, hogy vashiányos vagyok. Te melyik vasszirupot használod?
18: A Maltofer szirupot. Nekem egy hónapra is elég volt egy üveg.
17: Vashiányban is hatásos?
18: Persze. A magas vastartalmú, biztonságos Maltoferből csak annyi vas szívódik fel, amennyire szükség van.
17: Fel kell iratnom?
18: Nem. Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
19: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
20: És a finom görög ízekre?
19: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
20: Az ég kék, a füstli greek. Master Good.
21: A reklám után.
22: Hírek a Retro Rádióban.
23: Megválasztotta a parlament az új alkotmánybírókat. Rendesen bírságolt a fogyasztóvédelem a nyári ellenőrzéseken. Juhász tüntetés volt Bukarestben. Villányi Eszter vagyok. Megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait. Az országgyűlés titkos szavazással kétharmados többséggel döntött, 137 igen és 6 nem szavazattal. A Fidesz és a KDNP frakció nem vett részt a voksoláson. Az új alkotmánybírók, akiket 9 évre neveztek ki, már az esküjüket is letették a parlamentben. A megbízatás hosszát a 17. alaptörvénymódosítás csökkentette 12-ről 9 évre. Az országgyűlés mai ülésén ellenszavazat nélkül elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról rendelkezik. Az ügynökakták nyilvánosságra hozását már korábban elfogadta a parlament, most ennek részleteiről szavaztak a képviselők. 2 tonna romlott vagy bizonytalan eredetű élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki a fogyasztóvédelmi ellenőrök a nyári szezonban. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság országszerte közel 1500 vendéglátóhelyet ellenőrzött, mondta rádiónknak Ejtman Norbert sajtófőnök.
0: A leggyakrabban a higiéniai állapottal kapcsolatban merültek fel problémák, szennyezettek voltak a munkafelületek, a hűtő, hiányos volt a takarítás. Tapasztaltuk több esetben, hogy a kártevőt elleni védekezés nem volt megfelelő, sőt bizonyos helyeken még kézmosószer is hiányzott. A fagylaltozóknál a fogyasztók nem megfelelő tájékoztatásra merült az allergénekkel kapcsolatban, illetve nagyobb arányban merültek fel kifogások az igencsak frekventált helyen működő vendéglátóegységeknél, ezek 23%-ával indult hatósági eljárás, akár tájékoztatási problémák, akár az élelmiszerek nyomon követhetőségének különböző higiéniai problémák miatt.
23: Juhász tüntetés bénította meg a közlekedést Bukarestben. A román főváros központjában juh és kecsketartók demonstráltak az élőállatok uniós exporttilalma ellen, amit azért vezettek be, mert az országban megjelent a kis kérődzők pestise. Több mint 1000 gazda vett részt az engedély nélküli tüntetésen. Egy erőszakos csoport megpróbálta átszakítani a rendőrkordont, a hatóság könnygázt vetett be. Szebbik arcát mutatja az ősz, alapvetően napos, száraz idő lesz, kevés gomoly felhővel. Keleten fordulhat elő futózápor, a szél többnyire gyenge marad. 22 és 26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 13-20 fok közé hűl a levegő. Az éjszaka derültnek ígérkezik, kisebb körzetekben alakulhat ki pára, köd, csapadék nem lesz. Holnap országszerte napos időre számíthatunk 22-27 fokos maximumokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: A kellemes 25 fokos délutánban köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok. Töltsük együtt ezt a 60 percet, amiben érkezik majd Kylie Minogue egy slágerrel, Dr. Albant is meghallgatjuk, és jöjjön a Bananarama és a Venus itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Az időben ugyan haladunk előre, de térben ez nem mindig ennyire egyszerű. Pista beszámolója szerint az M3-ason Budapest felé közel 5 kilométeres a torlódás a javítás miatt. Igen, itt, ha jól látom, Gödöllő előtt a szalagkorlátot javítják a 34-es, 33-as kilométerek között, csak a belső sáv járható, úgyhogy érdemes már a 39-es Bagi csomópontnál letérni és a 3-as főúton kerülni. Az M0-áson a déli szektorban az M5-ös csomópontja előtt az M3-as felé történt baleset, úgyhogy itt is torlódnak a járművek, itt is készüljenek hosszabb menetidőre.

illetve több autó karambolozott az 52-es főúton Kecskemét térségében. Itt teljesen le kellett zárni az utat, úgyhogy aki teheti, most ne arra menjen. Köszönjük szépen, ha küldik a közlekedési infókat is a 0620-22-22-122-re. Néha ugyebár egyszerűbb lenne az égen, úgyhogy jöjjön Korda György reptérslágere az I Should Be So Lucky Kylie Minoggal, most viszont már a Labust halljuk a Sweet Dreams-el.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Nem mindenki kirándulásra vagy pihenésre készül a hétvégén, lehet, hogy sokan valamilyen futóversenyre edzenek, és próbálják magukat csúcsformába hozni. Bár ugye a nagy Budapest Maraton az még odébb van, október 10-11-én rendezik, de lesz pont ezen a hétvégén Runway Run a Ferihegyi repülőtéren, lesz Liget élményfutás a Városligetben, és van egy olyan úriember, aki már évtizedek óta dolgozik azon, hogy a futó és tömegsport rendezvények azok ne csupán azoknak szóljanak, akik ténylegesen részt vesznek rajta, és egy sporteseménynek tekintsük, hanem sokkal inkább legyen ez egy turisztikai program, élmény mindazok számára, akik ide érkeznek, akár messzebbről, akár közelebbről. Ma este tehát az Abaházi Presszóban Kocsis Árpád lesz majd Csabi vendége, a magyar szabadidő sport és sportturizmus egyik meghatározó szereplője, a Budapest Sportiroda vezetője. Biztos, hogy nagyon sok mindent mesél majd, akár az elmúlt évtizedek tapasztalatairól, vagy a jövőképről. Ma este 8-tól tehát az Abaházi Presszóban, előbb azonban most itt még a délutánban szól mindjárt a Bagosi Brothers Company olyan őslágere, illetve most a UB40-val a Kingston Town.

legnagyobb slágerei Retro Rádió. A következő összeállításban nagyon jó női hangokat is hozok. Az egyik közülük a brit énekesnő Sonic, aki egyben DJ is és az elektronikus zenei szintéren mozog. 61 évesen mind a mai napig vannak fellépései, turnézik, fesztiválokra jár, és az a különlegessége az ő előadásának, hogy miközben DJ-zik, tehát nyomja a zenéket, és mondjuk az övé kerül sorra, akkor ott helyben élőben mikrofonnal nyomja a saját dalát. Nagyon szeretem ezt az erőteljes szólos hangzását a hangjának az It Feels So Good-ban, nem sokára ez is szól, azért egy úriembert is beleraktam a csokorba Cliff Richardtól, a Some People is jön, és egy nagyon másmilyen női hang Kim Carnes-tól, a Betty Davis Eyes a Retro Rádióban.

0: idők, legnagyobb slágerei Retro Rádió. Most ilyen szép sejmes dallal búcsúzom a retro hallgatóktól, hiszen megérkezett Dénes Tamás. A következő 4 órát már vele tölthetik, én pedig köszönöm szépen a figyelmet, és kellemes kedd délutánt kívánok. Vágó Pirost hallották, holnap 10-kor jövök.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hogy van, szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
3: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
2: Mit is mondott? Artrevin?
3: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
2: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
3: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
4: Malek 80. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központ színpadán egy legenda ünnepel. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
5: Magyarország készül. Október 3-án DJ Bobo eddigi legnagyobb showja érkezik az MVM Dome-ba. Monumentális színpad, elképesztő látvány. A jegyek több mint 90%-a már elkelt. Ne maradj le! funkod.hu.
6: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
8: És a finom görög ízekre?
7: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
8: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
9: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM appban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
10: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifa darabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
11: Sajgó testrészek. Válassza új innovatív gyógynövénykrémünket, a tanúsítottan natúr összetételű Biomet Flexamet krémet extra magas 20% fekete nadálytőgyökér kivonattal és kellemesen hűsítő mentollal. Biomet Flexamet krém. Mozgásszervi problémák időszakában természetesen.
12: Keresse az új Flexamet krémet a gyógyszertárakban, gyógynövény szaküzletekben és bioboltokban. Biomet Flexamet krém. Flexibilis mozgás, könnyed hétköznapok.
13: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! Minden 4 literes kasszulecs 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos egy évig levásárolható Bárti autó vásárlási utalványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bartiauto.hu oldalon.
14: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, még zöldel a nyárfa az ablak előtt, de látod amottan az őszi világot, ahogy húzza be csendben a napfénytetőt.
15: Újból az otthon lesz a világ. Válts a nyárból az őszbe gigabitnettel, most akár fél évig féláron. Egyéni előfizetőknek egy évre IPEC-kel október 15-éig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek van.hu.
16: Van. Minden pillanat számít.

0: Demién koncert az Arénában december 30-án. Köszöntsük együtt a 80 éves legendát. Támogató MVM, TV2 csoport, Szerencsejáték ZRT, Retro Rádió.
1: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: A reklám után...
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Megválasztotta a parlament az Alkotmánybíróság új tagjait. Ma van a Linfoma világnapja. Átadták a Diák Oszkár díjakat Torontóban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait. Az országgyűlés titkos szavazással, kétharmados többséggel döntött, 137 igen és 6 nem szavazattal. A Fidesz és a KDNP frakció nem vett részt a voksoláson. Az új alkotmánybírók, akiket 9 évre neveztek ki, már az esküjüket is letették a parlamentben. A megbízatás hosszát a 17. alaptörvénymódosítás csökkentette 12-ről 9 évre. Ma van a Linfoma világnapja. A nyirokrendszer sejtjeiből kiinduló daganatos betegség felismerése nem egyszerű, mert nincsenek jellegzetes tünetei, mondta rádiónknak Rozványi Balázs, a Magyar Rákellenes Liga elnöke.
5: A leggyakrabban jelentkező ilyen tünet az, hogy a nyaka, unaj vagy az ágyék nyirokcsomói megduzzadnak. Lehet egy tartós fáradtság, ezek a leggyakoribbak. Vagy egy megmagyarázhatatlan súlycsökkenés, vagy éjszakai izzadás, de olyan izzadásra tessék gondolni, hogy csatakosra izzadja magát az ember. Láz vagy hidegrázás, akár az egész testfelületre kiterjedő viszketés, étvágytalanság. Hogyha ezek a tünetek 2 hétnél tovább fönnállnak, mindenképpen érdemes kivizsgáltatnia magát az embernek.
4: Rendszeres mozgásra ösztönöz a millió lépés az iskoládért kihívás. A Magyar Szervát Ültetetek Szövetsége közölte, jövő hétfőn indul az akció. A 77 napos kihívás mottója ezúttal napi 8. Azaz a cél, hogy a résztvevők napi legalább 8000 lépést, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást teljesítsenek. Az iskolák értékes sportszervásárlási támogatásért versenyezhetnek, a programhoz pedig a millió lépés applikáción keresztül csatlakozhatnak. Először adták át a Diák Oszkár díjakat a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon. Ezzel a filmes hallgatók munkáit ismerik el. Pető Zsófia Inland című kísérleti rövid filmje a döntősök között volt, de az Amerikai Filmakadémia közlése szerint nem kapott díjat. Korábban Los Angelesben adták át a Diák Oszkárokat, de a gála volt már New Yorkban és Londonban is. Szebbik arcát mutatja az ősz. Alapvetően napos, száraz idő lesz, kevés gomoly felhővel. Keleten fordulhat elő futózápor, a szél többnyire gyenge marad. 22 és 26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 13-20 fok közé hűl a levegő. Az éjszaka derültnek ígérkezik, kisebb körzetekben alakulhat ki pára, köd, csapadék nem lesz. Holnap országszerte napos időre számíthatunk 22-27 fokos maximumokkal.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
6: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes kedd délutánt kívánok Önöknek a mikrofonnál egészen délután 6 óráig. Dénes Tamás, szeptember kellős közepén vagyunk, és ezt olyan sztárokkal ünnepeljük, mint a Shy Guys vagy éppen a Queen. A legelején viszont a csodálatos Whitney Houston érkezik.

Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. És a 2000-es évekből.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió 6 perc múlva lesz délután 14:30. A mikrofonnál Dénás Tamás, és egy vadonat friss élményemet szeretném elmesélni, ugyanis ahogy jöttem a rádió felé, egy zebrán jöttem át sokat magammal, és egyszer csak egy óriási üvöltés, amikor már a zebra közepén járok, és nem is tudom, hogy hogy történt, de valahogy egyszer csak szétnyíltak az emberek, és egy biciklis örült tempóban egy futár átszlalomozott közöttünk. Ha nem üvölt, elütt bennünket, engem is, másokat is. De hogy nekünk zöld volt, neki nem. És itt állok meg egy picit, jó magam is kerékpározom, tehát nem a biciklisekről szól ez a kis szösszenet, hanem arról, hogy mindenkinek szól a piros, és mindenkinek szól a zöld. Akinek zöldje van, az mehet, akinek pirosa van, az álljon meg, könyörgöm, mert mások életét. Igen, jól hallották, amilyen gyorsan jött ez a biciklis, mások életét kockáztatja. Úgyhogy kellemetlen élmény volt, ez tipikusan azt tudják, amikor átmegy az ember, és utána gondolja meg, hogy pontosan mi is történt vele. Na hát ez valami ilyesmi volt. A Queen dala Don't Stop Me Now, vagy Ne állíts meg engem, az nem erről szól, de ezt is fogom játszani. Előtte Nathan Imbruglia és a Torn itt a Retron.

0: közlekedési hírek.
1: Hamarosan Donna Summerrel, vagy éppen a Pet Shop Boys-zal folytatom itt a Retro Rádióban. Most közlekedjünk, 5 perc múlva lesz 3:43. A Fradisan jelentkezett, 17. kerület Budapesten, a Pesti úton, a Selkútnál két autó között óriási dugó. Már most a buszok nem közlekednek, az elágazásig áll a sor. Ha tud valaki, akkor kerüljön, vigyázzanak magukra. Köszi az információt. 21-es főút Pásztor térségében lerobbant egy személyautó a 27-es kilométernél a Jobbágyi felé vezető oldalon. Csak a belső sáv járható, és még egy hír, 61-es főút Tamási térségében is baleset, a 61-es kilométernél félpályán halad most a forgalom.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió 2 perccel 3:43 után jön a kamionos a tesz SMS-e 6-os főút 186-os kilométerénél írd előtt aszfaltozzák a belső sávot a kapaszkodó sávnál. Sushi tettem ebédre este Liverpool-t, ott nem. Most már ezt is tudjuk.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, én pedig ezeket a slágereket nyomom tovább a következő órában is, és még egy picit így szeptember 15-én hozok egy falatkát a nyárból a Fiestával.
1: Jött veled a nyár, és te mindent megváltoztattál.
0: És hozom minden esküvőm nagy kedvencét, Stevie Wondertől az I Just Call to Say I Love You-t, vagy népszerű nevén az I Just Call.
1: I Just Call to Say I Love.
0: És van még a tarsolyomban jó néhány nagy sláger, figyeljenek csak, tartsanak velem itt a retrón.
2: Műsorajánló.
3: Ugye mindenki hallja, már épül a Rock City. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata, a Bocskor.
2: Jövő héten elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
4: Jön a Bocskor!
3: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait. Készüljetek, mert hatalmas showval érkezünk.
5: És végre bemutatjuk nektek személyesen Krisztóf Évit is.
3: Hétfőn Miskolcon a Városháza téren.
5: Ott lesz a Zenemi.
3: Kedden Szegeden a Dugonics téren.
5: Velünk lesz a Hűvös.
3: Szerdán Pécsen a Zsolnai Vilmos utca Lánc utca sarkán.
5: És a G-Master zenél.
3: Csütörtökön Székesfehérváron a Palotai kapu téren.
5: Ahol az End of Paradise a vendég, meg a Voga.
3: Pinteken Győrben a Városháza téren.
5: A Rock Me Lady-vel zárjuk a hetet.
3: Gyere a helyszínre, légy a műsor részese, vagy játsz
2: a napi több mint 100 000 forintos tényeremény. A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
6: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
2: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
3: Rock City! Jövő héten indul a Bocskor Rock City turné Bocskor Gáborral és Krisztóf Évivel élőben. Itt a Retro Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Ébresztő! A Metro heti ajánlatában a 250 g-os Edusho Family őrölt kávé most csak bruttó 1029 forint szeptember 14-e és 20-a között. Váltsd ki online gurmékártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
8: Hogy van szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
9: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
8: Mit is mondott? Artrevin?
9: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
8: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
9: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
10: Rózsa Magdi MVM Dome koncert 2027. február 20-án. Jegyek eventim.hu.
11: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM appban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
12: Közeleg a Vogue My World fináléja. Lép be Budapesten a Millenárison egy monumentális 6000 négyzetméteres immerzív színházi világba, ahol istenek és legendás hősök történetei bontakoznak ki tőled karnyújtásnyira. Itt, ahol minden helyszín új titkokat, játszmákat és meglepetéseket rejt, te döntöd el, hogyan fedezed fel a Vogue My World mítikus univerzumát. Éld át október 31-ig, mielőtt a kapuk végleg bezárulnak. Jegyek voguemyworldshow.hu.
13: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, még zöldel a nyárfa az ablak előtt. De látod ottan az őszi világot, ahogy húzza be csendben a napfénytetőt.
14: Újból az otthon lesz a világ. Válts a nyárból az őszbe gigabitnettel, most akár fél évig féláron. Egyéni előfizetőknek egy évre IPEC-kel október 15-éig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek van.hu.
15: Van. Minden pillanat számít.
16: Van, van, van. Van.
17: Anya, kapar a torkom!
18: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
19: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Jön a kihagyhatatlan retro buli. Arena Retro Party 7. 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu.
20: A Hunterm nyílás záróival otthonod modern és energiatakarékos lesz. Az új háznál most kamatmentes részletfizetéssel is a tiéd lehet. Az akció részleteiről érdeklődj az újház építőanyag kereskedésekben és a 0thm.újház.hu oldalon. Új otthon, új élet, megoldás az új ház. Új ablak, Hunterm a jó választás.
21: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
22: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
23: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 14-től 16-ig 1 kiló sütőben süthető hasábburgonya 16% kedvezménnyel csak 499, a Rio Douro cukormentes szörp 42% kedvezménnyel csak 479 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
2: A reklám után...
3: Hírek a Retro Rádióban.
24: Elfogadta a parlament a dízel támogatásról szóló javaslatot. NATO gépek csaptak le egy drónra Litvánia légterében. Római pénzek kerültek elő a Drávánál. Villányi Eszter vagyok. Elfogadta a parlament a dízel támogatásról szóló törvényjavaslatot és a cigaretta jövedéki adójának emelését is. A képviselők 123 igen, 32 nem és 9 tartózkodás mellett döntöttek. A 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek szeptember, október, november és december hónapokra havi 5000, évvégéig tehát összesen 20000 forint támogatást kapnak. A dohánytermékek jövedéki adója novembertől nő. NATO vadászgépek semmisítettek meg egy drónt, ami Fehér-Oroszország felől hatolt be Litvánia légterébe. Az Infostart azt írja, hogy a szerkezet eredetét és pontos típusát vizsgálja a Litván Nemzeti Válságkezelő Központ. Az incidens miatt légiriadó volt Vilniusban és környékén. Jelzőrakétákat lőtt ki egy orosz fregatta egy dán katonai helikopterre. Az eset nem messze Dánia partjaitól nemzetközi vizeken történt. Az egyik lövedék a helikopter közelében haladt el. A dán hadsereg közölte, hogy a gép rutin feladatokat végzett, felvételeket készített a fregattról. A dán külügyminiszter bekérette megbeszélésre az orosz nagykövetet. Zökkenőmentesen és kedvező tapasztalatokkal indult a NAV új nyugtaadatszolgáltatási rendszere. A kezdeti adatok azt mutatják, hogy az érintettek rendkívül gyorsan és sikeresen alkalmazkodtak az új digitális rendszerhez. Tudtuk meg Linzmeier Szilviától, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztály vezetőjétől.
25: Úgy tűnik, hogy nagyon sokan felkészültek. A NAV még december 31-éig segít és nem szankcionál, de ennek ellenére már az első három napban 20000 vállalkozás használta a nyugtaadatszolgáltatási lehetőséget. 424000 nyugtaadatát rögzítették.
24: Római kori pénzérméket találtak a Drávánál. A Kaposvári Ripőrónai Múzeum számolt be arról, hogy végiszei kerámia töredékeket, fibula maradványokat, fémtárgyakat és több római korból származó kiemelkedő numizmatikai leletet találtak a folyónál. Egyebek mellett Vespasianus császár ezüst pénze, vagy Antonius Pius denáriusa és bronz pénze is előkerült kiváló állapotban. Szebbik arcát mutatja az ősz, alapvetően napos, száraz idő lesz, kevés gomoly felhővel. Keleten fordulhat elő futózápor, a szél többnyire gyenge marad. 22 és 26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 13-20 fok közé hűl a levegő. Az éjszaka derültnek ígérkezik, kisebb körzetekben alakulhat ki pára, köd, csapadék nem lesz. Holnap országszerte napos időre számíthatunk 22-27 fokos maximumokkal.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Tegnap ilyenkor 19 fokot mutatott a hőmérő, hát ehhez képest a mai 23 fok reveláció, de azért az az eső jöhetne még mindig. A mikrofonnál Dénes Tamás, ebben az órában érkezik az NSYNC, vagy éppen a Bestiák. Rögtön a legelején Michael Jackson lemeze pörö.

Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió 8 perc múlva lesz. Délután 3:30 a mikrofonnál Dénás Tamás. Érdekesség mindig van Angelina Jolie és Brad Pitt körül. Ezúttal Angelina Jolie-ról szól a sztori, ugyanis nem egyedül érkezett a Without Blood című filmje New York-i vetítésére. A főszereplő ugyanis nem ő volt ebben a filmben, hiszen Salma Hayek és Damien Bichir azok, akik vitték a filmet, viszont ő jegyzi rendezőként ezt a Without Blood és a Vér nélkül című filmet, amelynek a díszbemutatójára Angelina Jolie 21 éves lánya Zahra kísért el, mind a ketten nagyon elegánsak voltak, sötét öltönyben, illetve kifejezetten nőies ruhában érkezett a lánya. A hír azonban inkább a családdal kapcsolatban még mindig az, hogy Jolie 25 éves fia Maddox jogilag is elhagyta Brad Pitt vezeték nevét, így hivatalosan most Maddox Chiven Jolie-nak hívják, és nem ő a családban az egyetlen, aki Brad Pitt nevét most már elhagyja, úgyhogy van gond abban a családban rendesen. Mindenre hamarosan Stevie Wonder és a Bikini érkezik, előtte itt a Liquido és a Narcotic című dal a Retro Rádióban.

0: Metro Rádió közlekedési hírek.
1: Hamarosan Cheryl vagy éppen Phil Collins-szal folytatom majd itt a Retro Rádióban. Most közlekedjünk, 8 perccel járunk délután, 3:30 után nézzük a részleteket. 21-es főút Pásztó térségében lerobbant egy személyautó a 27-es kilométernél a Jobbágyi felé vezető oldalon. Itt csak a belső sáv járható, időnként megáll a forgalom. És hír még a sofőr Krisztián jóvoltából, hogy Egerben erősödik a délutáni forgalom a 25-ös főút Mátyás király úti szakasza, Vörösmarty utca, Széchenyi Barkóczi utca környékén, és az útfelújítások miatt a Kerecsen felől érkező és menő buszjáratok többsége késik. Krisztián, neked is köszönöm.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió változatlanul nyomon tovább a nagyobbnál nagyobb slágereket, teszem ezt még a következő órában is, amikor érkezik majd Szikora Robi és az Ergo. Nem fogunk makarénázni is, ha gondolják, jön majd a Los Del Rio is itt a retro rádióban. És még egy egész csomó kislemez van itt előttem, ezeket is pörgetem. Maradjanak velem, folytatjuk itt a retro rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Ugye mindenki hallja, már épül a Rock City. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata, a Bocskor.
1: Jövő héten elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
3: Jön a Bocskor!
2: És a retro rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait. Készüljetek, mert hatalmas sóval érkezünk.
4: És végre bemutatjuk nektek személyesen Risto Védit is.
2: Hétfőn Miskolcon a Városháza téren.
4: Ott lesz a Zenemi.
2: Kedden Szegeden a Dogonics téren.
4: Velünk lesz a Hűvös.
2: Szerdán Pécsen a Zsolnai Vilmos utca Lánc utca sarkán.
4: És a G-Master zenél.
2: Csütörtökön Székesfehérváron a Palotai kapu téren.
4: Ahol az End of Paradise a vendég, meg a Voga.
2: Pinteken Győrben a Városháza téren.
4: A Rock Me Lady-vel zárjuk a hetet.
2: Gyere a helyszínre, légy a műsor részese, vagy játsz!
1: A napi több mint 100 000 forintos télnyeremény. A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
5: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
2: Rock City! Jövő héten indul a Bocskor Rock City turné Bocskor Gáborral és Risto Vivivel élőben. Itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
7: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 10-től 16-ig 100 g szárnyas csemege 30% kedvezménnyel csak 225, 450 g laktózmentes kaukázusi kefir 18% kedvezménnyel csak 299 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
8: Fedezd fel a Viva Premium kávé élményének új szintjét a kosztarikai Pérez Zeledonból a töltőállomásainkon. Kézzel válogatott Single Origin kávénk egyetlen termőterületről érkezik. Gazdag csokoládé és ízvilággal. Éld át a pillanat örömét. Részletek omv.hu.
9: A magyarok 66%-a akár napi 4 órát is eltölt zenehallgatással. Adj pár percet a saját jövőd megtervezésének is. Kerüljünk egy hullámhosszra. Mi meghallgatunk, tanácsot adunk, támogatunk és biztosítunk. Itt és most. Generali.
10: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
11: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
12: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egésznapos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
13: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
14: Kulcs, telefon, cipő, hol a... Jó, most már jöhet a nap.
15: Töltsd fel a blokkod API kódját a nyeri.bravos.hu-n és nyeri. 35 éve velünk. Bravos, az első a kávé.
16: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes! You're beautiful!
17: James Blunt Airplane Mode Tour budapesti koncertje az MVM Domban 2027. március 9-én. James Blunt. Jegyek eventim.hu.
18: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 14-től 16-áig 1 kiló sütőben süthető hasábburgonya 16% kedvezménnyel csak 499, a Rio Douro cukormentes szörp 42% kedvezménnyel csak 479 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
19: Most különösen jó döntés kiára váltani a Jeepi autónál. Kia Sportage már 8.949.000 forinttól, Kia Xceed pedig 6.999.000 forinttól elérhető készletről akár azonnal. Részletek a Jeepi Autó szalonjaiban és a jeepiauto.hu per Kia oldalon.
20: Kia. Movement that inspires.
21: A reklám után.
22: Hírek a Retro Rádióban.
23: Emelkedik a cigaretta adója novembertől. Komoly bírságokat szabott ki nyáron a fogyasztóvédelem. Napos idő lesz. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Emelkedik a dohánytermékek adója novembertől. Ezt a rendelkezést is elfogadta a parlament a dízel támogatásról szóló törvényjavaslattal együtt. A dohánytermékek jövedéki adóterhe novembertől emelkedik. A cigaretta esetében 9, a hevített dohánynál 25, még a finomra vágott fogyasztási dohánynál 26%-os lesz az adóemelés. Ez a fogyasztói árakban 5-10%-os drágulást hozhat. 2 tonna romlott vagy bizonytalan eredetű élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki a fogyasztóvédelmi ellenőrök a nyári szezonban. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság országszerte közel 1500 vendéglátóhelyet ellenőrzött, mondta rádiónknak Eitmann Norbert sajtófőnök.
24: A leggyakrabban a higiéniai állapottal kapcsolatban merültek fel problémák, szennyezettek voltak a munkafelületek, a hűtő, hiányos volt a takarítás. Tapasztaltuk több esetben, hogy a kártevőt elleni védekezés nem volt megfelelő, sőt bizonyos helyeken még kézmosószer is hiányzott. A fogyasztóknál a fogyasztók nem megfelelő tájékoztatásra merült az allergénekkel kapcsolatban, illetve nagyobb arányban merültek fel kifogások az igencsak frekventált helyen működő vendéglátóegységeknél, ezek 23%-ára indult hatósági eljárás.
23: Rendszeres mozgásra ösztönöz a millió lépés az iskoládért kihívás. A Magyar Szervát Ültetetek Szövetsége közölte, jövő hétfőn indul az akció. A 77 napos kihívás mottója ezúttal napi 8. Azaz a cél, hogy a résztvevők napi legalább 8000 lépést, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást teljesítsenek. Az iskolák értékes sportszervásárlási támogatásért versenyezhetnek, a programhoz pedig a millió lépés applikáción keresztül csatlakozhatnak. Először adták át a Diák Oszkár díjakat a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon, ezzel a filmes hallgatók munkáit ismerik el. Pető Zsófia Inland című kísérleti rövid filmje a döntősök között volt, de az Amerikai Filmakadémia közlése szerint nem kapott díjat. Korábban Los Angelesben adták át a Diák Oszkárokat, de a gála volt már New Yorkban és Londonban is. Szebbik arcát mutatja az ősz. Alapvetően napos, száraz idő lesz, kevés gomoly felhővel. Keleten fordulhat elő futózápor, a szél többnyire gyenge marad. 22 és 26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 13-20 fok közé hűl a levegő. Az éjszaka derültnek ígérkezik, kisebb körzetekben alakulhat ki pára, köd, csapadék nem lesz. Holnap országszerte napos időre számíthatunk 22-27 fokos maximumokkal.
21: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
22: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 5 percen járunk délután 4 óra után, és rengeteg sláger még, amit hallhatnak a folytatásban itt a Retro Rádióban. A mikrofonnál Dénes Tamás, hozom Madonna vagy éppen Ákos nagy sikerét is. A legelső dal, amit játszani fogok, a Depeche Mode nevéhez fűződik most.

Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió 8 perc múlva lesz. Délután fél öt a mikrofonnál Dénes Tamás, mi alatt önök az Ergót vagy Bob Sinclair-t hallgatták itt a retro rádióban. Kijött közben a hír, most már megerősítette minden létező forrás, hogy újabb európai kupa döntőnek ad otthont Budapest. Az UEFA mai döntése értelmében 2029-ben a Puskás Arénában rendezik a Konferencia Liga fináléját. Ez igazából azért érdekes, hiszen Budapest már rendezett a háromból kettő nagyon-nagyon fontos kupa döntőt. 2023-ban az Európa Liga, idén májusban pedig a Bajnokok Ligája döntőjét rendezték a Puskásban, úgyhogy innentől kezdve, ha úgy tetszik, a Puskás behúzza a harmadik nagy európai kupa döntőt is, még akkor is, hogyha ez 2029-ben lesz. Egyébként kiderült, hogy a 2028-as Konferencia Liga döntőt Torinóban, 29-est Budapesten játsszák, a 2028-as BL döntőt Münchenben, 29-ben Barcelonában az új Camp Nou-ban rendezik, ami pedig az Európa Ligát illeti 2028-ban Bukarest, 2029-ben Belgrád ad majd otthont ennek a kupa döntőnek. Nálunk pedig a folytatás a Makarénáé, Madonna és Ákos előtt itt a Retro Rádióban.

0: Retro Rádió közlekedési híre.
1: Hamarosan Tina Turnerrel, vagy éppen a Roxette-tel folytatom itt a Retro Rádióban. Most közlekedjünk, 5 perc múlva lesz 3:45. Röviden a közlekedés. 21-es főút Pásztó térségében lerobbant egy személyautó a 27-es kilométernél a jobbágyi felé vezető oldalon. A 21-esen itt most csak a belső sáv járható, emiatt van kisebb torlódás. 26-os főút Sajó keresztúr mellett egy műszakhibás teherautó vesztegel. A Sajó-Szentpéter felé vezető oldalon a 8-as kilométernél csak a belső sáv járható a 26-oson. Még egy hír, 55-ös főút Szeged átkelési szakaszán a 2-es kilométernél lévő vasúti átjárót felújítják, ezért le van zárva, a forgalmat terelő útra irányították.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben jött egy információ Giuseppétől. Sziasztok, baleset Budapesten a 10. kerületben, a Gyömrői út Örmény utca sarkán két autó ütközött. Sziasztok, köszönjük szépen az információt. Cserében pedig elárulok, hogy megmutatok két dalt a következő órából. Itt lesz többek között a Párizsi Lánycsepp regi Éva jóvoltából. Lejátszom majd Shakira nagy slágerét is, a Hips Don't Lie. Shakira, Shakira. Oh baby, when you talk like that, you know you got the hypnotize. De van még, úgyhogy ezeket is játszani fogom a következő órában majd, itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Ugye mindenki hallja, már épül a Rock City. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata, a Bocskor.
1: Jövő héten elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
3: Jön a Bocskor!
2: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait. Készüljetek, mert hatalmas sóval érkezünk.
4: És végre bemutatjuk nektek személyesen Krisztóf Évit is.
2: Hétfőn Miskolcon a Városháza téren.
4: Ott lesz a Zenemi.
2: Kedden Szegeden a Dugonics téren.
4: Velünk lesz a Hűvös.
2: Szerdán Pécsen a Zsolnai Vilmos utca Lánc utca sarkán.
4: És a G-Master zenél.
2: Csütörtökön Székesfehérváron a Palotai kapu téren.
4: Ahol az End of Paradise a vendég, meg a Voga.
2: Pinteken Győrben a Városháza téren.
4: A Rock Me Lady-vel zárjuk a hetet.
2: Gyere a helyszínre, légy a műsor részese, vagy játsz!
1: A napi több mint 100 000 forintos télnyereményekért. A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
5: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
2: Rock City! Jövő héten indul a Bocskor Rock City turné Bocskor Gáborral és Krisztóf Évivel élőben. Rock City! Itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito B-Z Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.

0: A Reprop Kentucky stílusú csirkemell a Marnevaltól.
1: Szeptemberben kóstold meg a Dompepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizós sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dompepe, több mint pizza!
2: Közeleg a Walk My World fináléja. Lép be Budapesten a Millenárison egy monumentális 6000 négyzetméteres immerzív színházi világba, ahol istenek és legendás hősök történetei bontakoznak ki tőled karnyújtásnyira. Itt, ahol minden helyszín új titkokat, játszmákat és meglepetéseket rejt, te döntöd el, hogyan fedezed fel a Walk My World mítikus univerzumát. Éld át október 31-ig, mielőtt a kapuk végleg bezárulnak. Jegyek walkmyworldshow.hu.
3: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
4: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifa darabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
5: Felejtsd el az üzemanyag költséget. Akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Gyéko full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 ezer forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Szuper hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Gyéko. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodagyeko.hu weboldalra.
6: Mi a közös ezekben a hangokban? Hogy fel se tűnnek? Annyira magától értetődő, bekötni magad a kocsiban, megnyomni az átkelő gombját, feltenni a sisakot bringázásnál. Élet, baleset vagy egészségbiztosítás sem azért kötsz, mert megtörtént a baj, hanem mert megtörténhet. Szükség van rád. Életre való biztosítások az NN-től. Részletek nn.hu.
7: Sajgó testrészek. Válassza új innovatív gyógynövénykrémünket, a tanúsítottan natúr összetételű Biomet Flexamet krémet extra magas 20% fekete nadálytőgyökért kivonattal és kellemesen hűsítő mentollal. Biomet Flexamet krém. Mozgásszervi problémák időszakában természetesen.
8: Keresse az új Flexamet krémet a gyógyszertárakban, gyógynövény szaküzletekben és bioboltokban. Biomet Flexamet krém. Flexibilis mozgás, könnyed hétköznapok.
9: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
10: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
11: A szív útjai kifürkészhetetlenek. A tejszív viszont mindig a megbízható, hazai termékekhez vezet téged bevásárláskor. Keresd a csomagoláson a tejszív vagy sajtszív védjegyet. Így biztos lehetsz benne, hogy kizárólag magyar tejből készült, kiváló minőségű termék kerül a kosaratba, amivel a hazai tejipart és gazdálkodókat is támogatod.
12: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
13: A reklám után.
14: Hírek a Retro Rádióban.
15: Emelik a cigaretta jövedék kiadóját. Jól indult az új nyugtaadatszolgáltatási rendszer. Holnapra jó sok napsütés jut, és néhol egész meleg lehet. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Elfogadta a parlament a dízel támogatásról szóló törvényjavaslatot és a cigaretta jövedékkiadójának emelését. A 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek szeptemberben, októberben, novemberben és decemberben havi 5000, évvégéig, tehát összesen 20000 forint támogatást kapnak. A dohánytermékek jövedékkiadója novembertől nő. Zökkenőmentesen és kedvező tapasztalatokkal indult a NAV új nyugtaadatszolgáltatási rendszere. A kezdeti adatok azt mutatják, hogy az érintettek rendkívül gyorsan és sikeresen alkalmazkodtak az új digitális rendszerhez. Tudtuk meg Linzmeier Szilviától, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztály vezetőjétől.
16: Szeptember 1-én indult el az újfajta nyugtaadatszolgáltatási kötelezettség. Úgy tűnik, hogy nagyon sokan felkészültek, ugyan a NAV még december 31-éig segít és nem szankcionál, de ennek ellenére már az első három napban 20000 vállalkozás használta a nyugtaadatszolgáltatási lehetőséget, 424000 nyugtaadatát rögzítették, és ezekben a nyugtákban 1,5 milliárd forintnyi értékesítés vagy szolgáltatási nyújtás szerepelt.
15: Római kori pénzeket találtak a Drávánál. A kaposvári Répőrónai Múzeum közösségi régészeti csapata az elmúlt hetekben többször megfordult a folyópartján, és számos értékes tárgyal gazdagította az intézmény gyűjteményét. Ezek között volt rengeteg kerámia töredék, fibula maradvány és egyéb fémtárgy, illetve egy századokon átívelő római numizmatikai anyag. A kora római korból, illetve a középső császárkorból is találtak érméket. A harmadik századból jelentős lelet Gallienus pénze, amelynek hátlapján globuszt és hajó kormányt tartó kentaur látható. Ez a mai Törökország európai márványtengeri partvidékéről érkezett Pannóniába. Indul a 9. budapesti klasszikus filmmaraton. Mától vasárnapig 100 vetítést tartanak a főváros több helyszínén. A közönséget szabadtéri mozizás és élőzenés filmkoncertek is várják. Holnap a pára és kötfoltok feloszlása után túlnyomóan derült, napos, száraz idő várható. Délután 24-29 fok lehet kint. Csütörtökön napközben nagyrészt közepesen vagy erősen felhős idő várható, de a Tiszántúlon több órára előbújhat a nap. Kisebb eső, zápor is előfordulhat, általában az ország északnyugati felén. Éjjelre 10-17 fokig hűl le a levegő. A csúcsértékek majd 18 és 30 fok között alakulnak. Északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk egyre melegebbre.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
15: A 21-es főúton Pásztó térségében lerobbant egy autó a 27-es kilométernél a Jobbágyi felé vezető oldalon, emiatt csak a belső sáv járható. A 26-os főúton Sajó keresztúr mellett egy műszaki hibás teherautó vesztegel. Sajó Szent Péter felé a 8-as kilométernél itt is csak a belső sáv járható. Az 55-ös főúton Szeged átkelési szakaszán a 2-es kilométernél lévő vasúti átjárót felújítják. Emiatt lezárták egészen 17-éig. A forgalmat kijelölt terelő útra irányították át.
17: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
18: Közben itt a folyoson kipróbáltunk egy játékot, amit majd a Bocskor turnén is önök is kipróbálhatnak, játszhatnak, majd állati jó, de ezt most tényleg mondom. A mikrofonnál Dénes Tamás, ebben az órában érkezik majd Segi, vagy éppen a V-motorok, a nyitány, a Bon Jovi.
19: Retro Rádió.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből.

Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió 7 perc múlva lesz délután fél hat a mikrofonnál Dénes Tamás és egy ausztrál lapnak adott interjú Gillian Anderson, a 90-es évek egyik legnagyobb televíziós női sztárja, ugye az X-szaptákban ő volt a nyomozó nő, és számos más filmben is szerepelt, sorozatban is, igazi hollywoodi sztár, most azonban teljesen másról beszélt, nem a filmekről, hanem az életéről, és egy nagyon érdekes dolgot is elmesélt, nevezetesen ő magát panszexuálisnak tartja, azaz nemtől és nemi identitástól független, hogy kit szeret. Ha valakit szeret, akkor a számára teljesen lényegtelen, hogy férfi vagy nő. Ha szereti, akkor szereti, és kész. Volt már házas kétszer is, és most is egy férfi, a Pete Morgannel él együtt, ő egyébként a Korona című sorozat showrunnere, de hosszú ideig több nővel is élt együtt. És hangsúlyozza, teljesen lényegtelen, hogy nőről vagy férfiről van szó. Ha ő szereti, akkor szereti, és ez a legfontosabb. Mindezek után Carlos Santana és Chad Kroeger érkezik, Brian Adams és a V-motorok előtt itt a Retro Rádió.

0: Rádió közlekedési híre.
1: Hamarosan Wolf Katival, vagy éppen az AHA-val folytatom itt a Retro Rádióban. Most közlekedjünk, 5 perc múlva lesz. 3:46. M4-es autó Törökszent Miklós felé az M0-as csomópont előtt baleseteztek a 23-as kőnél, csak a külső sáv járható, már 3 kilométeres a torlódás. 8-as főúton Vasvár és Rába hídvég között is baleset volt a 149-es kilométernél. Itt most félpályán halad a forgalom. Gyöngyös 24-es főút egy személyautó motorossal ütközött a 11-es kilométernél, teljes zárást vezettek be. 21-es főút Pásztó térségében továbbra is egy lerobbant személyautó akadályozza a forgalmat a 27-es kilométernél, a Jobbágyi felé vezető oldalon még mindig csak a belső sáv járható.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

zenítők legnagyobb slágerei retro rádió 3 perccel járunk 3:46 után. Ma este 8-tól Abaházi Presszó, Csabi ma esti vendége Kocsis Árpád, a magyar szabadidősport és sportturizmus egyik legmeghatározóbb szereplője este 8-tól, tehát itt a retron. Most viszont a norvég, aha, és a Take on Me.

0: Kleopátra.
1: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió a folytatásban. Nyerges Iza érkezik, ő veszi át a mikrofont, és a hírek után vele indul a két órás retro kívánság műsor, amely ma a Bee Gees nagy sikerével indul. Én ezzel búcsúzom már, a kívánok önöknek további szép estét, jó retro rádiózást. Dénes Tamást hallották, találkozzunk holnap, ugyanis.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: érkezett a Repro Up Kent, a kis stílusú csirkemel a Marnevaltól.
1: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
3: És már be is állt a boxba! Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk! És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
4: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
5: Tök sétány, tökös ételek, tök jó koncertek, tökös programokkal. Valmár, Halott Pénz, 4-es Street, Horváth Tamás, Bagosi, Parnograsz. Rácalmási Tök Fesztivál, szeptember 18-19-20.
6: Van már Bosch Professional 18 voltos szerszámgéped? Vagy most vennél egyet? Akkor figyelj! Legalább 45 ezer forint értékű 18 voltos Bosch Professional szerszám vagy kertigép mellé most egy ajándék 5 amperórás akkumulátort kapsz. Keresd szeptember 14 és október 31 között az akcióban résztvevő kereskedőknél. Telefon.
7: Kávé.
6: Reggeli.
7: Kávé.
6: Munka.
7: Kávé.
6: 35 éve tudjuk, mi az első. Töltsd fel blokkod a P-kódját a nyerj.bravosz.hu-n, és nyerj! Bravosz! Az első a kávé.
8: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
9: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifa darabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
10: Mi a közös ezekben a hangokban? Hogy fel se tűnnek? Annyira magától értetődő, bekötni magad a kocsiban, megnyomni az átkelő gombját, feltenni a sisakot bringázásnál. Élet, baleset vagy egészségbiztosítás sem azért kötsz, mert megtörtént a baj, hanem mert megtörténhet. Szükség van rád. Életre való biztosítások az NN-től. Részletek nn.hu.
11: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8 millió 390 ezer forinttól.
12: Vásárolj okosan és tudatosan. Keresd narancssárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
13: A reklám után.
14: Hírek a Retro Rádióban.
15: Drágulnak a dohánytermékek a jövedék kiadó emelése miatt. NATO gépek lőttek le egy drónt Litvániában. Szépen süthet holnap a nap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Emelkedik a dohánytermékek adója novembertől. Ezt a rendelkezést is elfogadta a parlament a dízel támogatásról szóló törvényjavaslattal együtt, 123 igen és 32 nem szavazattal 9 tartózkodás ellenében. Az intézkedés a teljes termékkörre kiterjed, a cigaretta esetében 9, a hevített dohánynál 25, míg a finomra vágott fogyasztási dohánynál 26% lesz az adóemelés. Ez a fogyasztók számára 5-10%-os drágulást hozhat. 2 tonna romlott vagy bizonytalan eredetű élelmiszert vontak ki a forgalomból a fogyasztóvédők a nyári szezonban. Az ellenőrök több mint 37 millió forint bírságot is kiszabtak. Országszerte csaknem 1500 vendéglátóhelyet, köztük strandbüféket, fagylaltozókat és fesztiválos kitelepüléseket ellenőriztek, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
16: A leggyakrabban a higiéniai állapottal kapcsolatban merültek fel problémák, szennyezettek voltak a munkafelületek, a hűtő, hiányos volt a takarítás. Tapasztaltuk több esetben, hogy a kártevőt elleni védekezés nem volt megfelelő, sőt bizonyos helyeken még kézmosószer is hiányzott. A fagylaltozóknál a fogyasztók nem megfelelő tájékoztatásra merült az allergénekkel kapcsolatban, illetve nagyobb arányban merültek fel kifogások az igencsak frekventált helyen működő vendéglátóegységeknél. Ezek 23%-ával indult hatósági eljárás, akár tájékoztatási problémák, akár az élelmiszerek nyomon követhetőségének különböző higiéniai problémák miatt.
15: NATO vadászgépek semmisítettek meg egy drónt Litvániában. Az eszköz Fehér-Oroszország felől hatolt be az ország légterébe, írta az Infostart. A szerkezet eredetét és pontos típusát vizsgálja a Litván Nemzeti Válságkezelő Központ. Az incidens miatt légiriadó volt Vilniusban és környékén. Először adták át a diák oszkárokat a Torinói Nemzetközi Filmfesztiválon. A díjakkal a filmes hallgatók munkáit ismerték el. Pető Zsófia Inlands című kísérleti rövidfilmje a döntősök között volt. Korábban Los Angelesben adták át a diák oszkárokat, de volt már gála New Yorkban és Londonban is. Ragyogó napsütést ígérnek holnapra, felhőből csak kevés téved az égre, leginkább északon. Esni pedig valószínűleg napközben nem fog. Délután 24-29 fok lehet kint. Csütörtökön napközben nagyrészt közepesen vagy erősen felhős idő várható, de a Tiszántúlon több órára előbújhat a nap. Kisebb eső, zápor is előfordulhat, általában az ország északnyugati felén. A csúcsértékek majd 18 és 30 fok között alakulnak. Északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk egyre melegebbre.
14: Retro Rádió közlekedési hírek.
15: Az M4-es autóút Törökszent Miklós felé vezető oldalán az M0-as autóúti csomópont előtt baleset történt, a 23-as kilométernél csak a külső sáv járható, már legalább 3 kilométeres itt a torlódás. Szintén baleset történt a 8-as főúton Vasvár és Rába híd vég között, a 149-es kilométernél a forgalom félpályán halad. A 24-es főúton Gyöngyös térségében egy autó és egy motoros ütközött, teljes zárást vezettek be a 11-es kilométernél. Vezessenek óvatosan!
17: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
18: Bodaikra fog szólni a legelső ajándéksláger hamarosan a Kívánság műsorban, úgyhogy a bodaikiak most készüljenek és figyeljenek. Én Nyerges Izabella vagyok. Amíg a Bee Gees zenél, szeretettel várom a hívásaikat és az SMS-eiket is. Üzenjenek be!

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Metro Rádió.

0: legnagyobb slágerei Retro Rádió. Szeretettel köszöntöm Önöket a Kívánság műsorban, különös tekintettel a bodajkiakat, ők figyeljenek most nagyon, az első SMS, amit kaptam, az róluk szól. Én Nyerges Izabella vagyok, általam tudnak üzenni a szeretteiknek. Kedves Izabella, köszönteném itt a Retro Rádió adásában az unokáimat, Levit, Sofit, Hunit, Borkát, és szóljon még a következő sláger bodajkra, Józsefnek is, az SMS írója Vurci bodajkról. Az ATB féle The Summer szól mindjárt, előtte viszont még van velem valaki a vonalban is. Halló, halló, miben segíthetek?
1: Halló, szia Iza, Lipót Károly vagyok, Balaton Szászló.
0: Szervusz, kit szeretnél meglepni?
1: Beszéltünk már, szeretném a fiamnak szeretnék üzenni. A 22. születésnapját ünnepli ma, úgy hívják, hogy Leon, és Balaton Szabadig lakik.
0: Jó, és mit szeretnél neki üzenni, mik a kedves gondolataid?
1: Hát nagyon sok boldog születésnapot kívánok neki, és hogyha szeretne, akkor keresem meg.
0: Jó, akkor személyesen ezek szerint most nem tudtok együtt tortázni majd?
1: Nem.
0: Bepotoljátok maximum. Oké, és mik még a jó kívánságaid számára a nagyfiúnak?
1: Sikeres legyen a tanulmányaiban.
0: Rendben, mit tanul egyébként, szabad tudni?
1: Igen, Győrbe tanul a közlekedési főiskolán.
0: Szuper, sok sikert kívánunk neki, és nagyon boldog szülinapot!
1: Köszönöm szépen!
0: Én is, hogy hívtál, jön az ajándéksláger, ami a cseresznye a tejszínhab tetején. Ez ATB és a The Summer!

0: Sokat gondol valakire? Üzenjen neki!
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Gastro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Dankó Ritának Ózdra szól a következő sláger, többek között itt a Kívánság műsorban Lajos keresett meg Füzes gyarmatról. Kedves Retro Rádió, én szeretnék kérni egy nagyon vidám számot az összes szolgálatban lévő mentősnek. Köszönöm szépen, mindezt Ricsi írta Békésből, neked kitartást, és azt hiszem, hogy úgy szokták mondani, hogy eseménymentes műszakot kívánok. Örülök, hogy itt vagytok nekünk, és segítetek, ha bajban vagyunk. Van velem valaki a vonalban is. Jó estét kívánok!
1: Jó estét kívánok! Barbara vagyok Győrből. Kedves Izabella, szeretnék egy számot kérni. A kislányom most volt 43 éves tegnap.
0: Azt legyen kedves elmondani, hogy mik azok a kedvességek, amit üzenne a szülinaposunknak.
1: Jaj, hát nagyon-nagyon szeretem, és nagyon-nagyon gyorsan megy az idő, úgyhogy egy kicsit lassítsunk a tempóval, mert akkor így tényleg gyorsan telnek az évek. Úgyhogy szeretem, imádom az egész családomat, nekik élek.
0: Jó, és személyesen is tudnak valamikor ünnepelni, vagy az most nem jön össze?
1: A hétvégén, szombaton, persze, torta.
0: És mi várható?
1: Torta, azt hiszem, hogy kacsát sütött, mert régen volt. Kacsasült, és hagymás krumpli.
0: Nagyon jó. Saláta,
1: ilyesmi.
0: Szuper, és nagy beszélgetések.
1: Igen, persze, unokáimmal együtt.
0: Csodás. Isten éltesse akkor utólagosan is az ünnepeltet, és nagyon jó bulit önöknek hétvégére.
1: Köszönöm, drága Izabella, köszönöm szépen. Puszi, köszi.
0: Én köszönöm a beszélgetést. Billy Idol énekli el az ajándékslágert. Ez a Rebel Yell a kívánság műsorban.

0: Sokat gondol valakire, üzenjen neki.
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Nitro Rádió.

0: a világ. Retro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620-22-22-122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Gerei Retro Rádió, újabb SMS-ek a kívánság műsorban. Kedves Iza, szeretnék kérni egy szép számot magamnak és a kollégáimnak is. Azt üzenem nekik, hogy nagyon szeretünk együtt dolgozni. Szia Izabella! Nagymegyerre szóljon a következő sláger, egy jó pörgőset választanék Andinak, Évának, Nikinek és Terikének, valamint Tominak és Zsuzsának címezve. Azt üzenem nekik, hogy ne feledjék, mi vagyunk a legjobb műszak, és éppen ezért megérdemlünk egy szuper számot. Üdvözlettel Zoltán Nagymegyerről. Jó munkát kívánok mindenkinek, aki sajnos még nem térhetett haza. A Scorpions tartja bennünk a lelket, ez a Rock You Like a Hurricane.

Metrorádió. Muszáj megosztanom önökkel egy történetet, egy örömhírt, mert olyan telefonhívást kaptam az imént, hogy esküszöm, majdnem elsírtam magam. A sztori lényege a következő: az én párom hétvégén legény búcsúba volt hivatalos, és elhagyta a pénztárcáját. Gondolhatnánk, hogy az estének a hevében történt a dolog, amikor már nem volt szomjas a társaság, de képzeljük el, hogy nem. Az este legelején megtörtént a katasztrófa. Igazából már ott észrevette, hogy nincs meg a pénztárca, amikor az első helyre bementek a srácokkal beülni egy bambira, és borzasztó rossz volt emiatt a hétvégénk. Hát ugye nyilván az összeg is fájdalmas volt, ami a pénztárcában volt, meg hát teljesen kikészültünk, hogy az iratokat is újra kell csináltatni, szóval borzasztó volt, nagyon-nagyon-nagyon halálmadár hangulat uralkodott a lakásban a teljes hétvégén. És képzeljék el, hogy most hív a párom, hogy valaki megtalálta a pénztárcát Budapesten a Rákóczi téren, és leadta a hiánytalan összeggel együtt és az iratokkal együtt a 8. kerületi rendőrkapitányságon, és a rendőrség kereste fel az én páromat, úgyhogy ezúton szeretnék óriási köszönetet mondani annak az angyalnak, annak a tündérnek, aki ezt megtette. Egyszerűen nem találok szavakat, nem tudom elhinni, hogy vannak még ennyire jó emberek a világon. Óriási köszönöm! El se tudja képzelni, hogy mekkora örömet okozott nekünk, és köszönjük szépen, hogy ennyire becsületes volt. Ruzsa Magdi ennek a jótét léleknek énekel a Retro Rádió kívánság műsorában.

0: legnagyobb slágerei Retro Rádió, ez a kívánság műsor, a Retro üzenő műsora. Szia, parancsolj! Haló, itt vagy velünk te is.
1: Szia, Eszi vagyok, Komlóról. Barátnőmnek szeretnék küldeni egy számot.
0: Hogy hívják őt?
1: Orsos Hajnalka, és mozgón van. Mozgón van az Orsos Hajnika.
0: Igen, mi az apropó? Mit szeretnél neki üzenni? Miért pont rá gondoltál?
1: Nagyon szeretem, és holnap találkozunk. Alig várom, hogy már találkozunk.
0: Mi lesz a közös programotok?
1: Kicsit lazulunk együtt, meg viszek neki majd főzeléket, amit most főztem, meg fasírozottat.
0: Nagyon jól hangzik, mit készítettél, milyen főzelék?
1: Kelkáposzta főzelék, meg fasírozott.
0: Imádom, jó kis retrós étel, mindig a kis általános iskolás menzára emlékeztet, szeretem
1: igen,
0: ezeket.
1: Igen, ő is azért. igen, meg neki köszönhetem, hogy élek, mert megmentette az életemet, mert adott vért.
0: Ó, ez nagyon kedves tőle. Jól van, hát örülök, hogy ilyen jobban vagytok, és akkor nagyon-nagyon
1: 27 éve.
0: Kellemes időtöltés kívánok nektek.
1: Én is köszönöm. Alig várom, hogy már találkozunk.
0: Már csak egyet kell aludni, hogy a gyerekek szokták mondani. Jön az ajándéksláger. Pia Zadora és German Jackson duetteznek. Ez a When the Rain Begins to Fall a Retro Rádióban, a kívánság műsorban a hírek után. Szeretettel várom Önöket vissza, a 0620-22-22-122-es szám. Este 8-ig hívható.
2: Műsorajánló.
3: Ugye mindenki hallja, már épül a Rock City. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata, a Bocskor.
2: Jövő héten elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
4: Jön a Bocskor!
3: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait. Készüljetek, mert hatalmas sóval érkezünk.
5: És végre bemutatjuk nektek személyesen Krisztóf Évit is.
3: Hétfőn Miskolcon a Városháza téren.
5: Ott lesz a Zenemi.
3: Kedden Szegeden a Dugonics téren.
5: Velünk lesz a Hűvös.
3: Szerdán Pécsen a Zsolnai Vilmos utca Lánc utca sarkán.
5: És a G-Master zenél.
3: Csütörtökön Székesfehérváron a Palotai kapu téren.
5: Ahol az End of Paradise a vendég, meg a Voga.
3: Pinteken Győrben a Városháza téren.
5: A Rock Milédivel zárjuk a hetet.
3: Gyere a helyszínre, légy a műsor részese, vagy játsz!
2: A napi több mint 100 000 forintos tényereménye. A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
6: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
2: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
3: Rock City! Jövő héten indul a Bocskor Rock City turné Bocskor Gáborral és Risto Vivivel élőben. Rock City! Itt a Retro Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral. Erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
8: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
9: És a finom görög ízekre?
8: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
9: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
10: Tök sétány, tökös ételek, tök jó koncertek, tökös programokkal. Valmár, Halott pénz, 4-es Street, Horváth Tamás, Bagosi, Farnograszt. Rácalmási Tök Fesztivál, szeptember 18-19-20.
11: Magyarország, készülj! Október 3-án DJ Bobo eddigi legnagyobb súlya érkezik az MVM Dómba. Monumentális színpad, elképesztő látvány. A jegyek több mint 90%-a már elkelt. Ne maradj le! Funkód.hu.
12: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM abban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
13: Csak az ilyen jön, aki
14: Presser Gábor koncertsorozata a Kongresszusi Központban 2027. január 8-a és 17-e között. 8 este, 3 különböző műsor. Jegyek és információk az eventim.hu oldalán.
15: Felejtsd el az üzemanyagköltséget, akár fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Gyéko full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 ezer forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Szuper hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Gyéko. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajco.hu weboldalra.
16: Újra itt a Verbaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
17: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
18: Jó étvágyat! Buen provecho! Buon appetito! Caliorexi! A Hungest Hotel szállodáiban görög, olasz és spanyol ételekhez és italokhoz, mártonnapi libalakomához és disznótoros finomságokhoz kívánunk jó étvágyat a decemberig tartó gasztroheteken. A részleteket és a pontos dátumokat keresd a hungesthotels.hu oldalon. Vásárolj okosan és tudatosan! Keresd narancsárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
19: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
2: A reklám után.
20: Hírek a Retro Rádióban.
21: Új tagokat választottak az Alkotmánybíróságba. Jövő hétfőn indul a Millió lépés az iskoládért kihívás. Holnap szépen süthet a nap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait, az országgyűlés titkos szavazással kétharmados többséggel döntött, 137 igen és 6 nem szavazattal. A Fidesz és a KDNP frakció nem vett részt a voksoláson. Az 5 új tagot 9 évre nevezték ki, már esküjüket is letették a parlament előtt, a megbízatás hosszát a 17. alaptörvénymódosítás csökkentette 12-ről 9 évre. Rendszeres mozgásra ösztönöz a Millió lépés az iskoládért kihívás. A 77 napos akció jövő hétfőn indul, közölte a Magyar Szervát Ültetettek Szövetsége. A motto ezúttal napi 8, a cél ugyanis az, hogy a résztvevők naponta legalább 8000-et lépjenek, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást végezzenek. A lépéseket az iskoláknak lehet gyűjteni. Az intézmények értékes sportszervásárlási támogatásért versenyeznek. A programhoz a Millió lépés alkalmazáson keresztül bárki csatlakozhat. Az applikáció egyébként több mint 60 féle mozgásformát képes lépésszámmá alakítani. Idén is megrendezik a budapesti sportág és hangszerválasztót. Pénteken és szombaton az ország több városából érkeznek kisiskolások és családok a Merkapcs sportközpontba. A hangszerválasztóról Puporka Jenő művészeti vezető nyilatkozott rádiónknak.
22: Megpróbálunk minél több hangszert felsorakoztatni a látogatók számára. Fúvós hangszercsoportokkal, vonós hangszercsoportokkal, billentyűs hangszerekkel, gitárokkal, akortikus hangszerekkel készülünk. Sláger hangszer a zongora és a gitár. Ez a kettő az, ami mindig a zeneiskolákban is túljelentkezés van, és várólistákra helyezik a gyerekeket, mert nincs annyi tanár, aki el tudná látni ezt a sok feladatot.
21: Sikeresen felbocsátották az EU Copernicus programjának műholdját. A Sentinel 3C a 2030-as években nyúlóan biztosítja majd az óceánok, a szárazföld, a jégtakaró és a légkör megfigyelését. Az eszköz segíthet az erdőtüzek észlelésében, nyomon követi a vízminőséget, a hosszú távú éghajlati változásokat és a szélsőséges eseményeket. Holnap a pára és kötfoltok feloszlása után túlnyomóan derült, napos száraz idő várható, délután 24-29 fok lehet kint. Csütörtökön napközben nagyrészt közepesen vagy erősen felhős idő várható, de a Tiszántúlon több órára előbújhat a nap. Kisebb eső zápor is előfordulhat általában az ország észak-nyugati felén. Éjjelre 10-17 fokig hűl le a levegő. A csúcsértékek majd 18 és 30 fok között alakulnak. Észak-nyugatról délkelet felé haladva számíthatunk egyre melegebbre.
20: Retro Rádió közlekedési hírek.
21: Autó és motoros ütközött a 24-es főúton Gyöngyös térségében, a 11-es kilométernél teljes zárást vezettek be. A 21-es főúton Pásztó térségében lerobbant egy kocsi, a 27-es kilométernél a Jobbágyi felé vezető oldalon, emiatt csak a belső sáv járható. Az 55-ös főúton Szeged átkelési szakaszán a 2-es kilométernél lévő vasúti átjárót felújítják, emiatt ezt egészen 17-ig lezárták. A forgalmat kijelölt terelőútra irányították át. Vezessenek óvatosan!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
20: És most! Legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: A holnapi napon lesz aktuális igazán piacadóráig most következő slágere When the Rain Begins to Fall, amikor elkezd esni az eső, Regina keresett fel és az apukájának Lacinak szeretné elküldeni, azzal az üzenettel, hogy nagyon szereti. Ez a kívánságműsor, csörögjenek bátran!

0: Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Retro Rádió.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Lajos keresett meg Tatabányáról, Matula Zsoltnak, a barátjának szeretne küldeni egy szuper jó slágert itt a Kívánság műsorban, azzal az üzenettel, hogy szereti és imádja. Elmesélte azt is, hogy most ebben a pillanatban is együtt mulatják az idejüket és együtt hallgatják a Kívánság műsort. Timi is megtalált, szia Izabella, nagyon-nagyon szeretjük a barátainkkal a Retro Rádiót. A moziban megnéztük az Odüsszeuszt, és nagyon szuper film, ajánlom mindenkinek. A barátainkkal pedig most szeretnénk egy pörgős dalt meghallgatni. Üzenem nekik, hogy nagyon szeretem őket, ahogy mondtam, Timi írta ezt az SMS-t. Van velem valaki a vonalban is, jó estét kívánok!
1: Jó napot!
0: Szia, mutatkozz be nekünk!
1: Bianca vagyok.
0: Honnan telefonálsz?
1: Magyarországról.
0: De melyik településről?
1: Veszprém.
0: Oké, és kit szeretnél meglepni?
1: Az Áderét. Nem tudtunk elmenni a szüli napjára, mert beteg lett.
0: Jó, és mit szeretnél neki üzenni néhány mondatban? Mik a kedves gondolataid?
1: Az, hogy nagyon pusztílom őt, és boldog szülinapot kívánok neki.
0: Jól van, és van valami hír azzal kapcsolatban, hogy mikor tudjátok bepotolni majd ezt a jó kis babazsúrt?
1: Hát, azt még nem tudjuk.
0: Ez attól függ, hogy mikor gyógyul meg?
1: Igen.
0: Akkor kívánom, hogy ez mielőbb megtörténjen. Te hány éves vagy egyébként? Mesélj picit magadról.
1: 6.
0: Akkor te már suliba mentél most, vagy még nagy csoportos ovis vagy?
1: Suliba megyek most.
0: Jó, várod már nagyon?
1: Vagyis hát már iskolás vagyok.
0: Jó, és milyen élmények értek eddig ott? Hogy tetszik?
1: Egyelőre folyton azt hallgatom, hogy a egyik kisgyerekkel vitatkozik a tanár.
0: Ó, hát reméljük, hogy elcsitulnak a kedélyek. Te nagyon aranyos vagy. Örülök, hogy beszélgettünk egymással, és a kis betegeskedő barátnődnek jobbulást szeretnék kívánni. Reméljük, hogy mielőbb befotoljátok ezt a szuper jó kis babazsúrt, pizsamás, szülirapi bulit. Jön a Black Eyed Peas és a Sharap Sharap a Retro Rádió Kívánság műsorában. Sharap.

0: 0620 22 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Van kedve meglepni a szeretteit a kívánság műsorban? Hogyha igen, akkor nyugodtan hívjon fel. Legyen szó kollégákról, barátokról, családtagokról. Én mindenkinek szívesen ajándékozom egy szuper jó slágert. Önök pedig megfogalmazhatják a nekik szánt kedves gondolataikat.
1: Jó estét kívánok, Horváth Sándor vagyok, Zalaegerszegről, és üzenni szeretnék, ha lehetséges lenne.
0: Kit szeretne meglepni?
1: Hát, Reginát, meg a Julit Mazitáról valamilyen számmal.
0: Igen, mit szeretne üzenni az ismerőseinek? Néhány kedves gondolatot nyugodtan mondjam.
1: Azt akarom mondani, hogy a Reginával szeretnék találkozni Zalaegerszegen. Julitek, szeretem.
0: Megbeszéltük, tovább is adom a lehetőséget. Halló, halló.
2: Halló, halló, Budai Alexandra vagyok.
0: Szervusz, kit szeretnél meglepni?
2: A kedves páromat, Bakos Szabolcsot, ásott halomra, hogy nagyon szeretem. Imádom, hogy együtt vagyunk már 5 éve, és elfogadom úgy, ahogy van. Megkérte a kezemet, és én igent mondtam neki.
0: Ó, szeretettel gratulálok, és milyen volt a lánykérés, mesélj róla, hogy történt?
2: Hát, ahogy szokott. Tehát megkérte a telém, és megkérte a kezemet.
0: És voltatok valahol, vagy csak úgy otthon?
2: Nem, csak úgy otthon, igen.
0: Nagyon meglepődtél, vagy számítottál már azért rá?
2: Nem számítottam rá, csak meglepődtem nagyon.
0: Jó, és beszéltetek azóta már arról, hogy úgy konkrétan mikor lenne esetleg a lakodalom? Jövő nyáron mondjuk?
2: Hát, 2 év múlva, igen.
0: Jó, szeretettel gratulálok még egyszer a lánykéréshez.
2: Köszönöm szépen.
0: Én is a beszélgetést. A most következő Rui Kessler slágernek az a címe, hogy Örökre együtt, hát akkor valami ilyesmit szeretnék nektek még kívánni esküvőtök, közelgő esküvőtök alkalmából. Legyetek örökre együtt, és lehetőleg vidáman, boldogan.

0: Retro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Metrorádió. A végéhez közelít a kívánság műsor, ilyenkor már mindig elmondom, hogyha valaki nem tudott bejutni, akkor ne szomorkodjon. Egyszerűen csak annyi a feladat, hogy picit ki kell tartani, és vissza kell csörögni a holnapi napon. Köszönöm előre is, ha újra megkeresnek. Jó estét!
1: Jó estét kívánok, ez itt csókolom. Szeretnék kérni egy szép számot, Püspökladányba, meg Sváré Tudorba.
0: Igen, kivel beszélek, jöhet a bemutatkozás?
1: Laci vagyok, megint én vagyok Laci. Szeretném kérni Püspökladányba Csák Imrénének, Gulyás Julianának, meg Csák Imrének egy szép számot, meg Sváré Tudoriba Págely Károlynak és a feleségének, Madar Matírnak, és nagyon szépen köszönöm.
0: Mit szeretne nekik üzenni néhány mondatban?
1: Hát mindegyiket imádom, és a bátyámat meg nagyon főleg, mert ő a testvérem nekem, Sváré Tudoriba.
0: A kedves szavak mellé a szerettei kapnak egy szuper jó ajándékslágert is. Samantha Fox énekel.

0: Csevei Retro Rádió, a legutolsó Csevei következik a kívánság műsorban, holnap viszont természetesen újra találkozunk. Jó estét, szia!
1: Jó estét kívánok! Én szeretnék egy olyan zenét kérni a barátomnak, a jó pörgős építőből dolgozunk. Úgy hívják, hogy Zsömi a Zsolti.
0: Igen, és én kivel beszélek, jöhet a bemutatkozás?
1: Bakos Szabolcs.
0: Szabolcs, mit szeretnél üzenni a munkatársadnak vagy a barátodnak? Néhány mondatban?
1: Az, hogy tartson ki mindig mellettem munkába.
0: Örülök, hogy hívtál, veled beszélgettem utoljára a ma esti kívánság műsorban, de természetesen a 0620-22-22-122-es szám holnap is él. Az ajándékslágert Varga Viktor énekli el, ez egyben az Abaházi Presszó nyitánya, és mutatok egy pici ízelítőt belőle.

0: Az Abba házi presszó, velem pedig a holnapi napon pontban este 6-kor találkoznak legközelebb. Puszi, Nyerges Izabellát hallották a Kívánság műsorban.
1: Műsorajánló.
2: Ugye mindenki hallja, már épül a Rock City. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata, a Bocskor.
1: Jövő héten elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
3: Jön a Bocskor!
2: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait. Készüljetek, mert hatalmas sóval érkezünk.
4: És végre bemutatjuk nektek személyesen Krisztóf Évit is.
2: Hétfőn Miskolcon a Városháza téren.
4: Ott lesz a zenemi.
2: Kedden Szegeden a Dugonics téren.
4: Velünk lesz a Hűvös.
2: Szerdán Pécsen a Zsolnai Vilmos utca Lánc utca sarkán.
4: És a G-Master zenél.
2: Csütörtökön Székesfehérváron a Palotai kapu téren.
4: Ahol az End of Paradise a vendég, meg a Voga.
2: Pinteken Győrben a Városháza téren.
4: A Rock Me Lady-vel zárjuk a hetet.
2: Gyere a helyszínre, légy a műsor részese, vagy játsz!
1: A napi több mint 100 000 forintos tényeremény. A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
5: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
2: Rock City! Jövő héten indul a Bocskor Rock City turné Bocskor Gáborral és Krisztóf Évivel élőben. Rock City! Itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: 1 év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.

0: ideig.
1: Hogy van szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást. Mondja, mi történt?
2: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
1: Mit is mondott? Artrevin?
2: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
1: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
2: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
3: Egy szemüveggel minden távolságra cserélgetés nélkül. Vásároljon új szemüvegébe multifokális lencsét. 82.000 forint helyett most 42.500 forint per pár áron Opotért üzleteinkben. Ráadásul további lencséinkre akár 40% kedvezménnyel segítünk megtalálni az ön számára legjobb megoldást. Részletek a weboldalon. Opotért.
4: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
5: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
6: A magyarok 66%-a akár napi 4 órát is eltölt zenehallgatással, vagy pár percet a saját jövőd megtervezésének is. Kerüljünk egy hullámhosszra. Mi meghallgatunk, tanácsot adunk, támogatunk és biztosítunk. Itt és most. Generali.
7: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál effekt a dízel áráért szeptember 29-éig. Sőt, az új Orlennappal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
8: Ma lett 80. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központ színpadán egy legenda ünnepel. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
9: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
10: És a finom görög ízekre?
9: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
10: Az ég kék, a füstli greek. Master Gold.
11: Most különösen jó döntés kiára váltani a JP Autónál. Kia Sportage már 8.949.000 forinttól, Kia Xceed pedig 6.999.000 forinttól elérhető készletről akár azonnal. Részletek a JP Autó szalonjaiban és a jpauto.hu/Kia oldalon.
12: Kia. Movement that inspires.
13: A reklám után.
14: Hírek a Retro Rádióban.
15: Emelik novembertől a cigaretta jövedék kiadóját. Római kori pénzekre bukkantak a drávánál. Holnapra jó sok napsütés juthat, és néhol egész meleg lehet. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Elfogadta a parlament a dízel támogatásról szóló törvényjavaslatot és a cigaretta jövedékkiadójának emelését. Az új jogszabályt 123 igen és 32 nem voksal 9 tartózkodás ellenében szavazták meg. A kevesebb mint 150 lóerős dízelautóval rendelkező magánszemélyek szeptemberben, októberben, novemberben és decemberben havi 5000 év végéig, tehát összesen 20.000 forint támogatást kapnak. A dohánytermékek jövedékkiadója novembertől nő, és szakértők szerint a fogyasztók számára 5-10%-os drágulást hozhat. Zökkenőmentesen és kedvező tapasztalatokkal indult a NAV új nyugtaadatszolgáltatási rendszere. Az érintettek rendkívül gyorsan és sikeresen alkalmazkodtak az új digitális rendszerhez, tudtuk meg Linzmeier Szilviától, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályvezetőjétől.
16: Szeptember 1-én indult el az újfajta nyugtaadatszolgáltatási kötelezettség. Úgy tűnik, hogy nagyon sokan felkészültek, ugyan a NAV még december 31-éig segít és nem szankcionál, de ennek ellenére már az első 3 napban 20.000 vállalkozás használta a nyugtaadatszolgáltatási lehetőséget, 424.000 nyugtaadatát rögzítették, és ezekben a nyugtákban 1,5 milliárd forintnyi értékesítés vagy szolgáltatási nyújtás szerepelt.
15: Római kori pénzeket találtak a Drávánál. A kaposvári Ripl-Rónai Múzeum közösségi régészeti csapata az elmúlt hetekben többször megfordult a folyópartján, és számos értékes tárgyal gazdagította az intézmény gyűjteményét. Ezek között volt rengeteg kerámia töredék, fibula maradvány és egyéb fémtárgy, illetve egy századokon átívelő római numizmatikai anyag. A harmadik századból jelentős lelet például Gallienus pénze, amely a mai Törökország európai márványtengeri partvidékéről érkezett Pannóniába. Indul a 9. budapesti klasszikus filmmaraton. Mától vasárnapig 100 vetítést tartanak a főváros több helyszínén. A közönséget szabadtéri mozizás és élőzenés filmkoncertek is várják. Ragyogó napsütést ígérnek holnapra, felhőből csak kevés téved az égre, leginkább éjszakon. Esni pedig valószínűleg napközben nem fog. Délután 24-29 fok lehet kint. Csütörtökön napközben nagyrészt közepesen vagy erősen felhős idő várható, de a Tiszántúlon több órára előbújhat a nap. Kisebb eső, zápor is előfordulhat, általában az ország északnyugati felén. A csúcsértékek majd 18 és 30 fok között alakulnak. Északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk egyre melegebbre.
13: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
17: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 8 után néhány perccel indul az Abaházi Presszó. Ma este futunk, de csak gondolatban. A magyar szabadidő sport és sportturizmus egyik meghatározó szereplője, Kocsis Árpád a vendég. Töltöm az italt, indítom a zenét és kezdünk.

0: Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég
1: Kocsis Árpád, a mai beszélgető társam, a Budapest Sportiroda ügyvezető versenyigazgatója. Azt is eláruljuk a kedves hallgatóknak, mert én szeretem ezeket elárulni, hogy mi most felvételre dolgozunk, és másodszor kezdünk bele, mert a nagyszerű műsorvezető elfelejtette megnyomni a felvétel gombot. Pedig előtte milyen büszkén mondtam, hogy én megtanultam kezelni a pultot, ugye?
2: Erről beszéltünk.
1: Na, viszont azzal a kérdéssel terveztem indítani, hogy én, amikor meghívok egy vendéget, akkor nyilván az ő rajongó táborára, vagy az ő érdeklődési körébe tartozó emberekhez szeretnék szólni. Viszont azt nehéz elképzelni, te, aki a futással foglalkozol, te most a futókat szeretnéd mindenképpen lenyűgözni a újabb nyilatkozatoddal. Valahogy azt képzelem, hogy inkább azokhoz szólnál, akik nem nagyon szoktak részt venni a futóversenyeken.
2: Hivatalos válaszom az, hogy mind a kettő. A futókat erősíteni kell, főleg akik még csak kezdők, vagy nem régen csinálják, vagy elbizonytalanak, mert már régóta csinálják, és egy picit esetleg unják. De igazából az egész társadalomnak szeretném mondani, hogy nyomot hagyni minden interjúval, egy sztorival, egy érdekességgel, bármivel, hogy fölfigyeljen, hogy ezek a futók nem hülyék. Mert mindig sokan mondják, hogy ezek az őrültek ott futkároznak, én csak a villamos után futok, vagy ezután se, meg labda nélkül nem futok, stb. Holott én azt gondolom, hogy a mozgás, most mi a futásról beszélünk, de a mozgás az élet szerves része, az ember arra van kitalálva, hogy több millió éve, hogy mozogjon, csak most az elmúlt 10-20 évben, 50 évben mindent megteszünk azért, hogy ne mozogjon. Szoktam mondani, hogy soha ne használj liftet, mozgójárdát, mozgó lépcsőt, minek van mellette olyan, ahol te használtad a lábadat. A legújabb butaság ugye ez a rengeteg elektromos kerékpár meg roller. Van, akinek segít az elektromos kerékpár, mert egyébként nem tudna menni, meg hegyes helyen lakik, de többségnek nem kell. Úgyhogy azoknak is szeretnék mondani nagyon, hogy emberek, kezdjetek el mozogni, kezdjetek el nem egészségesebben élni, hanem mozgásteli élet örömet fog okozni mindenkinek. Nem az első 3 hétben, nem az izomláznál, hanem utána később. Be kell építeni az életbe. És ugye, ami még hivatalosabb ennél, hogy nagyon rosszak a mutatóink. Az élettani mutatóink. Aha. Az Unióban majdnem a legjobbak. És minden orvos, mindenki azt mondja, hogy ha mozogsz, akkor ezen javítasz. Nem biztos, hogy nem kapod el azt a betegséget, de hogy kicsit kényelmesebb lesz az életed, az egészen biztos.
1: Te mióta mozogsz, mióta sportolsz, mióta futsz?
2: Hát elkezdtem sportolni gyerekkoromban, 13 éves koromban kerékpároztam. Az egyetem alatt ugye nem a sportról szólt, hanem súlyemeltünk a kocsmába, az volt a divat.
1: Bocsánat, milyen egyetemre jártál?
2: Közgazdaságtudományi egyetem, Marszkároly Közgazdaságtudományi egyetem, Budapest, fantasztikus, egy reform egyetem volt, 78-tól 82-ig, jó régen volt, és utána 82-ben egyetem után rögtön ismét elkezdtem sportolni, kerékpározni, úszni, futni, ötpróbázni, és gyakorlatilag 83-84 elején, 83 végén volt az első komoly futóedzésem, és onnantól kezdve folyamatosan mintegy 33-34 ezer kilométert futottam azóta. Ez nem olyan sok egyébként, tehát van, aki mondhatja, egy átlagembernek persze, elképzelhetetlen. Célom, hogy a földet körül fussam, ugye azt a 44 ezer, hátra tegyem a hátralévő éveimben. Van, akinek ez nem sok, de ez nem egy kevés, és a lényeg az, hogy az én, amit érzek, hogy ez tart most már több mint 40 éve. Folyamatosan. És voltak benne hullámvölgyök, minimálisak, de ez nekem mindig, és még most is örömet ad. Felhúzni egy futócipőt, és elindulni, és süt a nap, meleg van, esik az eső, esik a hó. Hát a hóba legjobb futni. Eleve meg tudod pucolni a futócipődet, mert a hó azt megtisztítja. Vagy elmész egy idegen városba, és akkor reggel fölkelsz a szállodai reggeli előtt, és futsz 5-6-8-10 kilométer.
1: Úgyhogy nem ismered a várost?
2: Úgyhogy hát addig nem, de közben folyamatosan
1: megismered. Azt gondolom, hogy egy ismeretlen városban az ember lassan megy, nézelődik, hogy ne tévedjen el, de futva nem tudsz nézelődni.
2: Reggeli után kijössz a hotelbe, de előtte elmész, és egy ébredő város, annyival más, Párizs, London, mindegy, kiről beszélünk, reggel 6-kor, 5-kor, 6-kor, 7-kor, mint mondjuk 10-kor, 11-kor, és az egy fantasztikus. Amikor nyitnak Párizsban a kávézók, hát ez valami hihetetlen, vagy Rómában, teljesen mindegy, hogy melyikről beszélünk, de ez igaz, egy magyar faluban is, abszolút, és ez úgy része az életednek.
1: De ez nem versenysport, tehát nem arról beszélünk, hogy az ember folyamatosan az idővel versenyez, hanem ez tömegsport.
2: ez egy abszolút szabadidő sport, természetesen mi is hajtjuk az időket, tehát én is mindent elkövettem, hogy hármassal kezdődjön a maratonom, ami azt jelenti, hogy 4 órán belül teljesítsek maratont, 6-ot futottam, nem sikerült, 4:02 volt a legjobb, és elengedtem, és rájöttem, hogy minden maratonom 3-assal kezdődött, a legjobban 3:62. De volt 3:16 is a Berlin maraton, amikor nyilatkoztam kávközben az Eurosport magyar adásának, megálltam 20 percre, egy sikerült, 3-assal kezdődött, mert nem arról szól, hogy versenyezzünk, csak önmagunkat kell legyőzni, hogy másokkal versenyezzünk, hanem azt, hogy csináljuk és élvezzük. Azt szoktam mondani egy maraton előtt, fél maraton előtt a futóknak, hogy élvez minden lépését. Erre készültél 3-4-5-6 hónapot, ki tudja, hogy több évet adott esetben.
1: Hát itt más persze.
2: Nem kötelező, nem világbajnok vagy, nem fizetnek érte, te fizetsz érte, hogy lefuthasd a maratont, ez az álmod. Csinált. És hogy most Sarolta mondta, a végén meg tudod tapsolni, meg tudod veregetni a saját válladat, és akkor jól érzed magad.
1: A szabadidő sport az egy olyan dolog, ami tulajdonképpen majdnem, hogy nem kerül semmibe. És a futásra szokták azt mondani, hogy talán az a legolcsóbb sport, mert semmi más nem kell hozzá, talán csak egy jó cipő, de olyan futó is ült már ugyanebben a székben, ahol te ülsz, aki azt mondta, hogy még csak jó cipő sem kell, talán egy jó betét, az kell hozzá.
2: Hát maradjunk a jó cipőnél, de azért hozzá kell tenni, hogy a kapitalista ipar azért az mindent elkövet, hogy te, mint futó, vegyél egy jó cipőt, vegyél egy szuperzoknit, vegyél egy sportórát, mérdapúzusodat, higgyál izoitalt, vegyél hozzá sótablettát, vegyél fantasztikus légát eresztő futóruhát 20 000-30 000 forintért. Mondom ezt én úgy, mint a Spuri Futóbot hálózat egyik tulajdonos, aki ezt mind eladja a futóknak a magyar piacon. Tehát mindent elkövetnek, hogy minél többet magadra akasszál. Egy dolgot nem tudunk még árulni a Spuri futóboltokban, az pedig az, hogy valaki lefussa helyetted a távodat, a 10 kilométert vagy a maratont, mert ezt nem lehet kiváltani.
1: Tehát nincs olyan, mint a bringáknál az elektromos rásegítés, futócipőbe ilyet még nem lehet beépíteni. Szokt. Nadrágba, nem tudom, felsőbe, bárhova, sehova.
2: Sok mindent kitalálnak, olyan cipők vannak már tényleg a profiknak, ugye nem véletlen, hogy a világcsúcsok most hihetetlen módon dőlnek, hiszen már szinte rugógon fusz kis túlzásra, mint rugóláb serif a rajzfilmben. Ez is csak persze a profiknak való. De ettől lépni kell. Ettől még a maraton akkor is egy 45-50 000 lépés, azt neked kell megtenni az ott a 3-4-5 óra, 5-6 óra hossza alatt.
1: Tehát olyan nincs, hogy az ember az izmait nem használja.
2: Azt szoktam mondani, hogy a futás, az amatőr futás, az olyan, mint a szerelem, az emberiség két utolsó humán tevékenysége, ezt a kettőt valószínűleg nem, vagy csak na legutolsók között tudja kiváltani a digitális technika.
1: Kis szünet, és folytatjuk. Kocsis Árpád a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: 26 évesen, nyilván volt olyan időszak az életemben, amikor sportoltam, ha most rám nézel, látod, hogy hát most kevesebbet. De ha én most holnap nekiállok, akkor azt mindenféle előképzettség, nem, orvosi javallat, bárminélkül el lehet kezdeni, bele lehet kezdeni?
1: El lehet kezdeni, de el kell menni egy orvoshoz azért, legalább a körzeti orvoshoz, csinál egy EKG-t, ő ismeri a te egészségügyi múltadat, és akkor egy-két dolgot mond, hogy rád nézek, te jobb vagy, mint a magyar átlag. Tehát ahogy elnézem, 2027. szeptember 5-én simán lefutnád a Budapest félmaratont. Ha nagyon lelkes vagy, akkor lehet, hogy 27. októberében, tehát 380 nap múlva, 390 nap múlva, akár egy maratont is teljesítenél Budapest utcáin, hihetetlen boldog lennél, de hogy 2028-ben ezt meg tudnád csinálni, az egészen biztos. A kisferi bátyám...
0: De nyilván nem úgy, hogy majd akkor állok neki, hanem
1: ne, most kőkeményen egy vizsgálat, megveszed azt a cipőt, egy edzésterveket, online edzésterveket keresel, hetente elején kétszer, lehet, hogy gyalogolsz az elején, kétszer-háromszor elmész, de négyszer többet soha nem kell kimenni egy héten futni, ahhoz, hogy maraton teljesíts, folyamatosan föl kell ezt építeni, és teljesen jó módszerek vannak. A kis Feri bácsi, kis Ferenc, aki 82 éves, 61 éves vagy 59 éves korában kezdett el sportolni, mozogni, és 2 éve a New York Marathon 80 éves korosztályát megnyerte 4 Hoppá. Óra 23 perccel.
0: Úgyhogy addig 60 éves koráig
1: semmit nem csinált. 93-ban az még az elején kim voltam a Portland Marathonon, és a Déki Osztó, az esemény legnagyobb sztárja egy 86 éves hölgy volt, aki a 20. maratonnyár, Portland maratonnyár futotta, 66 éves korában kezdte el, addig nem futott, és azóta minden évben. Tehát, és rengeteg ilyen sztori van, rengeteg.
0: És nem az van, hogy a nem tudom, másnap ért be a rajthoz képest, tehát, hogy még az idő is
1: a szintidők vannak, tehát azonből be kell érni. Így van. Csak nagyon fontos ugye, hogy óvatosan megfontoltam. Például a futást nem úgy kezdjük el, és valaki most lelkes lesz, hogy hú, ez a pasit, micsoda jól beszél, elmegyek futni, megkeresem a régi cipőmet, és rohanok, mint az őrült. Nem. Egészen biztos, hogy fél óra, 10 perc múlva azt mondja, hogy elég volt ebből a dologból. El kell kezdeni gyalog. Ha valaki nem mozgott 15-20 éve, mondjuk érettségikor mozgott utoljára testnevelés órán április végén, és követő 10-15 évben nem, akkor az ki kell, főleg, ha még van rajta, mondjuk súlyfölösleg, sok súlyfölösleg, mint az átlag magyaron azért van 10-20-30% súlyfölösleg, abban vigyázni kell, el kell kezdeni gyalogolni, picit átalakítani a táplálkozást, és ebből a gyaloglásból kijön a futás. Nekünk van egy 12 hetes futó leszek programunk, ami azt jelenti, hogy garantáljuk, hogyha ennek az edzés mennyiségnek hetente 3 sportolással, a végén már futással, elején gyaloglás, vegyesen futással, ha 80%-át megcsinálod, akkor 12 hét múlva garantáltan lefutsz 5 kilométert. És az nagyon fontos, hogy 5 kilométer az semmi a maratonhoz képest, de az, aki el nem tudja képzelni, az hihetetlen boldog lesz. Kinyílik előtte a világ.
0: Hát 10... meg az pont 5 kilométerrel több, mint a semmi.
1: Így van, és mondjuk 10 kilométer, és onnan már úgy, olyan, ha akarod, olyan gyorsan jön a hosszabb táv. Tehát az ember nem tudja, hogy a teste az mozgásra, erőkifejtésre van teremtve, így éltek az emberek 100 millióeken keresztül, a testükkel szerezték meg az életet, nem pedig a pénzükkel és a és a boltokban. És ez a képessége megmaradt az embernek. Mi mindent megteszünk, hogy ne legyünk erősek, ne legyünk gyorsak, ne legyünk ruganyosak, ne ugorjunk magasra, ne tudjunk gyalogolni messzire. Mindent megteszünk, de ha valaki ezt elkezdi, akkor a test emlékszik az ősökre, a rokonokra az elmúlt néhány száz évből, és azonnal visszajön. Pillanatok alatt visszajön. És onnantól kezdve egy mosolygósabb életed lesz. Szoktam mondani az idősek kortársaimnak, ugye már nyugdíjas vagyok nem régóta, hogy hát azért kell mozogni, ruganyosnak maradni, le tudj hajolni az unokához. Az unoka azt mondja, hogy gyere nagyapa, fogócskázunk. Hát akkor fogócskázunk, és nem úgy, hogy ő futkároz, én meg várom, hogy majd megfog, hanem én is. Ne tudjam megfogni.
0: Hát ezt, ha Ha ezt akkor kezdjük el, amikor már van unoka, akkor is bele lehet kezdeni?
1: Akkor is bele lehet kezdeni, csak sokkal-sokkal

0: a sokkal óvatosabban megfontoltan. Na, ilyenkor érdemes tanácsot kérni. De akár csak az utcában lévő futótól is, akár idegenül megszólítani, hogy ne haragudjon, látom, hogy rendszeresen fut, tudna nekem segíteni, szívesen elkezdeném. És ugye ez nem művészet.
1: Persze.
0: Ez nem művészet, hogy alap dolgokban, ugye táplálkozásban is könnyű tanácsot adni, anélkül, hogy ne legyél dietetikus, egyél kevesebbet, 6 óra után ne tegyél sonkát, meg kolbászt, és akkor már egy picit jobb lesz a dolog. Tehát alapszinten lehet vinni, és amikor elindulsz, akkor pedig ha kell, akkor kérsz komolyabb tanácsot.
1: Neked volt valaha az életedben súlyfelesleged, amikor azt érezted, hogy na most ebből egy kicsit le kell adni?
0: Persze. A futók az nem azt jelenti, hogy most itt ilyen cingár, aszkéta emberek vannak. A mostpart Sacit lehet, hogy még fogom emlegetni, de hát ugye a futás nagyasszonya és az egész. A Saci mindig elmondta, hogy a mezőny elején állnak ezek a gírnyók.
1: A gírnyók, mondja.
0: Igen, a másik felébe meg állunk mi, radírok.
1: Radírok,
0: igen. Hát ugye ez így néz ki.
1: Igen.
0: És persze, hogy volt, mindenkinek van, tehát ez teljesen természetes, hogy ebben a 20. 21. századi civilizációban sokkal többet eszünk, mint kell. Elmegyünk egy üzleti vacsorára, és benyomunk 2500 kalóriát, ha nem autóval megyünk, akkor még iszunk mellé 1200 kalóriát, egy pálinkával, meg akármivel. Igen. És ez nem könnyű ledolgozni.
1: Hát
0: és
1: hogyha más... De az, aki rendszeresen mozog, mint például te,
0: így van, egy pici volt rajtam is, tehát meg ugye nem lehet 40 éven keresztül ez. Hát vannak az embernek életciklusai, amikor nagyon sokat dolgozik például. Vagy amikor a gyerekei kicsik. Nagyon jó példa volt, 3 gyermekünk van, voltak ilyen 2 és 7 év között, együtt a kertbe bemelegítettünk, és akkor mondtam, hogy sziasztok, jövök. Apa, el akarsz menni, nem játszunk. Elmentem futni, mit gondolsz? Nem mentem el futni.
1: Megértem.
0: Arra meg nem voltam képes, hogy reggel 5-kor fölkeljek, de van olyan kolléganőm, soha nem futott. Nagyon jól beszélt angolul, spanyolul, ő volt felelős azért, hogy minél több külföldi jöjjön futni Budapestre, futó turizmus, ez egy másik része a dolognak.
1: Erről is beszélni fogunk mindjárt.
0: Megszerette, átjött neki, rengeteg futóverseny ott, tehát átjött neki, és elkezdett futni, és 2 év alatt fölkészült a maratonra. De volt egy komoly baj. 9-kor kezdődött a munkaidő, 8-kor 4 gyereke volt, vinni kellett őket 8-ra óvodába, bölcsődébe, 5-kor, 5:30-kor kelt.
1: Csak futott azért, hogy
0: egy másfél órát, a férje elintézte, hogy fölébeszte a gyerekeket, és reggel 7-1-8-tól pedig intézte ő a gyereket. Előző este megcsinálta 10 órait, ahogy kell, mert azt mondta, hogy kell. Mert ő látta azt a sok 10 000 embert, aki célba ér Budapesten, és azt mondta, hogy én is szeretnék ilyen arcot.
1: Mert hogy boldog az arcuk.
0: Mert
1: hogy boldog. Arc kifejezésük.
0: Lehet, hogy valaki úgy jön, hogy jaj, nem sikerült a 4 órás maraton, a csoda vigyel, de fél perc múlva, 5-10 méter múlva már boldog. Ez olyan, mint amikor egy világbajnokságon valaki bosszankodik a második helyért. 3 percig. A dobogon már vigyorog, ott már tudja, hogy ez a más, igen, abban a pillanatban első akartam lenni, de ez a második hely is egy kivételével azt jelenti, hogy mindenkinél jobb vagy.
1: Kis szünet is folytatjuk. Kocsis Árpád a vendég itt a Retro Rádióban, az Avanházi Presszóban.

0: Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Kocsis Árpáddal beszélgetünk, és ha már szóba került, akkor a futóturizmusra menjünk. Hát lehet, hogy egy kicsit majd csapongunk, de engem ez nagyon-nagyon meglepett. Veled készült interjúban hallottam, hogy milyen nagy jelentősége van a futóversenyeknek különböző városokban, és most már Budapesten is. Hát ez köszönhetően többek között neked, vagy a csapatodnak.
2: A csapatnak.
1: De hogy ez... Tehát én valahogy azt nehezen képzelem el, tudod, hogy mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás, tehát hogy azért lehet futóturizmus, mert ennyi futó van a világban, vagy azért van futóturizmus, mert annyi versenyt szerveznek, hogy az emberek megkívánják, hogy akkor ennek kapcsán látogatok el egy-egy városba, hogy mi volt előbb, a futók vagy a versenyek.
3: Teljesen jól, mondta a tyúk vagy a tojás, ezt nem is kell, nem lehet eldönteni. Ugye a szintén a 21. század város civilizációban, ugye a városi folklór része, hogy elutazunk egy másik városba és megnézzük. Ez a Európában ez a klasszikus tavaszi, őszi városlátogató turizmus. Télen, ha tehetjük, elmegyünk síelni vagy sétálni a havas időt, nyáron elmegyünk a tengerpartra, vízpartra, ősszel, tavasszal pedig elmegyünk valamelyik városba. És időközben ugye a 70-es évektől kezdődött a futóbum, rengeteg töménytelen mennyiségű futó van, akik élik az életüket és mennének. És ha már elmegy mondjuk ősszel Budapestre, akkor egy futó miért ne akkor jöjjön, amikor a Budapest maraton vagy a félmaraton van? Ha
1: nem megyek, versenyzőkről van szó, hanem civil emberekről.
3: Abszolút amatőr. A futó turisták átlag életkora az 50 fölött van. Aha. Tehát nem a 15, nem a 20-25 évesek a döntő, hanem az idősebbek, akik már megállapodtak, akik drágám, nem megyünk el valahova októberbe? Menjünk, hova menjünk? És akkor jön a dolog. Hogy hova? És akkor lesz egy Berlinben egy maraton, menjünk el. Vagy lesz Prágában tavasszal, ígyunk sőt Prágában, ígyunk, de akkor menjünk már akkor, amikor a fél maraton van. Tehát ez össze lehet kötni, és ugye ebben igazad van, hogy én ugye 90-ben csatlakoztam a nemzetközi futó mozgalomhoz, futóversenyszervezőknek a szervezetéhez, és vezetőségi tagja is voltam sokáig, és hát hihetetlen módon megnőtt azon városok száma, szinte már nincs olyan nagyobb város 100 000 fölött, vagy 50 000 fölött Európában, ahol ne lenne futó esemény. És nem csak egy, hanem sokkal több. Úgyhogy óriási a választék. Na most Budapestnek ugye van egy óriási előnye, ez egy csodálatos város. Tehát ha levesszük azokat az óriásokat, akit mindenki ismer a történelmből, hogy Párizs, Berlin, London, Róma, Atén, ugye ezt mindenki tanulja egész Európában, általános és középiskolában, akkor jönnek a következő gyolálatos városok, Velence, Stockholm, Prága, Budapest. És ugye ezt most nem akarok kiemelni senki, de nem lehet összehasonlítani egy csomó várossal, tehát mi kiemeltek vagyunk. Aki egyszer eljön Budapestre, és megáll a pesti oldalon, és fölnéz a budai várra, a budai panorámára, ez soha nem felejti el. Ez olyan emlék, hogy Budapestben ez megmarad. Aztán átsétál a Lánchídon, és fölmegy a várba, vagy a Halászbást is, lenéz a pesti oldalra, azt megint nem felejti el. Ha netán még azt a hibát is elkövet, hogy fölsétál a Gelléthegyre, és onnan néz le a Dunahidakra, okay, so. És itt futunk. Mi itt a város közepén futunk. Tehát miért ne jönne? Elefutja, hazamegy, és azt mondja, hogy figyelj, ez egy csoda a város.
1: Oké, de és akkor itt jön be az, amit most már valószínűleg a hallgatók is gondolnak, hogy de ezt a várost nem a futásra tervezték, és akkor biztos egy csomó akadályba ütköztök, amikor ilyen futóversenyeket szerveztek.
3: Egyetlen város sem szerveztek a futásra. Igaz, az autókra se tervezték a városokat, tehát ez egy fontos dolog. Te tudod, hogy New Yorkban a század elején, múlt század elején miért örültek nagyon az autóknak?
1: Na miért?
3: Nem tudod?
1: Nem.
3: Nem tudtak mit kezdeni a lótrágyával. Minden ló volt ugye a személyszállítás és, az áruszállítás az égvilágon. Most nem akarom mondani a számot, mert nem tudom pontosan, elképesztő mennyiségű, nem tudtam mit kezdeni. És végre egy újabb eszköz, ami tömegközlekedésnek jó, meg szállításnak, aminek nincs trágyája. Jó, hogy eltelt
1: másfajta végtermék van
3: nyilván. Eltelt 50 év, és kiderült, hogy van trágya, csak az nem úgy néz ki. Igen. Tehát egy város sem terveztek a futásra, viszont ugye minden város törekszik, minden modern város, hogy, hogy turizmusnak, turizmus legyen a városában. Ez ugye a gazdaságnak egy vívő ereje. És azzal ugye már, amikor a mezőgazdaság kikerült, meg az ipar a hátrébb került, a szolgáltató iparág nagyon fontos lett minden GDP termelő országban, ez egy nagyon szerves része. Ide jönnek a turisták, ide utaznak, alszanak, esznek, isznak, fürdenek, múzeumban mennek, sétálnak az utcán és hangulatot teremtenek, és ebben Budapest nagyon jó. És ez persze így, ahogy van mondod, nagyon nem könnyű. Budapest szerkezete nem olyan, mint New York, hogy kikerülött két utcával, a párhuzamos ugye utcák vannak, teljesen más, és nálunk ugye ez a sugaras szerkezet hasonlít Párizshoz, csak kicsit kisebbek vagyunk, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon sokat dolgozunk azon, hogy jó legyen az útvonal, látványos legyen, a futók szeressék, és akik ezt nem szeretik, mert a városban élnek, azok is viszonylag kis nehézség árán meg tudják oldani a közlekedésüket.
1: És ráadásul még arra is figyelned kell, vagy figyelnetek kell, hogy akkor, amikor az útvonalat kijelölitek, hogy akkor az milyen talajon van?
3: Nem. Ez mindig aszfalton van, tehát aha. A városi maratonok, azok városi futóversenyek.
1: De akkor pont arra kell figyelni, hogy nehogy véletlenül, nem tudom, egy földútra tévedjen
3: nincs,
1: az a...
3: Nincs ilyen Budapesten. Nincs ilyen Budapesten.
1: Tehát ilyen nem fut át egy parkon.
3: De valamit érzel, tehát például a Róma, amikor a Via Appián megy a Róma maraton, a 2000 éves hármezes köveken, akkor picit más, vagy Prágában is nagyon sokat meg a kocka köveken.
1: Igen.
3: Mi a Óbuda főterén mentünk, és akkor a külföldiek nagyon élvezték, mert ugye Óbuda főtere egy csodálatos kis millió.
1: Igen.
3: De hát kocka kövek vannak, igen. Azt nem annyira szerették a magyarok. Néha azt picit figyelni kell, de ez is része a dolognak, de igazából szép. Ami nekünk nagy szerencsénk, hogy a Duna két partja viszonylag jól zárható, viszonylag kis közlekedési problémát okozunk. Persze ugye a 21. század technológiája, technikája segít nekünk, hiszen én azt gondolom, hogy egy budapesti ember, ha úgy indul el a hét bármelyik percébe, hogy nem nézi meg vagy a Google-t, vagy a másik applikációt, akkor hibázik. Akkor mondhatja azt, hogy miért van ekkora dugó? Azért, mert nem került
1: el. Nyilván ismerem már a várost, itt élek nem tudom hány éve, de nem tudok úgy elindulni, ne kapcsoljam be a Navit.
3: A vazét valami, be kell kapcsolni, és hogy ez benne van, és el tudod kerülni. Csak ugye...
1: Hát régebben azért, hogy hol van trafipax, de inkább ez, hogy hol vannak olyan dugók.
3: Egy apróság egyébként, hogy körülbelül 150-200 oldalas az a terv, ami mutatja, hogy minden egyes utcasarkot, gyalogátkelőt, rendőrlámpát, hogyan kell nekünk intézni, hogy az milyen hatása van. Egy négy ütemű rendőrlámpánál, ha mi két ütemet futunk, akkor ott fölöslegesen állnak az autók a másik kettőnél. Vagy a rendőröket ugye, hogy megtanulta a budapesti rendőrség, hogy hogyan kell ezt csinálni. Hogyan kell ezt csinálni? Szóval ez egy nagyon-nagyon érdekes szakmai kérdés. Nem könnyű Budapest, ez a legnagyobb nehézség az eseménynél.
1: Beszélgetünk még erről, meg eszembe jut egy csomó minden, úgyhogy mondom, csapongunk, egy kis történelemmel folytatjuk, ha lehet, jó? Kis szünet után. Lehet? Kocsis Árpád a vendég, folytatjuk rövidesen itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
4: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Csak az
5: Presser Gábor koncertsorozata a Kongresszusi Központban 2027. január 8-a és 17-e között. 8 este, 3 különböző műsor. Jegyek és információk az eventim.hu oldalán.
6: Hogy van szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
7: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
6: Mit is mondott? Artrevin?
7: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
6: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
7: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
8: You're beautiful.
5: James Blunt Airplane Mode Tour budapesti koncertje az MGM Dome-ban 2027. március 9-én. James Blunt. Jegyek eventim.hu.
9: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revihiál szemészeti gél a száraz szem kezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revihiál. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihiál orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
4: A reklám után a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Kocsis Árpáddal beszélgetünk, amik a kedves hallgató zenét hallgatott, mi számokról beszélgettünk, mondtad, hogy nem hangzott el adásban a szám. És hát nyilván engem ez érdekel egyrészt, hogy mikor volt először Budapesten lehetősége a futóknak maratont futni, és hogy hány ezren futnak ma egy maraton futóversenyen Budapesten.
2: Érdekes, hogy már 1919-ben.
1: Már akkor volt?
2: Volt egy futóverseny az Andrássy úton. És akkor mi nem aszfalton volt.
1: De az is maratoni táv volt?
2: Nem a maratoni táv volt, de volt egy, van filmkocka van róla, tehát aha, be is építettük az egyik filmben. Egyébként ugye az első magyar bajnokságok voltak, aha, Csepelen, Volán környékén, 60-as években.
1: Tehát jó, de hát az nyilván a sportolóknak.
2: Tehát igen,
1: az
2: igen, igen. Az első volt hivatalos Budapest maraton, ami tömegeknek szólt, és 860-an indultak rajta, köztük 200 külföldi, sok NDK-s. 1984-ben volt.
1: Te azon már ott voltál?
2: Én nem voltam ott, nem voltam még ott, akkor még vidéken éltem, akkor kezdtem el futni, akkor még én triatlonoztam és kerékpároztam, még a futás csak egy része volt, és érdekesség volt, hogy 84-ben a nagykörút is benne volt, és két kör volt. És kérdeztem a szervezőket, hogy hát 15 év múlva ezt hogy csináltátok? Hát megnézték a képeket, hogy mennyi autó volt akkor elvétve. Na, hát ezt az... ugye ma is nagyon szeretnénk a nagy körúton futni, de azt mondom, hogy nagy harakirit kéne elkövetni.
1: Hát most éjszaka.
2: Nem szabad. Hozzátéve, hogy Bécsben futnak a ringen, Londonban, Mol, sok helyen. Érdekesség egyébként a hallgatóknak, hogy jövőre lesz a London maraton. Világon először, hogy Londonban, hogy szombaton is és vasárnap is lesz maraton, és mind a két nap 50-50 ezer maraton futó fog elrajtolni. Ez összesen 100 ezer ember.
1: De korábban ott limitálva volt, nem?
2: Igen, egy napos volt, és 50-55 ezer ember indult el, de akkor az érdeklődés, tehát a London maratont kisorsolják az indulókat, és ebben az évben 1.340.000 ember jelentkezett, hogy kérem, szeretnék elindulni.
1: És ebből az 1.340.000 emberből fognak kisorsolni 100 ezret.
2: 75-öt, mert a többit azt a idő alapján, mint hogy beszéltünk a Kisferi bácsiról, aki korosztályában, aki jót tud futni, annyi ember, meg jótékonyságban is jöhetnek, de több mint 70 ezer embert kisorsolnak a világból, és ők boldogan mennek Londonba, hogy ott fussanak. Egy nagy kísérlet, hogy a város hogy fogadja, hogyha megegyeztek az önkormányzattal, meg a főpolgármesterrel, hogy megpróbálják és megnézik, hogy elbírja el London.
1: Két napig.
2: Két napot.
1: Mert egy napra nyilván már van gyakorlatuk.
2: Hát a világ egyik, világ első, második legnagyobb maratonja, hihetetlen. És ami érdekes, hogy a lakosság is elfogadja, tehát több száz ezer ember áll az útvonal mellett és szurkol a maratonfutóknak. Na ebben mi gyengék vagyunk, tehát mi állunk és szurkolunk a barátunknak, ha jön, árgus szemekkel nézzük, de nem szurkolunk bárki másnak, ebben még kell tanulnunk. Mi is próbáljuk tanítani a magyar szurkolókat, hogy gyertek ki, nézzétek meg. Szoktam mondani, hogy oké, ha a magyar vízilabda csapat az olimpiai döntőbe játszik, ez egy nagyobb sportélvény, mint egy maraton. De mikor ott gondolj bele, hogy múlt héten, két hete a Budapest félmaratonon 50 percig rajtoltunk. 19 kilométeres futó kígyó volt a városban. Az utolsó ez 17 ezer embert jelentett a rajtnál, vagy 18 ezeret. Az utolsó rajtoló után, amikor elindult, 13 percben megérkezett a győztes. Aki lefutotta. És akkor odamész, és akkor ránézel, mondjuk a felső Batthyány téren megállsz, nem mész tovább a villamossal, a metróval, hanem ránézel a futókra, akik jönnek folyamatosan, és mondjuk egy félmaratonon 12 évtől 85 éves volt, vagy 86 éves volt a legidősebb, és kérdezted a súlyt, volt közöttük extra súly fölösleges is, meg cingár is, jönnek, és ott volt 117 nemzetnek a tagjai, mindenféle színben és méretben, és szemállásban, és hajszínben, és bőrszínben. Egyszerűen jó ránézni.
1: Na és akkor mondjunk számokat. Tehát azt mondod, hogy 19 ezer vagy 17 ezer ember indult el?
2: A legnagyobb futóverseny a Spár-Budapest maraton, tavaly 41 ezeren voltunk rajta, Telekom Vivicita idén 38 ezer áprilisban a kétnapos eseménye, most a Budapest félmaraton, Vizel Budapest félmaraton 24 ezer nevező volt. A női futásunkon csak hölgyek voltak júniusban, 11 ezer hölgy nevezett és futott, tehát ezek óriás számok.
1: Hát akkor nyilván megvan az az adat is neked, hogy ez mindez hány országból, tehát mondjuk legyen igen. a legnagyobb szám, 41 ezeren hány országból neveztek be?
2: Az kevesebb volt, mint most a felmondtam, az 115 országból. De még amit egy érdekesebb mondok, erre a maratonra, ahol 41 ezeren voltunk tavaly, persze sok táv volt a maratonon, csak 9800 nevező volt a maratonra, a többi az rövidebb távokra volt, 1400 magyarországi településről jöttek.
1: Hoppá.
2: 3200 település van. Majdnem minden második, harmadik településre legalább egy ember eljött Budapestre. Hihetetlen.
1: Ez óriási dolog.
2: Ez óriási dolog, én azt gondolom.
1: Tehát, hogyha van sikerélménye egy hozzád hasonló embernek, akkor nem csak az, hogy mosolygó embereket lát, hanem az, hogy ennyire részt vesz az egész ország ebben.
2: Igen, mindenhol. Ugye nekem ez személyesen külön jó, amikor megyek az országba bárhol, gyalog, biciklivel, futva, autóval, akkor majdnem mindig jön szembe egy póló, hiszen a futóversenyek szerves része, hogy mindenki kap egy esemény pólót, és azt látom, hogy póló, póló, póló, mi pólónk, mi pólónk, mi pólónk, a mi versenyünk pólója, ez egy jó dolog.
1: Megint egy nagyon rövid szünet, és folytatjuk. Kocsis Árpád a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
3: Műsorajánló.
4: Ugye mindenki hallja, már épül a Rock City. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
3: Jövő héten elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
4: Jön a Bocskor! És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait. Készüljetek, mert hatalmas sóval érkezünk.
5: És végre bemutatjuk nektek személyesen Krisztóf Évit is.
6: Hétfőn Miskolcon a Városháza téren.
5: Ott lesz a Zenemi.
6: Kedden Szegeden a Dugonics téren.
5: Velünk lesz a Hűvös.
6: Szerdán Pécsen a Zsolnai Vilmos utca Lánc utca sarkán.
5: És a G-Master zenél.
6: Csütörtökön Székesfehérváron a Palotai kapu téren.
5: Ahol az End of Paradise a vendég, meg a Voga.
6: Pinteken Győrben a Városháza téren.
5: A Rock Milady-vel zárjuk a hetet.
6: Gyere a helyszínre, légy a műsor részese, vagy játsz.
3: A napi több mint 100 000 forintos tényeremény. A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
7: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
3: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
4: Rock City!
6: Jövő héten indul a Bocskor Rock City turné Bocskor Gáborral és Krisztóf Évivel élőben. Itt a Retro Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Rózsa Magdi MVM Dome koncert 2027. február 20-án. Jegyek eventim.hu.
9: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szem kezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
10: Malek 80. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központ színpadán egy legenda ünnepel. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
3: A reklám után.
6: Hírek a Retro Rádióban.
11: 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból a nyáron a fogyasztóvédők. Átadták a Diák Oscar díjakat Torinóban. Szépen süthet majd holnap a nap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Emelkedik a dohánytermékek adója novembertől. Ezt a rendelkezést is elfogadta a parlament a dízel támogatásról szóló törvényjavaslattal együtt, 123 igen és 32 nem szavazattal 9 tartózkodás ellenében. Az intézkedés a teljes termékkörre kiterjed, a cigaretta esetében 9, a hevített dohánynál 25, míg a finomra vágott fogyasztási dohánynál 26% lesz az adóemelés. Ez a fogyasztók számára 5-10%-os drágulást hozhat. 2 tonna romlott vagy bizonytalan eredetű élelmiszert vontak ki a forgalomból a fogyasztóvédők a nyári szezonban. Az ellenőrök több mint 37 millió forint bírságot is kiszabtak. Országszerte csaknem 1500 vendéglátóhelyet, köztük strandbüféket, fagylaltozókat és fesztiválos kitelepüléseket ellenőriztek, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
12: A leggyakrabban a higiéniai állapottal kapcsolatban merültek fel problémák, szennyezettek voltak a munkafelületek, a hűtő, hiányos volt a takarítás. Tapasztaltuk több esetben, hogy a kártevők elleni védekezés nem volt megfelelő, sőt bizonyos helyeken még kézmosószer is hiányzott. A fagylaltozóknál a fogyasztók nem megfelelő tájékoztatásra merült az allergénekkel kapcsolatban, illetve nagyobb arányban merültek fel kifogások az igencsak frekventált helyen működő vendéglátóegységeknél, ezek 23%-ával indult hatósági eljárás, akár tájékoztatási problémák, akár az élelmiszerek nyomon követhetőségének különböző higiéniai problémák miatt.
11: NATO vadászgépek semmisítettek meg egy drónt Litvániában. Az eszköz Fehér Oroszország felől hatolt be az ország légterébe, írta az Infostart. A szerkezet eredetét és pontos típusát vizsgálja a Litván Nemzeti Válságkezelő Központ. Az incidens miatt légiriadó volt Vilniusban és környékén. Először adták át a diák oszkárokat a Torinói Nemzetközi Filmfesztiválon. A díjakkal a filmes hallgatók munkáit ismerték el. Pető Zsófia Inlands című kísérleti rövidfilmje a döntősök között volt. Korábban Los Angelesben adták át a diák oszkárokat, de volt már gála New Yorkban és Londonban is. Holnap a párai és kötfoltok feloszlása után túlnyomóan derült, napos száraz idő várható. Délután 24-29 fok lehet kint. Csütörtökön napközben nagyrészt közepesen vagy erősen felhős idő várható, de a Tiszántúlon több órára előbújhat a nap. Kisebb eső, zápor is előfordulhat, általában az ország északnyugati felén. Éjjelre 10-17 fokig hűl le a levegő. A csúcsértékek majd 18 és 30 fok között alakulnak. Északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk egyre melegebbre.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 9 után néhány perccel folytatódik az Abaházi Presszó. Mai vendégem évtizedek óta dolgozik azon, hogy a futó és tömegsport rendezvények ne csupán sportesemények, hanem jelentős turisztikai programok is legyenek. Kocsis Árpád a vendég, folytatjuk.

0: Espresso Abaházi Csabával. A mai vendég
1: a magyar szabadidősport, a sportturizmus egyik meghatározó alakja, Kocsis Árpád a mai beszélgetőtársam. Ami előttünk áll még idén, én azt gondolom, hogy valamikor inkább ősszel meg tavasszal vannak a futóversenyek, mert nagy melegben nyáron nem lehet, télen nem mindenki szeret futni úgy, mint te, már meséltél arról, hogy milyen csodálatos hóban futni, hogy idén a spármaraton az, ami a következő, ugye?
2: Így van, október 10-11, ez ugye nem csak Magyarországon, Kelet-Európában is a legnagyobb, Bécsben van egy picit nagyobb.
1: Bécsben is. Mitől nagyobb a nagyobb?
2: Létszámról beszélünk. Bécsben 46-47 ezer ember volt, nálunk 41 ezer volt, tehát ez egy kategória már. Igen, ez abszolút. Sok távot rendezünk, tehát 17 táv van, ha jól emlékszem, úgyhogy az a szlogenünk, és na most figyelem, aki nem szeret futni, vagy na, csak most kezdte el, hogy mindenki rajthoz. Hát olyan távunk van, hogy 1 kilométeres családi futás. Amikor itt a nagyszülők, az unokákkal, a gyerekek, a babakocsis gyerekkel, vagy épp a óvodás kisgyerekkel kéz a kézben családok jönnek, és hát ha valaki ott áll...
1: Azt mondjuk egy nagy élmény, amikor az egész családot rá lehet erre venni.
2: És rá lehet venni, mert a gyerekek mozgásaink, a szülőnek annyit kibír, persze, a gyerek kedvéért kibír. Lehet, hogy kicsit kiköpi a belét, már bocsánatot kérek ezért, de akkor is ez ott kell, hogy legyen. Van 2,5 kilométer, ami teljesíthető, ezt lehet gyalogolni is, 5 kilométer, 10 kilométer, 14, a többi az már hosszabb, ahhoz már profi, az már fölkészült embernek kell lenni, hogy defusfél maraton meg hosszabbakat. És akkor nagy találmány, amit loptunk idézőjelben Amszterdámból, a maraton szombatján van, gyaloglás Amszterdámban, 11 ezer ember gyalogol Amszterdám utcáin.
1: De az is meghatározott táv, meghatározott idő.
2: Így van, úgyhogy ezt átvettük, most már 3 éve átvettük, és a maraton mellett lesz 4 különböző táv, az Infoparkból Rákóczi hídtól indulunk, a rövid az fölmegy a Gelléthegyre, és visszajön, azt hiszem 5 kilométer, meg van 8 kilométer a Dunahidakon pesti oldal, a leghosszabb az elmegy a Rákóczi hídtől az Árpád hídig.
1: Hoppá.
2: Óbudán, Gellérthegy, Budaivár, Akvinkum, kis Akvinkum, ugye, igen, ott Óbudán, Margit-szigeten keresztül, vissza a pesti oldalon, felfűzünk mindent, ami szép Budapesten, Halászbársavár, Vigadó, Parlament, stb.
1: De ez nyilván nem egy ilyen andalgós, megállunk, fényképeket készítünk.
2: Ki hogy?
1: Szintidő?
2: Reggel 8-kor elindulnak, és azért ez 20 vagy 21 kilométer, azért délután 4-ig kell beérni, tehát ja, rengeteg idő van.
1: Belefér egy ebéd is.
2: Belefér egy fajdalt, belefér, hogy megnéz, hogy ott egy kolotkószobor, hogy jé, ezt még nem is láttam. Tehát ezt még végig csináltam. Többször, anélkül is, amikor még elkezdtük volna, hogy amikor sétálsz a városban, csak úgy, 5-6-8-10 kilométert, és mondjuk fölfele nézel, hogy milyen szépek a házak. Hát ez egy gyönyörű város. Hát ez
1: én a kocsiból is mindig azt nézem, és azon izgulok, hogy csak nehogy véletlenül belemenjek ott az előttem lévőben.
2: Igen. Tehát ritkán van az, amikor az ember azt mondja, végig sétálok a városban egy nagy kört, és mi megadjuk az útvonalat, hogy hol menjél, kicsit eltűnt, semmi probléma. Ha valami jobbot tetszik valami ott a szomszéd utcában, akkor nyugodtan menj át és nézd meg. Most ezért mondtam, hogy figyelem, mert ezt aztán tényleg bárki meg tudja csinálni, ha nem is a 21 km, de a 8-at vagy a
1: igen, és ez nem kell annyira speciális cipő.
2: Ez egy speciális dolog kell. Akarat és szándék, hogy megcsináljam is, hogy kipróbáljam. Mondok egy érdekeset. Norvégiában voltam egy fantasztikus futóversenyen, és utána egy picit autóztunk a norvég tengerparton, és a norvég úgy néz ki, hogy víz, egy pici város, és egy bazi nagy hely.
1: Igen.
2: Kétszer akkora, mint a Gellérthegy. 3-4 városban, 4-5 városban álltunk meg, és ebéd után, délután, estig emberek tömegei mentek föl a hegy tetejére. Mint ha mi felsétálnánk a Várba, vagy a Gellérthegy tetejére, vagy Csillaghegyen a Rókahegyre. És ugye Norvég egy gazdag ország, mindenhol van felvonó, de nem azzal jöttek, hanem felsétáltak. Tehát ez egy szerves része. Norvégia, nálunk ugye 60-65% soha nem sportol egy lépésre, ott 80% sportol, vagy egy picit több is. Tehát ott ez egy ilyen hagyomány, hogy akkor
1: délután nem szokás ez? Nem szokás?
2: Hát látsz embereket?
1: Látok, de mindig azt gondolom, hogy ők turisták.
2: Andalognak és turisták, igen. Tehát azt mondjuk, ott laksz mondjuk a Gellért egy 1-2 kilométeres körzetében. Jó nagy kört mondtunk már 1-2 kilométeres körzete. Fősétálok oda.
1: Voltam egyszer Münchenben, és nem tudom a domb vagy a hegy nevét, ott az olimpiai stadion mellett, és oda felsétáltunk családdal, és azt láttam, tele van. És helyiekkel volt helyekkel tele.
2: Volt aki, igen.
1: És
2: igen,
1: aztán aki ott minket vendégül látott, mondta, hogy ő is felmegy minden nap.
2: Ez egy, ha valaki eljön, most azt mondja, hogy elmegyek, gyalogolok egyet, vagy akár csak 2,3 kilométert beállok oda az 1000 ember közé, és egyszerre elrajtolunk, és tesszük a kört, és közben tapsolunk, és élvezünk, az erőt kaphat belőle, hogy hú, hát ez jó volt, ez tetszett. Ugye, amit nem próbálunk ilyet, hallgatjuk otthon a zenét, és nem megyünk el a MIPA vagy a Zeneakadémiára. Ha aki egyszer elmegy a Zeneakadémiára, az ugyanúgy hallgat otthon zenét, csak sűrűn el akar menni, mert rájött, hogy mennyivel másképpen szól, mint a YouTube-ról, vagy akár CD-ről, vagy a régi lemezekről.
1: Teljesen. Persze.
2: Ugyanez itt is, hogy el kell jönni egy eseményre, mert körbe lehet futni négyszer a Margit szigetet, vagy Szolnokon lehet futni két nagy híd között háromszor, és akkor megvan a fél maraton. És ez ugyanolyan sportértéke persze van, egészségi értéke van, mosoly értéke van, hogy megcsinálod. De mikor beállsz 15 000 ember közé, és egy szem vagy a láncban, akkor másképpen fogod érezni, még több motivációt ad.
1: Megint egy nagyon rövid szünet, és aztán folytatjuk. Kocsis Árpád a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
3: Az esőt felszárítani

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Kocsis Árpáddal beszélgetünk egy kicsit a motivációról. Hadd kérdezzelek, mert ugye a szabadidősportban résztvevők nem feltétlenül azért vesznek részt, azért utaznak el különböző városokba, neveznek be újra meg újra a versenyekre, mert hogy még jobb időt szeretnének. Biztos ilyen is van, van, akit ez motivál. Mi az, ami az igazi örömet adja abban, hogy 42 ezer ember közül én vagyok az egyik? És ráadásul olyan tumultusban futok sokszor, hogy lépni is alig bírok.
2: És sorba kell állni a rajtszámfelvételnél, a ruhatárcsomag leadásnál, nem beszélve, hogy nagyon figyelni kell, hogy mindig sor van a toaletteknél, tehát egy nem annyira is annyira komfortos, nekem jönnek esetleg hátulról. Cél nélkül azt gondolom, hogy lehet élni, de nem biztos, hogy érdemes. És most milyen célunk, hogy gyereket neveljük jól, kifestjük a nagyszobát, megtanulok gulyáslevest főzni, bográcsba futok, elkezdek futni, fölbiciklizek a Kékestetőre, körbe evezem a Hajógyári szigetet, tehát valami célt. Megiszok öt üveg, sőt, mert csak hármat tudtam eddig a kocsmába, ugye?
1: Ez eddig a legszimpatikusabb.
2: Hát igen.
1: Ne, viccelek.
2: Hát, ahhoz is edzeni kell.
1: Igen.
2: Hát, ha most tudsz két sört inni, az ötöd megiszol, véged van. Ugyanúgy, mint az izomlázol a futásban.
1: Májtól is, igen.
2: Hát kinek mennyi, igen. Tehát cél, most bocs ezért a szél, de célt, az ember szeret célt tűzni maga elé, sokfélét. És ebből az egyik az, hogy élvezi a mozgást, akkor én most futok 5 kilométert, 10 kilométert, és azt szoktam mondani, hogy mi mit árulunk a Budapest Sportiroda? Mi a teljesítés örömét, a célba érkezés boldogságát. Mi ezt áruljuk. Ez a mi termünk. Tőlünk ezt veszi meg. Nem a maratont veszi meg, nem a 10 kilométert, aki eljön
1: igen,
2: hozzá.
1: Igen, ez megvan mindenhol.
2: Ezt az érzést. Aha. És ez felejthetetlen. És erre mondok egy példát, most félmaratonon egy család, apuka, anyuka, 13 és 16 éves gyerek mind a négyen lefutották a félmaratont. Egymástól függetlenül más tempóba mentek, találkoztak a célban, mindenkinek rajtba együtt álltak, ugye mindenki rajtszám, együtt készültek, együtt izgultak, előtte megbeszélték hónapon keresztül az edzéseket, hogy kinek milyen volt.
1: De jó.
2: Aztán odaálltak, célban találkoztak, mindenkinek érme volt, fotózkodtak, hazamentek, hiszen még karácsonykor is erről fognak beszélni, legalább egy picit fognak beszélni, vagy évvégén, hogy milyen volt egy család, közösen megcsinálta. Hát ez hihetetlen. De ha valaki nem tud, akkor csak volt olyan kedves ismerősöm, hogy maraton futott, és följött a életébe soha nem sportoló édesanyja és édesapja, meg a testvére, és a fiú lefutotta a maratont, ő vezetett hazafelé, már mindenki aludt az autó, mert elfáradtak azt, hogy 5 óra hosszát álltak Budapest utcáin, le se tudtak ülni.

0: futóközösséget, egy baráti közösséget, egy versenyközösséget. És a 21. században, amikor ülünk a képernyő előtt állandóan, és nyomkodjuk, és oda se figyelünk senkire, akkor ez összehoz. Van az országban a BSI-nek, nekünk 140 futónagykövetünk. Nekik az a dolguk, a településükön minden héten egyszer tartanak egy közös edzést. Ez már 15 éve megy. Olyan közösségek alakultak, együtt ünneplik a születésnapot,
1: de jó ez.
0: Együtt segítenek költözni, mindent megoldanak egymással. Kisfaluban vannak 5-en, nagyobb városban vannak 25-en, hol mennyien közösséget találsz. És ugye a közösség, azt gondolom, hogy ennek a 21. századnak a közösség megtalálása az egyik legnehezebb kérdés. Oké, rajta vagyunk az Instán meg a Facebookon, de az nem az a közösség. Persze. Halovány fogalma sincs, hogy ki lájkolta a posztodat körülbelül. Majd nem is emlékszel rá. De futásban nem így van. Vagy elmész egy futóeseményre. Ott álltok egymás mellett, egy a tempótok. Hol futottál múltkor? Én is ott voltam. Tényleg? Milyen volt? Pillanatokat megvan a közös téma.
2: De hát, soha nem az, hogy ki mennyit futott. Valahogy azt érzem, hogy itt az idő az, az nem egy fontos tényező.
0: Van, akinek
2: ez,
0: igen,
2: de töredék. Klasszikus értelemben akkor ez nem verseny.
0: Nem, ez nem verseny. Úgy, sajnos úgy nevezzük. Tehát például a kis távokat az angol nyelvterületen úgy nevezik, hogy fun run. Nem tudtunk egy jó szót találni. Mi a futóversenyt használjuk, de ez persze. Nem futóverseny. Persze, van rajt, van cél, van időmérés, van eredménylista. Tehát úgy néz ki, mint a olimpiai távon, olimpián, a maraton, igen. Vagy a 10 kilométer, csak hát nem
2: csak
0: az.
2: Nem a verseny miatt vannak ott, igen, azok, akik, igen, részt vesznek benne, hanem a futás miatt.
0: És eredményed is van, és 5 éves korcsoportonként kihirdetjük, hogy ki az, aki a legjobb 3, meg 22. vagy 5-ös, akkor ugye minden ott van, hogy az én korcsoportom vagy a 65-69 éves korosztályban 16-an indultak, és én voltam mondjuk a 8. vagy a 3. Az ott van. De nem mindegy.
2: Persze.
0: Most azt nézem, hogy az évfolyam társam, a Sanyi, pont annyit futott, mint én. Igaz, hogy nem láttuk egymást, mert volt közöttünk 500 vagy 1000 ember, de ugye a technológia, hogy mindenkinek a saját idejét méri, mert ugye ez egy érdekes, hogy van egy szőnyeg a rajtvonalon és a célvonalon, a rajtszámon van egy úgynevezett chip, ami jelet ad, és az akkor mi átlépem azt a szőnyeget, a szőnyeg veszi a jelet, az bemegy a számítógépbe, hogy akkor a kocsis árpi most elindult, 8 óra 13 perc, 22 másodperckor, és amikor visszajövök a távomról, mondjuk a 10 kilométerről, akkor megint ad egy jelet, és azt mondja, hogy 1 óra 6 perc, 23 másodperc.
2: Tehát tisztán a te idődet mér.
0: Így van. És tök mindegy, hogy elsőnek indulok, vagy mikor indulok, akkor is mérés, ez egy fantasztikus dolog, de nem versenyzünk, hanem örülünk. Gratulálunk, és mindenki boldog.
2: Nagyon rövid szünet, és folytatjuk. Kocsis Árpád a vendég. Folytatjuk rövidesen itt a Retro Rádióban, az Abaházi Press.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Kocsis Árpád a vendég, és most már a 41. Spár Maraton jön, ugye?
2: Igen.
1: A hivatalos neve Spár Budapest Maraton Fesztivál.
2: Így van, fesztivál, igen.
1: Engem az érdekel ilyenkor, mert mondtad, hogy a Londonnal kapcsolatban ott 1.340.000-en jelentkeznek, neveznek, és abból kisorsolnak 75.000-et, akik indulhatnak. Mi a helyzet Magyarországon? Van-e limit? Van-e időbeli limit, hogy meddig kell jelentkezni, regisztrálni ahhoz, hogy az ember el tudjon indulni október 10-én vagy 11-én?
2: Mi most jutottunk el oda ezek a nagyságrendekkel, hogy vannak limitek. Például már a 14 és a 21 kilométer betelt a spármaraton tárgyai közül. Vannak különböző...
1: Az mit, bocsánat, hány embert jelent a betelt? Az mit jelent?
2: Ez 1500-ban és 1600-ban állapítottuk meg ezeken a távokon. Ez mindenféle sportszakmai dolgai vannak, hogy mennyi. Most kezdünk el azon, egyre több versenynek betelik a limitje alapvetően. Dolgozunk azon, hogy mekkora a limit Budapesten. De szoktam azt a példát mondani, hogy a világ talán legnagyobb, egyik legnagyobb félmaratonja az Göteborgban van, Svédországban. Legutóbb 46.000 értek a célba. És ez nem egy nagy város, ilyen 600.000-es város körülbelül, de ott a rajt az 5 óra hosszáig tart. Göteborg arról szól mindig május végén, hogy oda megy fél Svédország és a fél Európa, és gyakorlatilag reggel 8-tól délután 2-ig körülbelül folyamatosan rajtolnak az emberek.
1: Mi már rég a... Ez egy 10 órakor már befutottak.
2: Mi már rég a sört, vacsora utáni sört ittuk valamikor este 6 óra körül, vagy 5 óra körül, amikor még ott látjuk utolsó befutók megérkeznek a célba. Tehát vannak olyan sportszakmai trükkök, amiben meg lehet tenni, hogy minél többen induljanak. Ugye van sok-sok-sok limit, hogy hol van a rajt, hol van a cél, mekkora a befogadó képesség. Budapestnek egy komoly problémája, hogy szinte minden nagyobb közösségi tér be lett építve. Gondoljunk a felvonulási térre. Ott van most a múzeum, ott volt valamikor a Vesztel kapcsolat koncertje 150.000 emberrel.
1: Hát igen, ott elférne ennyi ember, aki el tud indulni
2: egyszerre. Most már nem fér.
1: Most hol nagyon vannak a rajtok?
2: Most az infoparkban volt, de mivel jön a villamos, a budai fonódó villamos, ezért új helyszínt kell keresnünk.
1: De idén még akkor ott lesz.
2: Idén még ott, igen, utána fog indulni következő héten a villamos építése, és meg fogjuk oldani, most még ez nem nyilvános, keressük a legjobb helyszínt, lehet, hogy majd limittel fog járni.
1: De nyilván maradtok akkor a városban, tehát nincs az, hogy valahova külvárosba kiviszitek, ahol van egy csomó hely, mert akkor pont a lényegét veszíti el.
2: Nagyon régen, 90-ben voltak építési gondok a városban, és Fót felé mentünk el, nagyon nem volt jó. Budafoki úton sokat mentünk ki, félig meddig a Budafoki úton. Igazából ugye a maraton nagyon hosszú. Nekünk most szerencsénk van, mert ebből a helyszínből másfél kört futottunk, tehát van egy 14 kilométeres kör, és van egy másik kör. Nem egyforma a két kör, csak részben, és így meg tudjuk csinálni, hogy nem kellett kimenni nagyon messzire a városból. Mikor én futottam az első maratonomat 88-ban, elképzelni is nehéz, a Szentendrei úton futottunk, le volt zárva, és Békás-megyer után, ott az Onszki-tónál fordultunk vissza, és jöttünk, és lehet zárni a várost abban az időben, de hát...
1: Ja, oda, meg vissza is megvolt.
2: Kis túlzásra oda, meg vissza is megvolt, de hát ez nem szép. Zágráb ugye egy viszonylag kisebb város, sokkal kisebb város, mint Budapest, ott ez van, hogy elindulunk a Jelasics térről, a Jelasics szobortól, és akkor jó messzire elmegyünk, meg vissza egy lakótelep között. Ez igazából turisztikai élmény nem okoz.
1: Értem.
2: Nálunk a külföldi futók azok folyamatosan fényképezkednek a Lánchídon, megállnak.
1: Futás közben?
2: Hát belefér. Hát belefér.
1: Mert nyilván nem az idő eredmény miatt. De,
2: van, minden kilométeren van valamilyen zene, mindenféle műfajban. Hát megállnak a futók és táncolnak.
1: Na de meddig kell, tehát hogyha így betelnek ezek a helyek, tehát mi az ideális? Hogy az ember mikor nevez be egy ilyen versenyre, ha mondjuk ez tényleg október 10 és 11-én történik.
2: Hát én
1: most azt mondom, hogy engem ez érdekel, és mondjuk edzésben vagyok.
2: Hát minél hamarabb, annál olcsóbb. Kettő, aki nem annyira biztos önmagában, minél hamarabb benevezel, akkor az már ott van, hogy Hát beneveztem. Hát akkor föl kell készülni. Akkor nem tudom azt, hogy esik az eső, fúj, a szél, meleg van, nincs kedvem, fáradt vagyok, stb. Akkor menni kell edzeni. Ott az edzésterv, akkor meg kell csinálni. Tehát azt szoktam mondani, nevezd be, és ezzel rátetted a pecsétet arra, hogy igen, te október 11-én maratont, vagy félmaratont, vagy 10 kilométert, teljesen mindegy, fogsz futni. Ez nagyon fontos, ösztönzőm. Mert azért legyünk őszinték, kényelmes az ember. Egy-két őrült, megszállott amatőrön kívül nagyon könnyű kihagyni egy edzést. Bárkönnyű megtalálni. Azt szoktam mondani egyébként, hogy és ugye döntően az is jellemző, hogy a szellemi foglalkozásúak futnak. Tehát a legutóbbi fölmérésünkön a maratonisták 66%-ának diplomája volt, és 92%-ának érettségie volt. Tehát ők ugye általában inkább szellemi munkát végeznek. Szoktam mondani, hogy írd be a naptáradba, hogy kedden, csütörtökön 17 órától a futás van. És akkor nincs mese, akkor nem teszel oda tárgyalást, megbeszélést a kollégákkal, külsőt, akkor menni kell. De könnyű elhagyni. Könnyű meg ideologizálni. Még a nagy futóknak is.
1: De olyan van, hogy én akár azon a héten jut eszembe, hogy tulajdonképpen pont ráérek és beneveznék, de akkor még van lehetőség? Most nyilván nem erre ösztönzöm az embereket.
2: Sokáig volt, kisebb versenyeken most is Magyarországon, egy-két verseny van, amire nincs ilyen. Azt gondolom, hogy hamarosan az lesz nálunk is, hogy egyre hamarabb be fognak tenni a létszámok. A Prága félmaraton az hasonló volt, mint a Budapest, és gyakorlatilag utolsó egy hónapban nem volt már hely. Idén valamiért Prágát fölkapta, tudom miért, de most nem fogom ezt elmondani, szakmai is fölkapta az európai futótársadalom, és 23 perc alatt betelt az 17 ezer hely.
1: Az igen.
2: Komoly kihívás volt, hogy a számítógépes rendszerük megfeleljen annak.
1: De mint ha valami világsztár koncert ez, na, akkor szokott még ez megtörténni.
2: Ugyan az egy az egyben, ezt várom én is 2-3 éven belül, hogy Budapest is ebbe fog lépni. Úgyhogy bármikor be lehet nevezni, de jobb az.
1: De érdemes.
2: Bocsánat, az út maga a cél, ugye? Persze. Tehát az, hogy meg elvonod magadtól azt, hogy fölkészülj, annak az örömét, az baj. Azt szoktam mondani, hogy a maraton, a félmaraton, vagy a verseny, az I betűn a pont. Az I betűt előtte faragod ki, 3, 4, 5, 6, 8 hónap alatt ki mennyi. Te a maratonoddal egy év alatt, vagy két év alatt, hogyha most azt mondod, hogy futsz egy maratont. Azt ki kell faragni, ezt meg kell élni, mert az öröm. Az utolsó nap, az csak a pont.
1: Maga
2: a esemény. Igen.
1: Nem csak futásról itt a legvégén, kicsit más sportágakra is átevezünk, jó? Ha engedett, Kocsis Árpád a vendég, folytatjuk rövidesen itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Kocsis Árpáddal beszélgetünk, és azért beszélgessünk egy kicsit más sportágokról is, nehogy valaki azt gondolja, hogy a szabadidő sport az kizárólag a futás, mert ha jól tudom, akkor a Budapest Sportiroda rendezi, szervezi a Balaton átúszást is.
2: Így van.
1: Hiába a Balaton, nem Budapest, de mégis a hozzátok tartozik.
2: Így van, így van, így van, meg szervezünk kerékpárt, meg túrát is szerveztünk, fitnesst is szerveztünk az évek folyamán. Tehát most nekem, mikor elmegy, találkozok valakivel, akivel régen találkoztam, az mindig mondja, hogy jaj, én nem futok. És akkor mindig azt mondom, hogy hát miért kéne futni? Mozogsz? Ha azt mondja, hogy nem, akkor csúnyán nézek rá, kicsit színészkedve, de azt mondja, hogy én gyalogolok, de jó, ha én kerékpározok, de jó, bár akkor megkérdezem, hogy télen mit csinálsz, mert hóba biztos nem mész ki kerékpározni. Tehát tényleg az, hogy mozogjunk valamit. Nagyon színes. Én most 9 vagy 10 különböző sportágot űzök viszonylag rendszerességgel. Picit visszavettem a futásból, és rengeteg sportágot űzök.
1: Heti rendszerességgel gondolom, vagy
2: akár
1: napi rendszerességgel.
2: Ha Balaton vagyok, akkor vízisport, télen szobakerékpár, korcsolyázás unokákkal, egy csoda, annyi sok műjégpálya van már, ahol el lehet menni, lehet sielni, lehet rengeteget túrázni, azt egész évben bármikor a kerékpárat, ugye a nagy kedvencem, ahol indultam, az szintén meg lehet tenni. Szap, ugye óriási őrület most ez a szap, egy nagyon jó eszköz. Csak az emberek döntően a strandeszköznek használják.
1: Igen, ráfekszenek.
2: A gumimatracot váltják ki vele, és sokkal jobb, mint a gumimatrac, de hát erre föl lehet állni, és lehet lapátolni. Ez nem könnyű, de rá lehet ülni, és egy kajaklapáttal lehet menni. Tehát hihetetlen lehetőségek vannak, új eszközök vannak. Ezt meg kell próbálni, és meg kell csinálni. És azt nem hiszem el, hogy van olyan ember, vagy sok olyan ember van, aki azt mondja, hogy én egyiket se tudom megszeretni. Olyan az nem létezik. Akkor fogd meg a kutyádat és menj el vele sétálni, csak ne olyan keveset, amíg pisil kaki, hanem kicsit menjél vele tovább, a kutya fogja élvezni. Előbb-utóbb te is fogod élvezni.
1: Végeztek olyan jellegű felméréseket, hogy akik külföldről érkeznek ide, és mondjuk elmennek más országokba is hasonló szabadidősportok, teljesen mindegy, most futásról vagy bármi másról beszélünk, hogy mi az, ami leginkább tetszik nekik mindabban, amit Magyarországon tudnak kapni sportolóként, szabadidős sportolóként.
2: Érdekesként azt mondják, hogy egy vendégszerető ország, szeretik a kajánkat egyértelműen.
1: Mondjuk az nem annyira sportbarát, nem?
2: Az nem, de ez fontos, hogy mi ugyanúgy megeszünk mindent, tehát mi nem aszkéták vagyunk, mi ugyanúgy eszünk mindent, mint bárki más, csak lemozogjuk egy részét.
1: Igen.
2: Hát sajnos nem mindet, és akkor kicsit hízunk, hogy volt itt közben szó.
1: Igen.
2: És Budapestnek a panorámáját, a Budapestnek ezt a... Ugye Budapest eljutott oda az elmúlt 30 évben, mint Prága szintén, hogy gyakorlatilag, ha egy turista vagy, és két nap alatt, ha nem ülsz föl egyetlen egy tömegközlekedési eszközre, akkor is élvezed a város, mert olyan helyeken sétálsz. Ha bevállod, hogy kimész a 2 kilométerre lévő Dunától 2,5 kilométerre lévő Hősök térre gyalog, az is gyönyörű Andrássy út, ugye, akkor nem kell. Ha nem, akkor, vagy ha gondolod, meg elolvasod előtt, akkor fölülsz a kontinens első kisföld alatti jár, és megnézed, hogy milyen fantasztikus, milyen jól néz ki. Tehát ez egy fantasztikus, és ez átjön nekik. Ez átjön nekik, és az a belvárosi rész, ez tényleg csodálatos. Jó, van egy-két problémánk, de mert nem vagyunk a világ leggazdagabb országa, mint Párizs, de ez egy csoda ez a város, és ezt nagyon szeretik, és ezt viszik tovább. Megkérdeztük, és aki ide jönnek, annak több mint 50%-a hol hallottál róla? Nem a reklámjainkból, szájpropaganda. Hazamegy Liverpoolba 20 futó, és elmondja a futóklub társainak, hogy te Budapest volt. Egyrészt jó volt a verseny, ebben büszkén mondhatom, mert jó verseny, nagyon jó verseny, mit csinálunk, azt gondolom, nem én mondom, hanem a visszajelzések, és gyönyörű a város, és jókat lehet kajálni. És akkor van még egy ugye, ha nem is annyira, mint régen, de még mindig olcsóbbak vagyunk, tehát azért a kávé nálunk egy-két hely kivételével nem kerül 5-6 fontba, vagy 5-6 euróba, hanem annál azért olcsóbb, és ez is számít.
1: Jellemzően hány éjszakát töltenek itt, akik mondjuk eljönnek egy ilyen fesztiválra? Maradjunk itt, ugye, október 10-11, ugye ez a Spár Budapest Maraton Fesztivál, jellemzően a külföldiek hány éjszakát töltenek itt? Elepülj
2: meg, nem blöffölök, a félmaraton 3,2, a maraton 3,5.
1: Nap.
2: Vendégészaka.
1: Vendégészaka.
2: Éjszakában mérjük, és az is megvan, hogy másfél-két turisták hoznak magukkal, ez főleg a nyugat-európaiakra igaz. 10 éve csináltunk egy hatalmas, csinált a KPMG egy hatalmas fölmérést, most ezt megismételjük a két nagy versenyen, félmaratonon és a maratonon, és november végén fogjuk publikálni a számokat, mennyit költenek, hol költenek, honnan jönnek, mit csináltak Budapesten, mentek fürdőbe, mentek múzeumban, mennyi éjszaka, stb. Hát én azt gondolom, hogy idén ez a három óriási verseny a tavaszi Vivicitával több mint 150 ezer, lehet, hogy 200 ezer vendég éjszakát hoz a városnak.
1: 4 ezer tibe is kerültetek a top 10-be, ha jól emlékszem, amikor februárban volt erről valami ilyen híradás, hogy ugye van a Forma 1, mint sportesemény, Sziget-fesztivál, stb. És ugye itt vannak ezek az általatok szervezett versenyek.
2: És annyit kell még tudni, hogy ők célturisták. Tehát ők kimondottan a futóverseny miatt jönnek ide. És több mint 70 százalék soha nem volt még Budapesten előtte. Tehát mi ide hozzuk a turistát, a futóverseny, aki utána fogyaszt és mindenfélét igénybe veszi a turisztikai szolgáltatásokat, például a hajó mennek egy csomó Tatunán, ami egy fantasztikus része. Tehát Budapest azt gondolom, hogy nagyon jó arra, hogy egy zseniális hétvégét el lehet tölteni.
1: És visszatérnek? Erre van felmérés, hogy aki egyszer itt volt mondjuk
2: futó,
1: pár éve.
2: Futóversenyre nagyon kevesen térnek vissza, környező országokból térnek vissza, hogy én sem akarok kétszer futni ugyanott. Ahogy beszéltük, hogy akkora minden európai nagy országban a főváros mellett meg van 2-3 ismertebb város, ahol el lehet menni futni. Németországba futottam jó néhány helyen, München, Hamburg, Berlin, rengeteg
1: de kétszer menni. Ugyanott nem.
2: Hát nem, ha nem muszáj, akkor nem, azt gondolom. Azért egy embernek a lábába nincs korlátlan maraton és félmaraton. És akkor menni kell máshova. És mindenki, nagyon sokan ezt így csinálják. Körülbelül 2-3% tér vissza ugyanoda. Viszont mindenki azt írja nagyon magas százalékban, hogy szívesen visszajönne máskor a családjával, futóverseny nélkül, mert rácsodálkozott, hogy hát ez csoda, ez a város.
1: És a hazaiak, akik mondjuk egy vidéki kisvárosból, faluból, városból érkeznek, ők jellemzően ilyenkor szintén turisták Budapesten, tehát mondjuk igénybe vesznek szállodai szolgáltatást, vagy ők beülnek az autóba és hazamennek
2: egyre
1: a verseny
2: több,
1: után.
2: Egyre több, de Magyarországon az a jellemző, hogy beülünk az autó és hazajövünk. Nyíregyházáról is, meg Zalaegerszegről is, főleg miatt autópálya van. Mi az a... Egyszer a tenkes kapitányt néztük meg Siklósi várban, ugye a lovasszínházt, és képes voltam a három gyerekemmel beülni, és a 11-kor és hajnal 2-re este hazaérni. Az más kérdés, hogy megbüntettek útközben, mert gyorsan mentem, de ez a tipikus. De egyre többen vannak, akik. Ugye van egy sajátossága, korán van, reggel 8-kor, 9-kor van a rajt.
1: Igen, nem kell sokat várni este.
2: Hajnal 3-kor föl kell Nyíregyházán, egy maratont fussál utána 4-5 óra hosszát, az nem a legjobb. Egyre többen van, akik jönnek. Most ezt is föl fogjuk mérni, hogy a magyarok ezt hogyan állnak ehhez hozzá. Hát ez egy fantasztikus dolog. Egy példát mondanék, és lehet, hogy ez a vége lesz.
1: Jó.
2: Egy 19 éves fiú lefutott, csapatba futotta a maraton, tehát 4 fős csapatban, és hallotta, amikor azt mondta a szélben, apa, tudod, hol futottunk? A parlament előtt futottunk el. Úgyhogy nem voltak autók, ott volt az épület, a kontinens ugye egyik legnagyobb Bukarest után parlamentje, 100 akárhány méter hosszú, és ott futottunk el. Hát ez egy csoda. Ez egy budapestinek is csoda, és egy vidékinek még inkább egy csoda.
1: Még egy csomó kérdésem lenne, de tényleg igazad van, ez a vége, mert lejárt az időnk, de nagyon jó volt, hogy meséltél róla, és hát tényleg ez van, hogy amikor én téged hallgatlak, nyilván nem most hallgattalak először, de a francba is kedvet kap az ember a futáshoz, egyáltalán a mozgáshoz, úgyhogy szerintem megérte bejönnöd.
2: Volt egy régi vicc.
1: Na.
2: Ugye egy falon volt fel a munkahelyeken, egy majom ült ott szépen lustán, igen, és az volt odaírva, hogy ha nekem megjön a munkakedvem, beülök egy csendes sarokba, és megvárom, míg elmúlik. Ez volt a csúcs. Na most az a nagy kérdés, hogy igen, itt én sokat beszéltem, és megjött a kedved, neked is, talán másnak is, igen, vajon elmúlik-e holnap reggelre, vagy jövő hétre?
1: Hogy remélem, azt mondod, hogy nem.
2: hát megnézem a Margit-szigetet körbe, 5,2 kilométer körbe tudom sétálni, vagy a Felinél átvágok, és akkor csak kettő. Na ez a nagy kérdés, fölhívlak jövő héten, hogy na, mi újság?
1: Én ott lakom a 17. kerületben, közel van a Merzsemocsár, ott lehet a nagyon jókat futni.
2: Csodálatos hely, így igaz. Na, jó. Ezért akkor nem a Margit-szigetet, a Merzsemocsárat fogom megkérdezni, jó. Na...
1: Voltam-e?
2: Igen.
1: Jó. Azt fogom mondani, hogy igen. De nem azért, mert hazudok, hanem mert tényleg ki fogok menni. Jó?
2: Így legyen.
1: Kocsis Árpád, köszönöm szépen, hogy jöttél.
3: Köszönöm szépen.
4: Műsorajánló.
5: Ugye mindenki hallja, már épül a Rock City. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata, a Bocskor.
4: Jövő héten elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
6: Jön a Bocskor!
5: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait. Készüljetek, mert hatalmas sóval érkezünk.
7: És végre bemutatjuk nektek személyesen Krisztóf Évit is.
5: Hétfőn Miskolcon a Városháza téren.
7: Ott lesz a Zenemi.
5: Kedden Szegeden a Dugonics téren.
7: Velünk lesz a Hűvös.
5: Szerdán Pécsen a Zsolnai Vilmos utca Lánc utca sarkán.
7: És a G-Master zenél.
5: Csütörtökön Székesfehérváron a Palotai kapu téren.
7: Ahol az End of Paradise a vendég, meg a Voga.
5: Pinteken Győrben a Városháza téren.
7: A Rock Me Lady-vel zárjuk a hetet.
5: Gyere a helyszínre, légy a műsor részese, vagy játsz!
4: A napi több mint 100 000 forintos télnyereményekért. A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
5: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
4: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
5: Rock City! Jövő héten indul a Bocskor Rock City turné Bocskor Gáborral és Risto Vivivel élőben. Rock City! Itt a Retro Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Hírek a Retro Rádióban.
8: Alkotmánybírókat választott az országgyűlés. A héten tartják a budapesti sportág és hangszerválasztót. Sok napsütés, kevés felhő várható holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait, az országgyűlés titkos szavazással kétharmados többséggel döntött, 137 igen és 6 nem szavazattal. A Fidesz és a KDNP frakció nem vett részt a voksoláson. Az 5 új tagot 9 évre nevezték ki, már esküjüket is letették a parlament előtt, a megbízatás hosszát a 17. alaptörvénymódosítás csökkentette 12-ről 9 évre. Rendszeres mozgásra ösztönöz a Millió lépés az iskoládért kihívás. A 77 napos akció jövő hétfőn indul, közölte a Magyar Szervát Ültetettek Szövetsége. A motto ezúttal napi 8, a cél ugyanis az, hogy a résztvevők naponta legalább 8000-et lépjenek, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást végezzenek. A lépéseket az iskoláknak lehet gyűjteni. Az intézmények értékes sportszervásárlási támogatásért versenyeznek. A programhoz a Millió lépés alkalmazáson keresztül bárki csatlakozhat. Az applikáció egyébként több mint 60 féle mozgásformát képes lépésszámmá alakítani. Idén is megrendezik a budapesti sportág és hangszerválasztót. Pénteken és szombaton az ország több városából érkeznek kisiskolások és családok a Merkapcs sportközpontba. A hangszerválasztóról Puporka Jenő művészeti vezető nyilatkozott rádiónknak.
9: Megpróbálunk minél több hangszert felsorakoztatni a látogatók számára. Fúvós hangszercsoportokkal, vonós hangszercsoportokkal, billentyűs hangszerekkel, gitárokkal, akortikus hangszerekkel készülünk. Sláger hangszer a zongora és a gitár. Ez a kettő az, ami mindig a zeneiskolákban is túljelentkezés van, és várólistákra helyezik a gyerekeket, mert nincs annyi tanár, aki el tudná látni ezt a sok feladatot.
8: Sikeresen felbocsátották az EU Kopernikus programjának műholdját. A Sentinel 3C a 2030-as években nyúlóan biztosítja majd az óceánok, a szárazföld, a jégtakaró és a légkör megfigyelését. Az eszköz segíthet az erdőtüzek észlelésében, nyomon követi a vízminőséget, a hosszú távú éghajlati változásokat és a szélsőséges eseményeket. Ragyogó napsütést ígérnek holnapra felhőből, csak kevés téved az égre, leginkább éjszakon. Esni pedig valószínűleg napközben nem fog. Délután 24-29 fok lehet kint. Csütörtökön napközben nagyrészt közepesen vagy erősen felhős idő várható, de a Tiszántúlon több órára előbújhat a nap. Kisebb eső, zápor is előfordulhat, általában az ország észak-nyugati felén. A csúcsértékek majd 18 és 30 fok között alakulnak. Észak-nyugatról délkelet felé haladva számíthatunk egyre melegebbre.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Van még két órán, közösen hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket. Demjén Ferenc klasszikusa szól majd pár perc múlva, a sajtból van a hold. De itt lesz az Olcsó Macsó, az Unisex, a Halott Pénz, most

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne a Scorpio, ez volt az Azt beszéli már az egész város. A Belmondó is velünk lesz, pár perc múlva szól majd tőlük a Lesz volt van, Pápai Joci slágere után. Az Én apám a retro rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Napóleon Bulvár klasszikusa a Száj velem után. Jön nem sokára a prognózis, a Tele van a város szerelemmel, előtt pedig Zséda énekel, már is szól a Motel, a Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió benne. Barry és Váci Eszter duettjét hallgattuk, ez volt az Egyedül.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Bahazi Csaba. Még mindig van ám egy óránk közösen, hiszen ma is éjfélig rádiózhatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Jön nem sokára Charlie-tól a Jég dupla viszkivel, de itt lesz Rúzsa Magdi, Révés Sándor, most pedig itt a Kovalszki.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, a Quimby és az autó egy szerpentinen után. Jön Takács Nikolás és a zene kísér majd az úton, a Neoton Família slágere után. Nyár van a retro rádióban.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Gipó Cirkusz szírott a Jenniferrel, ez volt a Gyere Kicsi. Az LGT-vel megyünk tovább, szóval neked írom a dalt, a

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. A United és a keserű méz után eljött a búcsú ideje, mert hogy rövidesen éjfél van. Holnap reggel 6:08-kor beköszönnek majd bocsiék, mi pedig természetesen holnap este is találkozhatunk. Gárdos Péter filmrendező, író lesz majd a vendégem. Bízom benne, hogy velünk tartanak. Az elmúlt órákban Abaházi Csabát hallották. Szép estét, további kellemes rádiózást vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek. Ma Závodi Gábor felvételével búcsúzunk a Csini Baba című filmből. Szól az Évele boldogam a retro.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

létsz a szív elszorult, mit biztosnak hittem eddig, most felborult. Bólincs, mondd igen, mondd, hogy jó, mit irántad érzek el, nem mondható. Pofon még nem csattam.